sokat hoznak. Magyar Péter azt mondta, először indul olyan nagy uniós program az országba, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint uniós forrást tudnak fordítani, ebből jut a házi orvosi ellátás és a helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére is. Megújítják a vidéki intercity közlekedést, de a HÉV előregedett szerelvényeit is korszerűsítik. Több 100 milliárd forint jut a magyar energiarendszer korszerűsítésére. Továbbra is érvényben van a másodfokú hőségriasztás, ez keddé félig tart. Bár valamelyest enyhül a hőség, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb továbbra is a rendszeres folyadékpótlás. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendje és a csatlakozó buszhálózat. A tervezet a budapesti agglomerációban fél óránkénti elővárosi vasúti szolgáltatást, a távolabbra utazóknak pedig két óránként induló Interregio és Eurocity összeköttetést ígér a Kiskunság városaival és Belgráddal. Számos új csatlakozó buszjárat jönne létre, amelyek a térség településeiről gyorsan elérhetővé tennék a vonatokat. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét, megfogalmazhatja a javaslatot. Mintegy 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain. Az előző hónapban vízbefulladások, hőguta, hőkimerülés, allergiás reakció, anafilaxia, közlekedési balesetek, szülések adtak munkát az egységeknek. A mentők 186 sikeres újraélesztést is végeztek júliusban. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a repontautomatákon keresztül az első fél évben. A mosolyra váltó program indulása óta a visszaváltási rendszer 2024-es bevezetését követően már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a repontautomatákon keresztül. Olyan alacsony a Duna vízállása, hogy Bulgáriában feltűntek a folyóból a 4. században épült Konstantinus híd egyes részei. A több mint 2 kilométer hosszú építmény az ókor egyik leghosszabb ismert hídja, első Konstantinus római császár uralkodása idején épült. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk, záporzivatar csak kevés helyen alakulhat ki, leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti ország részben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 16-22 fokra számíthatunk, délután 32-38 fok várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.

0: Kamureklám.
1: A karfiol nem más, mint káposzta, csak főiskolát végzett.
2: Raff, raff!
0: Kamureklámot hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.

0: Rádió. Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
6: Igen.
5: Egy fiú eltűnt.
7: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
5: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
8: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
5: De felbukkan egy csábító.
9: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
5: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
8: Te voltál már valaha szerelmes?
9: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
5: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
10: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
11: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
5: Az éjszaka tapintása.
12: Mi volt ez?
8: Egy csók.
5: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
13: Folyamatosan küzd a katasztrófavédelem a szabadtéri tüzekkel. Meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ez már nekünk is sok, és nem látjuk a végét, posztolta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán, utalva arra, hogy szabadtéri tüzek tombolnak országszerte. Bár valamennyi tüzet megfékeznek, de ők is ledöbbentek azon, hogy idén már több mint 9,5 ezer alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeni. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye, vagyis a felelőtlenség áll a háttérben. Felhívták rá ismételten a figyelmet, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, tartsuk be a szabályokat. Augusztus 11-ig meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta a másodfokú hőségriasztás miatt, ezért több hivatalnál is módosul a nyitvatartás. Ma és holnap a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak, a kézbesítők pedig a déli hőség előtt visszatérnek bázispostájukra. A vállalat jelezte, hogy emiatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban átmeneti lassulások előfordulhatnak. Rövidebb tanórákat javasolt a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. A javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Beszélgetőkör, közös olvasás, mesehallgatás lenne a tanóra megkezdése előtt. A tanórák 35 percesek lennének, és megfelelő idő állna rendelkezésre a nyugodt étkezésre. Az alsó tagozat

0: munkások házi feladatának mennyiségét és minőségét is korlátoznák, a mindennapos testnevelés pedig élményszerű lenne, tehát nagyobb szerepet kapna a szabadtéri játék, a séta és a néptánc. Hárman alig bírták a mérlegre rakni azt a hatalmas görögdinnyét, ami egy medgyesbodzási gazda birtokán termett. Darvas Tamás nyugdíjas agrármérnök medgyesbodzási birtokán nőtt óriás párdeka hiány 84 kg-ot nyomott. A gazda több mint 30 éve termeszt görögdinnyét, amelyek közül az egyik fajta minden képzeletet felülmúló hatalmas példányokat terem. Nem ez az első rekordja a termesztőnek. 2023-ban egy több mint 63 kilós példánnyal került az újságok címlapjára. Szobabicikli, porcelántányér és fémevő eszközök, valamint sushi és friss saláta is szerepel a Sziget Fesztivál fellépőinek kívánságlistáján. A szervezők szerint régen sokkal gyakoribb volt, hogy egy-egy fellépő például túlzott étel és italmennyiségre tartson igényt. Ma már azonban inkább a fenntarthatóság, az egészséges életmód, a hidratálás és a magyar alapanyagok kerültek előtérbe. Az egyik előadó egy magyar nyelvű szakácskönyvet kért, hogy kiről van szó, azt nem árulták el. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak néhol nyugaton és északkeleten alakulhat ki futó záporzivatar, így országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 32 és 39 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Kamu reklám.
1: Világszenzáció a fitness világában. Itt van George Michael aerobik videója. George Michael forradalmian új gyakorlataihoz nem kell tágas tér. Elég hozzá mindössze egy nyilvános WC.
2: Hello, George Michael vagyok. Első gyakorlatunk. Polírozd a bohócot, és föl, és le, és föl, és le.
1: Nincs szükség öltözőre sem. Elég, ha csak a nadrágját tolja le.
2: Oké, okay, bye.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Kamu reklám.
2: Háziasszonyokat kérdeztünk, hogy milyen sampont használnak.
3: Én Vidászaszongó Sengót használok, mert csak megmosom a hajam, és már indulok is.
4: Én Saumát, mert olyan lágy a hajam tőle.
5: Én Zurliktot, mert még az odaéget zsírt is eltávolítja.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Szombaton döntött arról a Tisza párt, hogy Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének. Dr. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik. Miután 2011-ben az országgyűlés fideszes többsége jogellenesen idő előtt eltávolította hivatalából, kúriai bíróként folytatta munkáját. Mintegy 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak, a leggyakoribb krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. Az első évben 621 házi orvosi praxis, 57

80 beteget vont be a programba. Hárman haltak meg szabadtéri tüzekben a múlt héten. 2026-ban eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, csak nem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, pedig másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, azaz tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hív. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásokra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatok. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk, záporzivatar csak kevés helyen alakulhat ki, leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti országrészben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 16-22 fokra számíthatunk, délután 32-38 fok várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, ne, hogy ki ég a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.

0: Komu reklám?
1: Oho, Józsi bácsi, hoppá. Józsi bácsi drága, nem széklettel sormintát ajtóra, nem. Székletmintával sor végére ajtóhoz. Bizony.
0: Komu reklámot hallottak?

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót!
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

Mosolyog a nap, nincs felhő, csak a sugarak. Köröttünk nevet a világ, a zöld mezőn

0: Kamu reklám.
1: A mozdonyon azért van két ember, mert ott akkora zaj, hogy egy ember el sem tudná viselni.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. Már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os erőleggel elindítja az államkincstár. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty Széchenyi, valamint a Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezet emellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. A héten rendezik meg az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kedtől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Mártonáron emlékév alkalmából filmvetítéssel és minikiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak néhol nyugaton és északkeleten alakulhat ki futó záporzivatar, így országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 32 és 39 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Kamu reklám.
1: A Bajkál-tó vize meleg, mondotta Vlagyimir, és tovább korcsolyázott.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
6: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
7: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
7: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottam.

0: Mi rádió. A világon mindenhol hallható. Kamu reklám.
1: Az alvástól megéhezem. Az evéstől elálmosodom. Az élet így szép.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggel!
1: 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. A tartósan meleg időjárás következtében jelentősen lecsökkent a Tisza vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vác országgyűlési képviselője szerint 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. Simon Renáta, a Tisza párt képviselője azt mondta, energiatárolási kapacitások bővítését, áramhálózatok rekonstrukcióját és a geotermikus, valamint a szélenergia hasznosítása is támogatott lehet. Magyarország energetikai rendszerének biztonságossá tétele és a megújuló energiák nagyobb arányú kihasználása lesz előtérben. Korrupciómentes, versenyalapú és átlátható pályáztatást ígért Vác képviselője, amelyet augusztus 31-én indítanak. Simon Renáta szerint mindez új munkahelyek létrehozásával is együtt jár majd, azonban erről részleteket nem osztott meg.

0: A tartósan meleg időjárás következtében jelentősen lecsökkent a Tisza vízszintje, ami miatt a meder korábban rejtve maradt részei is felszínre kerültek. A helyi viszonyok között búvárkodó Hankó Tamás a víz alatti merülés során egy szokatlan, szabályos gullaformájú tárgyat talált az iszapban. A különös lelet formája miatt sokakban kelthetett rejtélyes benyomást, ám a mederben előbukkanó tárgyak hátterében jellemzően korábbi vízi építmények maradványai, nehezékek vagy mederfenéki akadályok állnak. A hasonló geometriai formákat például a betonból vagy fémből készült csonkagullákat és piramis alakú tömböket a folyami szabályozásoknál, építkezéseknél vagy a hajózás biztonsága érdekében szokták elhelyezni a mederben, hogy rögzítsenek valamit, vagy éppen jelezzék a hajósoknak a meder adottságait. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extreme Man elnevezésű nyílt nemzetközi triatlon versenyen, közölték a szervezők vasárnap az esemény Facebook oldalán. Azt írták, hogy az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul. Hozzátették, a vízimentők gyors beavatkozását követően a parton tartózkodó orvosok és a kihelyezett mentőegység azonnal megkezdte a szakszerű újraélesztést, de a hosszú ideig tartó összehangolt ellátás ellenére az sikertelen volt. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök vasárnap bejelentette, hogy elutasítja a Donald Trump amerikai elnök nevével ellátott gázai béketervet. A 15 pontos anyagot a Trump-féle béketanács és a Hamas dolgozta ki. Július végén Trump áttörésként harangozta be. Netanyahu hivatala fenntartásokkal fogadta azt és jelezte, a részletei nem tükrözik Izrael álláspontját. Az USA támogatását élvező terv lényege az lett volna, hogy a Hamas fokozatosan átadja fegyvereit az új palesztin adminisztrációnak. Miközben az izraeli haderő kivonul a gázai övezet azon feléből, amelyet megszállás alatt tart. Netanyahu vasárnap a hivatala által kiadott közlemény szerint azt mondta egy kormányülésen, erői semmiféle visszavonulást nem hajtanak végre a Hamas teljes lefegyverzése előtt. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti ország részben zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Egyre nagyobb területen megélénkül a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 38 fok között várható.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most kezdődik 2 órás reggeli műsorunk. Ma augusztus 11-e kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Budapesten 26-7 fokot mutatnak a hőmérők. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Műsorajánló.
7: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
8: A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
9: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
9: Jó szórakozást!
3: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
10: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
10: World Live.
11: műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 11-én Zsuzsanna, valamint Tiborcz nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Zsuzsanna név jelentése Lilium, ókori egyiptomi eredetű névről van szó, amely olyan karakter kialakulását támogatja, aki folyamatosan igényli a változást, szeret utazni és keresi az új lehetőségeket. Becézése Zsuzsanka, Zsuzsanna, Zsuzsa, Zsuzsi, Zsuzsika, Zúza, valamint Zuzi, jeles viselői a névnek, Csonka Zsuzsanna, operaénekesnő, Kertész Zsuzsanna, tévés, valamint rádiós, Kossuth Zsuzsanna, Kossuth Lajos húga, Lóránfi Zsuzsanna, első Rákóczi György, erdélyi fejedelem felesége, valamint ön, kedves Zsuzsanna. Ugyanezen a napon köszöntjük Tiborcz nevű hallgatóinkat. A latin eredetű név a Tiburcius névből ered, jelentése Tibur városából való férfi. A Tiborcok ünnepelnek még április 14-én és augusztus 11-én is. A név becézése Tiborcka, Tibi, Tibike, Tibcsi, Tibus, valamint Tibuci. Jeles viselője a névnek Katona József, Bánkbán című operájának a szereplője, valamint ön, kedves Tiborcz. Ezen a napon köszöntjük még Dulcinea, Filoméla, Filomén, Fiona, Ince, Kiara, Klarina, Klarinda, Clarissa, Clarisse, Klára, Klárabella, Lilian, Lilianna, Lilibella, Lilian, Lilium, Liliana, Luisa, Sanna, Tarján, Tibor, Trajanus, Tullio, Tícia, Zsanka, Zsana, Zsazsa, Zsuzsa, Zsuska, valamint Zsuzsanna nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 11-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak mára, milyen érdekességekkel készültem. 1456-tal kezdünk augusztus 11-én, Hunyadi János hadvezér meghalt Zimonyban. Nándorfehérvári diadala emlékére hallható a déli harangszó. 1456-ban a Nándorfehérvárt ostromló II. Mehmed szultán seregét győzte le, amellyel megállította a törökök további előrenyomulását Európába. Ez a győzelem a keresztény Európa győzelme is volt, emlékére Kallixtus pápa elrendelte a mindennapi déli harangszót. Nem sokkal a nándorfehérvári diadal után halt meg pestis járványban. Népszerűségét, amelyet a törökök elleni harcokban szerzett, valamint az ország leggazdagabb birtokosaként hatalmas vagyonát fiai örökölték. Folytassuk a 19. századdal, 1860. augusztus 11-ével. Ekkor tatán megszületett Bláthy Otto Titus, a transformátor szülőatya. Bláthy Otto Titus a Bécsi Műegyetemen szerzett diplomát, majd a MÁV-nál, később a GANZ villamossági osztályán dolgozott. Itt ismerte fel a mágneses ohm-törvény gyakorlati alkalmazását, így gépeit már számítások alapján méretezte. 11 évet ugrunk előre, 1871. augusztus 11-ére. Ekkor Budapesten megszületett Heltai Jenő író, költő. Leghíresebb művei a Néma Levente és az Álmok háza. Kossuth Díjas drámaíró, költő, újságíró volt. Az operettek, bohózatok, karcolatok, novellák írásának volt a mestere, aki műveiben könnyedén alkalmazta a humoros, ironikus hangnemet, s a különböző tálaló jellem és helyzetkomikumokat, de vidám alkotásaiban is mindig ott rejlett a társadalmi bírálat, a valós ember ábrázolás igénye. 1877 a következő időpontunk, augusztus 11-én Asaph Hall, amerikai csillagász felfedezte a Mars bolygó két holdját, amelyeket Phobosnak és Démiosnak nevezett el. Ugorjunk a 20. századra, 1919. augusztus 11-én meghalt a jótékonysági akcióiról híres Andrew Carnegie, az amerikai acélbirodalom megalapítója. Továbbra is a 20. század, 1942. augusztus 11-én Pierre Laval nyilvánosan bejelentette, hogy akkor jön el Franciaország szabadságának órája, amikor Németország megnyeri a háborút. És végül, de nem utolsó sorban, 4 évvel később, 1946. augusztus 11-én megszületett Marilyn Vos Savan író, újságíró, akinek a világon a legmagasabb az IQ-ja, mégpedig 228-as. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. Rádió.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 11. részéből.
1: Jézus mondja: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.
2: Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: 2026. augusztus 11-e, kedd. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Evangélium Szent Máté könyvéből, 18. fejezet 1-től az 5-ig, 10. és 12-től a 14. versig. A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt: Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem a kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Mit gondoltok? Ha valakinek 100 juha van, s egy elkóborol közülük, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyoldalon, s nem megye, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül annak, mint az el nem tévedt 99-nek. Éppen így mennyei atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül. Emélkedés. Ki a legnagyobb a mennyek országában? Kérdezik a tanítványok Jézust. Ez a kérdés árulkodó. Nem azt kérdezik, hogyan lehet valaki hűségesebb, alázatosabb vagy engedelmesebb, hanem ki a legnagyobb? Versengés, önérvényesítés, rangsor vezeti őket, talán abban reménykednek, hogy Jézus majd megnevezi a legjobb tanítványt. De Jézus válasza teljesen váratlanul éri őket. Oda hív egy gyermeket, előjük állítja, és azt mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Ez a kijelentés nem csupán pedagógiai példázat, hanem lelki alapelv. Isten országába nem a hatalom, a siker vagy a tudás vezet, hanem a kicsinység. De mit jelent gyermekké válni? Természetesen nem értelmi vagy érzelmi éretlenséget, nem naivitást vagy tudatlanságot, hanem azt a bizalmat, nyitottságot és önátadást, amely a gyermekben természetes. Egy kisgyermek nem akar uralkodni, nem önmagát helyezi a középpontba, hanem nyitott, elfogadó, tudja, hogy mások segítségére van utalva. Az ilyen magatartás az Istenbe vetett hit alapja. Felismerem, hogy nem vagyok mindenható, és hogy rá vagyok utalva az Atyára mindenben. Az elveszett jó példázata a következő üzenetet hordozza. Isten nem a tömegben gondolkodik, hanem az egyes emberben. Ha egy eltéved, utána megy, nem számít, milyen messzire került, mennyire volt kicsi vagy jelentéktelen mások szemében. Isten számára mindenki egyaránt fontos. Uram Jézus Krisztus, taníts meg a gyermekek egyszerűségével élni, bizalommal, nyitott szívvel, alázattal, engedelmesen. Add, hogy ne a nagyságot keressem, hanem téged. Segíts, hogy ne nézzem le a gyengéket, hanem minden erőmmel segítsem azokat, akik kicsik, elesettek vagy eltévedtek. Add, hogy ne veszítsem el a te látásmódodat, hiszen számodra minden egyes ember fontos. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobbi rádió.
4: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az ozon réteg vékonyodását a tudósok először a 70-es években vették észre, és azt is tudta, hogy ennek oka összefüggésbe hozható az emberek által gyártott kémiai anyagokkal. Ilyenek például a hűtőberendezésekhez, kozmetikai és háztartási sprék hajtógázához, neoncsövekhez használt gázok.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Becsinált báránysültet fogunk készíteni. A hozzávalók 1 kg bárányhús, 3 tojássárgája, zsíros füstölcsonka, vöröshagyma, liszt, 2,5 deci száraz fehérbor, őrölt bors, citrom, petrezselyem, majoránna és kakukkfű. Az elkészítése a következő. A bárányhús kockára vágjuk, mert a felaprított zsíros füstölcsonkával és hagymadarabokkal együtt gyengén átpirítjuk. Vigyázzunk, a hagyma meg ne égjen, mert különben keserű lesz. Egyébként a római ételeknél sosem szokásos, a ragunkat megszórjuk finom liszttel, és amikor a liszt barnulni kezd, ráöntjük a fehér borunkat. Amikor a bor elpárolgott, a húsdarabokat vízzel felöntjük, és edényben megborsózzuk, fűszerezzük az ismert fűszerekkel, őrölt borssal, citrommal, petrezselyemmel, majoránnával, kakukkfűvel. Mérsékelt lángon az egészet tovább főzzük. Amikor a hús már megpuhult, a leve is megsűrűsödött, egy külön tálban keverjünk fel 3 tojássárgáját, adjunk hozzá egy citromlevét, keverjük bele a finomra vágott petrezselyemet és majorannát. A tojásos mártás néhány perccel a tálalás előtt keverjük a húshoz, amelyet melegen tartunk, de ne hagyjuk felforni, mert különben a tojások kicsapódnak. Eképpen a mártás egyenletes sárga marad, a tojások pedig nem mennek össze.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió.

Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Ma augusztus 11-e van, és Zsuzsanna és Tiborc hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg a fővárosban 26.7 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1944. A magyarok a bajor földre ütöttek be, de Wales mellett oly nagy vereséget szenvedtek, hogy soha azelőtt annyira meg nem gyengítettek. 1956. A sok el nem temetett, vagy rosszul elásott hullának erjedése a nyári hőségben járványt okozott, mely Hunyadi Jánosra is átragadt. A jobb levegőjű Zimonyba vitték, ahol a gyóntató atyának ezt felelte: Uram, kész vagyok én az örök útra. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel, és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Ma továbbra is izgalmas és változatos műsorokkal várjuk Önöket. 9 órakor az Esélyegyenlőségi magazin című műsorunkkal folytatjuk, amelyet Ruzsa Viktor vezet. Ezt követi 10 órakor a Világjáró, Magyarosi Marianna utazási műsora. Délben a déli hírösszefoglalóval tájékoztatjuk Önöket a nap fontosabb eseményeiről. 13 órakor a Délután című műsorunkkal folytatjuk, amelyben interjúk, riportok és tudósítások várják az érdeklődőket. 16 órakor az életmóddal foglalkozó Life is Life magazin műsorunk következik. 17 órakor a Live World című műsorban a legnagyobb külföldi előadók koncertjeit hallhatják. 18 órakor az esti hírösszefoglalóval zárjuk a hírciklust, benne a nap idézetével, névnapköszöntővel, évfordulós naptárral és sporttal. 19 órakor a vers, esti mese, kabaré és a nap érdekességei várják az érdeklődőket. 21 órakor ismét az Egyenlő Esély című esélyegyenlőségi magazin műsorunkkal találkozhatnak Ruzsa Viktorral. 22 órakor Magyarosi Marianna világjáró műsorát hallhatják. Végül 23 órakor az Ezer Arc, Ezer Talentum című műsorunkkal zárjuk a napot Reményik László interjú műsorával. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A Duna vízszintjének várható emelkedése miatt a következő napokban a folyó vízszintje néhányszor 10 cm-es emelkedésre számíthatunk, ami az Ausztriában lehullott csapadék mennyiségének köszönhető. Ugyanakkor a forint hétfőn mintegy 0,3%-kal gyengült a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon, ami azt jelzi, hogy a magyar deviza nem teljesített jól az elmúlt napokban. Ezzel párhuzamosan az államháztartási hiány 67%. Azonban a költségvetési többlet 1000 milliárd forinttal magasabb, mint egy évvel korábban. Mindeközben az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, de a sertéságazatban nagy károkat okozhat, ezért a szakemberek megtették a továbbterjedés megakadályozására tett intézkedéseket. A politikai életben is történnek fontos események, hiszen az országgyűlés új köztársasági elnököt választ, mivel Sulyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. Két jelölt közül választhatnak, és hamarosan szavaznak róla, ami fontos döntés lesz Magyarország jövőjét illetően. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. A Hobby Rádió hírei szerint a nyár nem csak a pihenésről és a szabadidőről szól, hanem a tankönyvek előkészítéséről is. Az MVGOS évtizedek óta támogatja a vak és gyengénlátó tanulókat azzal, hogy a tankönyveket hozzáférhető formátumban biztosítja számukra. Beszámoltunk róla, hogy a szervezet munkatársai idén is digitális, braille és nagyított síkírási formátumban készítik el az iskolák által megrendelt tankönyveket. Olvasható portálunkon, hogy a látássérült szülők gyermeknevelési periódusaiban is akadályokba ütközhetnek, de vajon milyen fábakba ütköznek a kivétel helyzetben lévő látássérült édesanyák vagy édesapák? Kiemeltük, hogy a gyermeknevelés kivétel nélkül minden szülő számára tartogat acél erős akadályokat. Tájékoztatásként szolgál, hogy a Hermina Egyesület irodája és ügyfélszolgálata augusztus 10-ig és 21-ig között zárva tart. Emellett beszámoltunk arról, hogy a Braille Bizottság új elnököt választott Magyar Csaba személyében. A sport területén is történnek érdekes események, hiszen augusztus 14-16 között a németországi Heidelbergben rendezik meg a 2026-os IBSA Parahúdó Európa-bajnokságot, ahol Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. 7 órakor hírek, utána pedig újra itt leszünk zenével és érdekességekkel.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Tovább apadat iszható kábítószert adokolhattak több emberi talába a Sziget rendezvényen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tovább apadat iszható, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első 7 hónapjában rendkívüli csapadékhiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális vízutánpótlás következtében a Tisza-tó vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kisköre felső vízmércén mért vízállás a 680 cm-es szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosítható vízkészlet marad. Dunaparti illegális temetések miatt kellett önkormányzati határozatot hozni Dunabogdányban. Júniusban botrány lett abból, hogy a helyi strandnál vízbeszúrásos temetést láttak többen is, azóta pedig egyre több ilyen esemény történt a település Dunaparti szakaszán. A népszerű vévelt búcsúztató, mint kiemelt üzleti tevékenység jelent meg a halotti szertartások között. Budapesten akár 500 000 forintot is elkérnek egy ilyen procedúráért. Liebhardt András polgármester korábban azt mondta, a Duna a kikapcsolódás és a feltöltődés helyszíne. Az ilyen típusú temetkezések provokációnak számítanak, főleg, hogy egyesek ilyen alkalomból a strandon helyeztek el virágokat, továbbá az esemény az elhunytra nézve kegyeletsértő. A képviselőtestület most arról döntött, hogy a 22-es és 23-as folyókilométer között engedélyezi az ilyen szertartást, ez távol van a lakott területektől és a strandtól is. Kábítószert adokolhattak több emberi talába az ismert rádiós műsorvezető Sebestyén Balázs DJ-szettje közben a Sziget rendezvényen. Az egyik szemtanú beszámolója szerint egyszer csak összeesett a helyszínen egy nő, az internetes fórumokon pedig további legalább 3 ember hasonló élményéről írtak. Az eset óriási felháborodással járt, mert egyelőre nem állapítható meg ténylegesen, hogy valóban idegen személy akciójáról van-e szó, vagy önmaguk hibájából keveredtek bajba. A mentők összesen 18 másik esetben is segítséget nyújtottak a helyszínen. Szükségállapotot hirdettek erdőtüzek miatt a kanadai hatóságok. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén Brit Columbia tartományban. Eddig 20 000 embert evakuáltak az érintett területekről. A lángok néhol állítólag olyan magasak, hogy saját időjárást hoztak létre, ami miatt felhők nélkül is villámlás figyelhető meg. Nem ez az első idén nyáron, hogy Kanadában erdőtüzek pusztítanak. Júliusban Ontarióban égett több száz tűz, és néhány napig Torontóban volt a legrosszabb a levegő minőség a világon. A füst Minnesotáig és New York államig is elért, ami miatt Donald Trump amerikai elnök új vámokkal fenyegetőzött. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti ország részben zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Egyre nagyobb területen megélénkül a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 38 fok között várható.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
1: a Hobby Rádióban!
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
6: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Augusztus 11-e, kedd. A fővárosban sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hívátjárónál. Érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. Tart a felújítás a 20. kerületben, a Virág Benedek utcában. Mától csütörtök hajnalig félpályás lezárásra kell számítani a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál is. Az Alsóhatvár úttól a Székelyhíd utcáig a Virág Benedek utca továbbra is egyirányú. A 123-as, a 123-a, a 224-es és a 224-e autóbusz, valamint a 923-as éjszakai járat is terelve közlekedik, több megállót kihagyva. A 6. kerületben, a Zicsi Jenő utcában, a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé tudnak tovább haladni. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 2. kerületben, a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. Csak a félútpálya járható Kőbányán, a Tavas utcában, a Hang utca és a Harmat utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket építenek. A 13. kerületben lezárták a Katona József utcát, a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással, csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusszal utazhatnak a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. A József körúton, a Petőfi híd felé, a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet majd közlekedni.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője, ez a reggeli műsorunk második órája. Zsuzsanna és Tiborc nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg 26-7 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 11-én Zsuzsanna, valamint Tiborcz nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Zsuzsanna név jelentése, Lilium, ókori egyiptomi eredetű névről van szó, amely olyan karakter kialakulását támogatja, aki folyamatosan igényli a változást, szeret utazni és keresi az új lehetőségeket. Becézése Zsuzsanka, Zsuzsanna, Zsuzsa, Zsuzsi, Zsuzsika, Zúza, valamint Zuzi, jeles viselői a névnek, Csonka Zsuzsanna, operaénekesnő, Kertész Zsuzsanna, tévés, valamint rádiós, Kossuth Zsuzsanna, Kossuth Lajos húga, Lóránfi Zsuzsanna, első Rákóczi György, erdélyi fejedelem felesége, valamint ön, kedves Zsuzsanna. Ugyanezen a napon köszöntjük Tiborcz nevű hallgatóinkat. A latin eredetű név a Tiburcius névből ered, jelentése Tibur városából való férfi. A Tiborcok ünnepelnek még április 14-én és augusztus 11-én is. A név becézése Tiborcka, Tibi, Tibike, Tibcsi, Tibus, valamint Tibuci. Jeles viselője a névnek Katona József, Bang Bang című operájának a szereplője, valamint ön, kedves Tiborcz. Ezen a napon köszöntjük még Dulcinea, Filoméla, Filomén, Fiona, Ince, Kiara, Klarina, Klarinda, Clarissa, Clarisse, Klára, Klárabella, Lilian, Lilianna, Lilibella, Lilian, Lilium, Liliana, Luisa, Sanna, Tarján, Tibor, Trajanus, Tullio, Tícia, Zsanka, Zsana, Zsazsa, Zsuzsa, Zsuska, valamint Zsuzsanna nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 11-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak mára, milyen érdekességekkel készültem! 1456-tal kezdünk augusztus 11-én, Hunyadi János hadvezér meghalt Zimonyban. Nándorfehérvári diadala emlékére hallható a déli harangszó. 1456-ban a Nándorfehérvárt ostromló II. Mehmed szultán seregét győzte le, amellyel megállította a törökök további előrenyomulását Európába. Ez a győzelem a keresztény Európa győzelme is volt, emlékére Kallixtusz pápa elrendelte a mindennapi déli harangszót. Nem sokkal a nándorfehérvári diadal után halt meg pestis járványban. Népszerűségét, amelyet a törökök elleni harcokban szerzett, valamint az ország leggazdagabb birtokosaként hatalmas vagyonát fiai örökölték. Folytassuk a 19. századdal, 1860. augusztus 11-ével. Ekkor tatán megszületett Bláthy Otto Titus, a transformátor szülőatya. Bláthy Otto Titus a Bécsi Műegyetemen szerzett diplomát, majd a MÁV-nál, később a GANZ villamossági osztályán dolgozott. Itt ismerte fel a mágneses ohm-törvény gyakorlati alkalmazását, így gépeit már számítások alapján méretezte. 11 évet ugrunk előre, 1871. augusztus 11-ére. Ekkor Budapesten megszületett Heltai Jenő író, költő. Leghíresebb művei a Néma Levente és az Álmok háza. Kossuth Díjas drámaíró, költő, újságíró volt. Az operettek, bohózatok, karcolatok, novellák írásának volt a mestere, aki műveiben könnyedén alkalmazta a humoros, ironikus hangnemet, s a különböző tálaló jellem és helyzetkomikumokat, de vidám alkotásaiban is mindig ott rejlett a társadalmi bírálat, a valós ember ábrázolás igénye. 1877 a következő időpontunk, augusztus 11-én Asaph Hall, amerikai csillagász felfedezte a Mars bolygó két holdját, amelyeket Phobosnak és Démiosnak nevezett el. Ugorjunk a 20. századra, 1919. augusztus 11-én meghalt a jótékonysági akcióiról híres Andrew Carnegie, az amerikai acélbirodalom megalapítója. Továbbra is a 20. század, 1942. augusztus 11-én Pierre Laval nyilvánosan bejelentette, hogy akkor jön el Franciaország szabadságának órája, amikor Németország megnyeri a háborút. És végül, de nem utolsó sorban, 4 évvel később, 1946. augusztus 11-én megszületett Marilyn Vos Savan, író, újságíró, akinek a világon a legmagasabb az IQ-ja, mégpedig 228-as. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 11. részéből.
1: Jézus mondja: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.

0: A világon mindenhol hallható.
1: 2026. augusztus 11-e, KEDD. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Evangélium Szent Máté könyvéből, 18. fejezet 1-től az 5-ig, 10. és 12-től a 14. versig. A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem a kicsinyék közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Mit gondoltok? Ha valakinek 100 juha van, s egy elkóborol közülük, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyoldalon, s nem megye, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül annak, mint az el nem tévedt 99-nek. Éppen így mennyei atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül. Emélkedés. Ki a legnagyobb a mennyek országában? Kérdezik a tanítványok Jézust. Ez a kérdés árulkodó. Nem azt kérdezik, hogyan lehet valaki hűségesebb, alázatosabb vagy engedelmesebb, hanem ki a legnagyobb? Versengés, önérvényesítés, rangsor vezeti őket, talán abban reménykednek, hogy Jézus majd megnevezi a legjobb tanítványt. De Jézus válasza teljesen váratlanul éri őket. Oda hív egy gyermeket, előjük állítja, és azt mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Ez a kijelentés nem csupán pedagógiai példázat, hanem lelki alapelv. Isten országába nem a hatalom, a siker vagy a tudás vezet, hanem a kicsinység. De mit jelent gyermekké válni? Természetesen nem értelmi vagy érzelmi éretlenséget, nem naivitást vagy tudatlanságot, hanem azt a bizalmat, nyitottságot és önátadást, amely a gyermekben természetes. Egy kisgyermek nem akar uralkodni, nem önmagát helyezi a középpontba, hanem nyitott, elfogadó, tudja, hogy mások segítségére van utalva. Az ilyen magatartás az Istenbe vetett hit alapja. Felismerem, hogy nem vagyok mindenható, és hogy rá vagyok utalva az Atyára mindenben. Az elveszett jó példázata a következő üzenetet hordozza. Isten nem a tömegben gondolkodik, hanem az egyes emberben. Ha egy eltéved, utána megy, nem számít, milyen messzire került, mennyire volt kicsi vagy jelentéktelen mások szemében. Isten számára mindenki egyaránt fontos. Uram Jézus Krisztus, taníts meg a gyermekek egyszerűségével élni, bizalommal, nyitott szívvel, alázattal, engedelmesen. Add, hogy ne a nagyságot keressem, hanem téged. Segíts, hogy ne nézzem le a gyengéket, hanem minden erőmmel segítsem azokat, akik kicsik, elesettek vagy eltévedtek. Add, hogy ne veszítsem el a te látásmódodat, hiszen számodra minden egyes ember fontos. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: program ajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
2: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
1: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
2: Grünwe Stefánia.
1: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az Egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
2: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégén nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdésre fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
1: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
2: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
1: És akkor ki tudja a jövőre, mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
2: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő. Tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
1: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
2: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
1: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
2: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
1: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
2: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
1: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
2: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
1: Mi az útvonala a menetnek?
2: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért. Ugye jó pár lépés?
2: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt? Ami újdonság?
2: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilámi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária történelmi karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a történelmi témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni, de lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos verziója. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
2: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódobáló csapat. Ők lesznek idén?
2: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkül.
2: Igen, nélkülük nincs Szavária történelmi karnevál. A Szavária légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik. De még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje, Szent Márton is részt fog venni az idejévi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali egyig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
2: Szeretettel várunk mindenkit.
0: Hobbi Rádió. Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az ozon réteg vékonyodását a tudósok először a 70-es években vették észre, és azt is tudta, hogy ennek oka összefüggésbe hozható az emberek által gyártott kémiai anyagokkal. Ilyenek például a hűtőberendezésekhez, kozmetikai és háztartási sprék hajtógázához, neoncsövekhez használt gázok.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják, most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1944. A magyarok a bajor földre ütöttek be, de Wales mellett oly nagy vereséget szenvedtek, hogy soha azelőtt annyira meg nem gyengítettek. 1956. A sok el nem temetett, vagy rosszul elásott hullának erjedése a nyári hőségben járványt okozott, mely Hunyadi Jánosra is átragadt. A jobb levegőjű zimonyba vitték, ahol a gyóntató atyának ezt felelte: Uram, kész vagyok én az örök útra. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy az MVGOS évtizedek óta támogatja a vak és gyengén látó tanulókat azzal, hogy a tankönyveket hozzáférhető formátumban biztosítja számukra. Olvasható portálunkon, hogy a szervezet munkatársai idén is digitális, braille és nagyított síkírási formátumban készítik el az iskolák által megrendelt tankönyveket, hogy a látássérült tanulók egyenlő eséllyel kezdhessék meg a 2022-es tanévet. Kiemeltük, hogy a látássérült szülők gyermeknevelési periódusaiban is számos kihívással kell szembenézniük, és érdekes kérdés, hogy milyen akadályokba ütköznek a kivétel nélküli szülők. Emellett tájékoztatást adtunk arról, hogy a Hermina Egyesület irodája és ügyfélszolgálata augusztusban szünetre megy. Beszámoltunk arról is, hogy a Braille Bizottság új elnököt választott Magyar Csaba személyében, és hogy Földesi Bende Gúz képviseli Magyarországot a Heidelbergi Parajudo Európa bajnokságon. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol megtalálhatja a legfrissebb híreket és információkat. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Szükségesnek tartja az atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök. Folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Szándékosan nem foglalkozott a korábbi politikai elit a klímavédelemmel,

0: Osztással és atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök, aki ezért napirendelőtti felszólalásában a parlamentben azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban definiálják a vízhez, az energiához és a fenntartható környezethez való jogot is. Magyar Péter azzal indokolt, a vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait. Úgy vélte, kellő politikai bátorság hiánya a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni, főleg Bős-Nagymaros úta tabu téma a mesterséges vízmegtartás kérdése. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenésben van. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal olcsóbb lett, és az ár az év eleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári napokra emelkedett, és júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányban indult el. Tavasszal a panellakások átlagos négyzetméter ára már csak 11%-kal maradt el a téglaépítésűekétől. A két piac ekkor került a legközelebb egymáshoz. Júliusra ez a különbség újra közel 21% volt. Országos ellenőrzést tartott játszótereken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együtt az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál állapítottak meg jogsértést, közölte a hatóság. Az országos vizsgálat célja, hogy a gyermekek számára biztonságos környezetet biztosító játszóterek működjenek, és az üzemeltetők maradéktalanul eleget tegyenek a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti ország részben zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Egyre nagyobb területen megélénkül a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 38 fok között várható.
1: Hobby Rádió. Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Augusztus 11-e, kedd. A fővárosban sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hívátjárónál. Érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában. Mától csütörtök hajnalig félpályás lezárásra kell számítani a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál is. Az Alsóhatváruttól a Székelyhíd utcáig a Virág Benedek utca továbbra is egyirányú. A 123-as, a 123A, a 224-es és a 224E autóbusz, valamint a 923-as éjszakai járat is terelve közlekedik, több megállót kihagyva. A 6. kerületben a Zicsi Jenő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé tudnak tovább haladni. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 2. kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. Csak a félútpálya járható Kőbányán, a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket építenek. A 13. kerületben lezárták a Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással, csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusszal utazhatnak a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és

0: A szívelégtelenség, hogyha meghatározzuk, akkor a szív összehúzódó képességének, pumpáló képességének a zavara. Ennek következtében a szív nem tud kellő mennyiségű vért eljuttatni az életfontosságú szövetekhez, és ebből kifolyólag az életfontosságú szöveteknek az ellátása zavart szenved. Maga a szív, mint pumpáló funkció tulajdonképpen kihat a szervezet egészére nézve. Ezért a szívelégtelenséget nem csak a szívnek a betegségének tartjuk, tulajdonképpen az egész szervezetet érinti.
1: Vannak olyan betegségek, amiknek az elkerülésével a szívelégtelenség sem tud kialakulni?
0: Igen, jól ismerjük azokat a tényezőket, amik szívelégtelenséghez vezetnek. Ezek közül leggyakoribb a fejlett országokban a koszorúérbetegség, a magas vérnyomás, a szívbillentyű betegségek, a különböző szívizom elfajulással járó betegségek, és vannak bizonyos örökletes tényezők is. Ha megnézzük ezeket a tényezőket, akkor lehet azt látni, hogy ha megfelelő módon kezeljük és megelőzzük az előbb említett betegségeket, akkor ezzel egyidejűleg a szívelégtelenség kialakulásának a lehetőségét, gyakoriságát is csökkenteni tudjuk. Tehát például egy egyszerű példát mondok, ha egy betegnek magas vérnyomása van, és ezt megfelelő módon éveken keresztül jól kontrollálja, jól karbantartja, akkor kisebb az esélye, hogy a magas vérnyomás betegség terhelve a szívet, szívelégtelenséget alakít ki. De elmondható az is, hogy például egy magasabb testcsú is terheli a szívet, egy rosszul beállított cukorbetegség is terheli a szívet, és hát, hogyha a koszorúér betegsége van az illetőnek, vagy egy szívinfarktuson esett át, akkor is nagyon fontos, hogy megfelelő ellátásban és másodlagos megelőző ellátásban, gondozásban részesüljön. Ezekkel a tényezőkkel mind-mind csökkenteni tudjuk annak a valószínűségét, hogy szívelégtelenség alakuljon ki.
1: Kiket érint elsősorban ez a betegség? Azokat a betegeket inkább, akiknek már van egy meglévő szívproblémájuk, szívbetegségük, vagy pedig azokat a személyeket is érintheti, akik nem küzdenek szívproblémával, nem szenvednek különféle szívbetegségekben?
0: Igen, hát vannak bizonyos akut tényezők, amik akutan okoznak szívelégtelenséget, úgy, hogy előtte nem volt semmiféle ismert betegsége a betegnek. Ilyen lehet például egy szívizomgyulladás, vagy egy akut szívinfarktus, de az esetek túlnyomó többségében valamiféle alapszívbetegsége már van az illetőnek. Sokszor a tünetek a kezdeti stádiumában a szívelégtelenségnek még nem jelennek meg olyan formában, esetleg a beteg nem is gondol arra, hogy szívelégtelenség lenne, azt veszi csak észre, hogy esetleg nagyobb terhelésre hamarabb elfárad, ezt esetleg összeköti azzal, hogy ritkán mozog vagy idősödik, és nem is gondol arra, hogy ez a szívelégtelenség első tünete lehet.
1: Milyen konkrét életmódbeli változtatásokra van szükség annak elérése érdekében, hogy akár ne alakuljon ki ez a betegség, vagy akár pedig a már meglévő betegséget karban lehessen tartani.
0: Tulajdonképpen, mint minden szívbetegségnél, nagyon fontos a megelőzés. Nagyon fontos a megfelelő testsúly, a megfelelő diéta, a sószegény táplálkozás, és megfelelő módon mozogjon a beteg. Ez egy érdekes dolog, azt gondolhatnánk, hogy egy szívelégtelen betegnek veszélyes lehet a testmozgás, de ma már tudjuk azt, hogy megfelelően kontrollált, alacsony szintű testmozgás sétával tulajdonképpen a beteg segíthet a szívelégtelenségben. És természetesen nagyon fontos a gyógyszeres kezelés és egyéb eszközös kezelés.
1: A megelőzést említette, doktor úr, és olvastam, hogy a megelőzésnek egyik kiemelt eszköze, hatása lehet a védőoltás is.
0: Igen. Vannak klinikai vizsgálati eredmények arra, nagyon nagy számú betegek bevonásával, hogy akár egy influenza védőoltás rendszeres és időben történő beadása esetén életeket menthetünk meg, a szívelégtelen betegek nem kapják el ezt a egyébként komoly fertőző megbetegedést.
1: Hogy látja, hogy tapasztalja, mennyire együttműködők a betegek, mennyire tartják be azokat az előírásokat, amik könnyebbé, hatékonyabbá tehetik az ő szívbéli betegségeik gyógyítását, karbantartását?
0: Nagyon fontos kérdéskört feszegetünk, amikor erről beszélünk. A szívelégtelenség egy krónikus betegség. Tulajdonképpen meggyógyulni igazából nagyon ritkán lehet belőle. Ezért hosszú éveken keresztül megfelelő orvos-beteg kapcsolat szükséges, megfelelő gondozás szükséges. Ilyenkor a betegeknek többféle gyógyszert kell szedni, megfelelő dózisban és megfelelő együttműködő képességgel. Erre is vannak adataink, hogyha a szívelégtelen beteg nem az orvosi utasításoknak megfelelő rendszerességgel szedi a gyógyszerét, a akkor állapot rosszabbodás következik be, kórházi kezelések gyakorisága sokkal nagyobb, és az életkilátások is csökkennek. Tehát itt ugye kettős a feladat. A betegeknek meg kell érteni azt, hogy miért szükséges többféle gyógyszert szedni a betegségre, és hogyha a betegek is ezt megértik, és az orvos és az egész egészségügyi szakszemélyzet ebben partner, beleértve az ápolónőket, az asszisztensnőket és a gyógyszerészeket is, akkor fent tudunk tartani egy megfelelő gyógyszer együttműködést, akkor ez rendkívül fontos, mert hatékony gyógyszeres kezelési lehetőségeink vannak a szívelégtelenség kezelésében.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Jelentős többlettel zárt júliusban a költségvetés, elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt közölte, az áprilisi 91%-ról 67%-ra, majd 1000 milliárd forinttal csökkent a hiány. Megszüntettük a lopást és a pazarlást, magyarázta az adatokat. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint júliusban 524 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere, ami 537 milliárd forint javulást jelent az egy évvel korábbihoz képest. Elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Estétől a második blokk

0: Főegyeztetésen Pósfai Gábor belügyminiszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Baricska Norbert Budapest rendőrfőkapitánya és Vódis Krisztina nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztos vett részt, tartalmazza a közlemény. Azt írták, hogy az akció során az elmúlt 3 hétben 154 személyt fogtak el, 118-at pedig előállítottak. A rendészeti intézkedések keretében 80 szabálysértési feljelentés, 72 büntető feljelentés készült és 154 helyszíni bírságot szabtak ki. Eddig 97 helyszínen 1600 rendőr 11000 szolgálati órát töltött el a programban. Ismeretlen módon eltűnt egy második világháborús robbanótest az Apadó Dunából az előbukkanásáról szóló bejelentés után. Felkutatásához a lakosság segítségét kéri a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy egy férfi hétfőn személyesen jelentette be a 22. kerületi rendőrkapitányságon, hogy a Nagytétényi út és a Tóth József utca közelében a Duna alacsony vízállása miatt láthatóvá vált a meder iszapjában egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy, amelyről fényképet is készített. A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, de már nem találták meg a tárgyat, csupán annak helyét azonosították. Az ügyben a budapesti rendőrfőkapitányság robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés büntet gyanúja miatt indított nyomozást. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti ország részben zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Egyre nagyobb területen megélénkül a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 38 fok között várható.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
7: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
7: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
9: Augusztus 11-e, kedd. A fővárosban sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hívátjárónál. Érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. Tart a felújítás a 20. kerületben, a Virág Benedek utcában. Mától csütörtök hajnalig félpályás lezárásra kell számítani a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál is. Az alsó határúttól a Székelyhíd utcáig a Virág Benedek utca továbbra is egyirányú. A 123-as, a 123A, a 224-es és a 224E autóbusz, valamint a 923-as éjszakai járat is terelve közlekedik, több megállót kihagyva. A 6. kerületben az Zichy-Jenő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé tudnak tovább haladni. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 2. kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. Csak a félútpálya járható Kőbányán, a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket építenek. A 13. kerületben lezárták a Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Tart a villamospálya karbantartása a könyveskán.

0: Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusszal utazhatnak a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet majd közlekedni.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Stereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai műsorban többek között arról hallhatnak, hogy új elnöke van a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége Braille Bizottságának. Aztán azt is megtudhatják, annak részleteit, hogy Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot a Heidelbergi Paradzsúdó Európa bajnokságon. Aztán arról is hallhatnak, hogy a Sinosz nyílt levelet írt Magyarország kormányának. És akkor egy rövid zenét követően várom vissza Önöket a részletekkel. Tartsanak velem!
2: Hobby Rádió!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Új elnök a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége Braille bizottsága élén. Magyar Csaba a Vakok iskolájának zongoratanára, látássérült tanárként látássérült gyerekeket és fiatal felnőtteket tanít. Szívügye a Braille kultúra támogatása. 2024-ben az ő ötlete alapján valósult meg először a Braille maraton. 2025-ben a Vakok iskolája tantestülete felterjesztését követően munkáját az MVGOS Braille emlékéremmel ismerte el. Az elnökválasztást követően a Braille bizottság tagjai meghallgatták dr. Gombás Judit ismertetőjét az Európai Vakok Szövetsége Braille bizottságában, valamint a Nemzetközi Tanács a látássérült személyek oktatásáért tagjaként végzett munkájáról, valamint a 201 éves Braille írás nemzetközi környezetben betöltött szerepéről. Nemes Nagy Tünde bemutatta a Matej Hebrenda Szlovák Vakok Könyvtára tevékenységeit, majd körbeadott egy Braille ABC-s könyvet, amelyből a Szlovákiában élő látássérült emberek tudják elsajátítani a pontírást. Bíber Mária elmondta, fontosnak tartja, hogy a Braille bizottság munkáját a jövőben előre meghatározott irányelvek és célkitűzések mentén végezze. Legyen jelen a pontírást olvasó látássérült emberek életében, valamint reagáljon a technikai újdonságokra, és szorosabban működjön együtt az MVGOS-szel és azokkal a partnerszervezetekkel, amelyek közösségi programokkal támogatják a Braille kultúrát. Magyar Csaba tájékoztatta a bizottsági tagokat arról, hogy 2026-ban már a harmadik Braille maraton valósult meg együttműködésben a Vakok és Gyengéllátók Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egyesületével, a Vakok iskolájával, valamint az Összhang alapítvánnyal. A Braille bizottság tagjai egyébként Magyar Csaba, aki tehát újonnan megválasztott elnök. Berta Edina, Bíber Mária, dr. Gombás Judit, Lepcetterné, Vejland Orsolya, Nemes Nagy Tünde, Péter Zsigmond és Rosenberski Zoltán. Agyahírül a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége. Kedves hallgatóink, önök pedig továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin című műsort hallják, annak is a 2026. augusztusi első adását. Egy rövid zeneszünetet követően jövünk vissza, és arról hallhatnak majd, hogy Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot a heidelbergi paradzsukdó Európa bajnokságon. Tartsanak velünk, várom vissza önöket.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Hello, Charlie vagyok, és
4: nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. Azokat is nagy szeretettel köszöntöm, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Földesi Bendegúz képviseli tehát Magyarországot a heidelbergi parajúdó Európa-bajnokságon. Az ippon judó tatabánya SE fiatal sportolója már több nemzetközi versenyen is bizonyított. Élete első nemzetközi megmérettetésén a 2024-es bahreini gimnezidén aranyérmet szerzett, 2025-ben pedig bronzérmes lett az isztambuli Európa Para ifjúsági játékokon. A parajúdó a látássérült sportolók versenysportja, szabályai pedig nagy részt megegyeznek az épp sportolókéval. A legfontosabb különbség, hogy a küzdelem a két versenyző által felvett fogásból indul, így a sportolók elsősorban a tapintásukra, az egyensúlyérzékükre és ellenfelük mozgásának érzékelésére támaszkodnak. A judósok a látássérülés mértéke alapján két kategóriában versenyeznek. A E1-es kategóriában a vak, a E2-esben pedig a gyengéllátó sportolók. A heidelbergi Európa-bajnokságon több mint 120 sportoló részvételére számítanak, akik mintegy 20 országból érkeznek a verseny helyszínére, amely több mint 4000 néző befogadására alkalmas, és mindemellett akadálymentes, ez pedig az SNP Dóm lesz. Heidelbergben 2024-ben már sikeresen rendeztek judo Grand Prix versenyt. Európa bajnokságnak azonban most először ad otthont Németország. Földesi Bendegúz augusztus 14-én pénteken lép tatamira a férfi J1-es kategória 81 kg-os súlycsoportjában. A heidelbergi kontinens viadalon az Európa bajnoki helyezések mellett világranglista pontokért is küzdenek a résztvevők. Sok sikert kívánunk tehát Bendegúznak, valamint a felkészülését segítő edzőknek és sportszakembereknek. Erről is olvashatnak a hparalimpia.hu című weboldalon. Kedves hallgatóinkat pedig buzdítom arra, hogy tartsanak velem továbbra is, ugyanis még néhány percig az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi első adását hallják, és arról szólunk a műsor utolsó harmadában, hogy a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége nyílt levelet írt Magyarország kormányának. Tartsanak velünk, velem, egy rövid zenét követően jövök vissza.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket. Ruzsa Viktor vagyok, Önök. Még néhány percig az Esélyegyenlőségi magazin 2026 augusztusi első adását hallják. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége nyílt levele Magyarország kormányához. 2026. augusztus 3-án a Sándor palotában tartott egyeztetést Magyar Péter miniszterelnök a parlamenti pártok frakcióvezetőivel. Az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására tartott találkozó célja az volt, hogy a frakcióknak parlamenti ülés hiányában is legyen lehetőségük tájékozódni a kialakult energiakrízis kezeléséről és a kormány intézkedéseiről. Az egyeztetést sajtótájékoztató követte a helyszínen, a kormányfő beszámolt annak eredményeiről, majd válaszolt a sajtó képviselői által feltett kérdésekre. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a sajtóesemény kommunikációs akadálymentesítés jelnyelvi tolmácsolás nélkül zajlott, így a jelnyelvhasználó személyek egyenlő esélyű hozzáférése sem az élő közvetítéshez, sem annak felvételéhez nem volt biztosított. A videófelvétel feliratozással történő akadálymentesítése szintén nem történt meg, emiatt sem a Siket, sem a Nagyothalló nézők számára nem hozzáférhető. Egyes médiafelületeken bekapcsolható ugyan az automatikusan létrehozott feliratozás ehhez a videóhoz, azonban az általunk évek óta tapasztalt tévhit eloszlatása érdekében is, ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beszédfelismerő szoftverek által magyar nyelvű automatikus feliratozás általában nagyon sok tartalmi hibával készül, ezért alkalmatlan a hallássérült emberek megfelelő tájékoztatására. A hazánkat sújtó hőség, a száj, vízhiány és energiaválság, illetve annak következményei, a lakosságot célzó intézkedések a Siket és Nagyothalló állampolgárokat épp úgy érintik, mint a nem hallássérült embereket. Ezért a jelenlegi válsághelyzetben, de annak megszüntével szintén elengedhetetlen a kormányzati tájékoztatásokhoz és más közérdekű tudnivalókhoz történő akadálymentes, egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hallássérült személyek számára is. Korábbi hasonló eseteket észlelve, szövetségünk már a választást követően írásos megkereséssel fordult a kormány felé a kormányzati sajtótájékoztató kommunikációs akadálymentesítésének teljes körű és minden alkalomra kiterjedő biztosítása érdekében, mint erről hírt is adtunk 2026 májusában. Továbbra is lobbizik a SINOSZ a kormányzati tájékoztatók akadálymentesítéséért. Mivel a hallássérült állampolgárok számára történő akadálymentesítés ennek ellenére ezúttal sem valósult meg, a nyilvánosság erejében bízva ismételten jelen nyílt levelünkben felszólítjuk és kérjük a magyar kormányt arra, hogy a Siket és Nagyothalló személyeket a kormányzati kommunikáció vonatkozásában is tekintsék az épp hallású társaikkal egyenrangú állampolgároknak, és gondoskodjanak a közérdekű tájékoztatók jelnyelvi és írótolmácsolással történő akadálymentesítéséről, illetve a megjelent filmes tartalmak megfelelő minőségű feliratozásának biztosításáról. olvasható a sinos.hu weboldalon. Kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi első adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található weboldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, így az Apple Podcasten és a Spotify-on. Ruzsa Viktor vagyok. Köszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket. Vigyázzanak magukra ebben a hőségben. És hallgassák továbbra is kedvenc rádiójukat. További tartalmas, kulturált időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!

sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobbi Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
3: 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. A tartósan meleg időjárás következtében jelentősen lecsökkent a Tisza víz szintje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vác országgyűlési képviselője szerint 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. Simon Renáta, a Tisza párt képviselője azt mondta, energiatárolási kapacitások bővítését, áramhálózatok rekonstrukcióját és a geotermikus, valamint a szélenergia hasznosítását is támogatott lehet. Magyarország energetikai rendszerének biztonságossá tétele és a

0: felbukkanó tárgyak hátterében jellemzően korábbi vízi építmények maradványai, nehezékek vagy mederfenéki akadályok állnak. A hasonló geometriai formákat például a betonból vagy fémből készült csonkagullákat és piramis alakú tömböket a folyami szabályozásoknál, építkezéseknél vagy a hajózás biztonsága érdekében szokták elhelyezni a mederben, hogy rögzítsenek valamit, vagy éppen jelezzék a hajósoknak a meder adottságait. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extreme Man elnevezésű nyílt nemzetközi triatlon versenyen, közölték a szervezők vasárnap az esemény Facebook oldalán. Azt írták, hogy az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul. Hozzátették, a vízimentők gyors beavatkozását követően a parton tartózkodó orvosok és a kihelyezett mentőegység azonnal megkezdte a szakszerű újraélesztést, de a hosszú ideig tartó összehangolt ellátás ellenére az sikertelen volt. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök vasárnap bejelentette, hogy elutasítja a Donald Trump amerikai elnök nevével ellátott gázai béketervet. A 15 pontos anyagot a Trump-féle béketanács és a Hamas dolgozta ki. Július végén Trump áttörésként harangozta be. Netanyahu hivatala fenntartásokkal fogadta azt és jelezte, a részletei nem tükrözik Izrael álláspontját. Az USA támogatását élvező terv lényege az lett volna, hogy a Hamas fokozatosan átadja fegyvereit az új palesztin adminisztrációnak. Miközben az izraeli haderő kivonul a gázai övezet azon feléből, amelyet megszállás alatt tart. Netanyahu vasárnap a hivatala által kiadott közlemény szerint azt mondta egy kormányülésen, erői semmiféle visszavonulást nem hajtanak végre a Hamas teljes lefegyverzése előtt. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti ország részben zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Egyre nagyobb területen megélénkül a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 38 fok között várható.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió! Rádió.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Augusztus 11-e, kedd. A fővárosban sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hívátjárónál. Érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában. Mától csütörtök hajnalig félpályás lezárásra kell számítani a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál is. Az Alsóhatár úttól a Székely híd utcáig a Virág Benedek utca továbbra is egyirányú. A 123-as, a 123A, a 224-es és a 224E autóbusz, valamint a 923-as éjszakai járat is terelve közlekedik, több megállót kihagyva. A 6. kerületben az Zicsi Jenő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé tudnak tovább haladni. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 2. kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. Csak a félútpálya járható Kőbányán, a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket építenek. A 13. kerületben lezárták a Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál, sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusszal utazhatnak a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között. Pesterzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet majd közlekedni.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
5: Világjáró.

0: Ha ön már jártott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál
1: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket, kalandozzanak velem a világ és hazánk legszebb és legizgalmasabb tájain. Ma egy forró hangulatú, hatalmas mennyiségű élményt kínáló kis afrikai országba, Tunéziába invitálom Önöket. A lényegesen nagyobb Algíria és Líbia között szerényen meghúzódó Tunéziában mindenki megkapja, amit keres, hiszen vannak itt fehér homokos tengerpartok, csodálatos látnivalók, finom ételek és egy olyan egyedi légkör, ami csak erre az országra jellemző. Kedvező klímájának köszönhetően Tunézia egész évben vonzó célpontot jelent a turisták számára, hiszen a nyarak forrók, míg a telek kellemesen enyhék. Tavasszal és ősszel színpompás vadvirág bemutató tárul az utazó szem elé, a hazai téli hidegből a melegbe kívánkozó turistáknak is ideális célpont lehet Tunézia. Vitorlázás, szörf, búvárkodás, golf, sivatagi túrák, megpihenés az oázisokban mind-mind élvezetesek lehetnek, akár októbertől májusig is, amikor az átlag hőmérséklet 12-28 fok között van. Az igazi nyár júniustól szeptemberig tart, a forróság pedig augusztusban tetőzik. A nyári hónapokban akár 35-40 fok is lehet. Ilyenkor a földközi tengervize kellemes, sokszor a 26 fokos hőmérsékletet is meghaladja. Aki a sok napsütést részesíti előnyben, annak elsősorban a nyári hónapokban érdemes Tunéziába utaznia, de télen is kellemes az ország klímája. Ezt az időszakot azoknak ajánlom, akik nem csak fürdeni szeretnének, de az ország turista látványosságait, kulturális emlékeit is szeretnék megnézni. Az ország vége láthatatlan finom homokos tengerpartjait Afrika legszebbjei között tartják számon, míg építészete az arab hagyományokból ugyanúgy merít, mint a francia fennhatóság rejtőjen ült idéző gyarmati stílusából. Tunéziába a legtöbben repülőgéppel érkeznek, az út kicsit több, mint 2 órás. Ha valamivel kalandosabb utazásra vágynak, akkor Franciaországból vagy Olaszországból hajóval juthatnak el az afrikai országba, ám ez a mód hazánkból meglehetősen nehézkes. A magyar állampolgárok érvényes útlevéllel 30 napig vízummentesen utazhatnak Tunéziába, arra azonban figyelni kell, hogy az útlevélnek a belépéstől számítva még 6 hónapig érvényesnek kell lennie. Az ország hivatalos pénzneme a tunéziai dinár. Ennek ki és bevitele tilos, a forintot így nem tudjuk közvetlenül dinárra átváltani, sem itthon, sem ott, így a költőpénzről dollárban vagy euróban érdemes gondoskodni, és ezt a bankokban, valamint a szállodákban átváltani. A megmaradt dinárt a beváltásról szóló bizonylat felmutatásával a repülőtéren lehet visszaváltani, de csak a beváltott mennyiség 30%-át, maximum 100 dinárt. Hitel és bankkártyáinkat minden további nélkül használhatjuk Tunéziában, ahol a hivatalos nyelv az arab, az elsődleges idegen nyelv a francia, de a legtöbb szállodában angolul és németül is beszélnek.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Szikrázó napsütés, kristálytiszta víz, csodás tengerpart, csupán két órányi repülőútra. Ez Tunézia, a népszerű nyaralóhely, amely a hazánkhoz legközelebb eső exotikum. Az afrikai ország továbbra is az egyik legolcsóbb célállomás, jó minőségű szolgáltatásokkal, remek szállodákkal, mosolygós helyiekkel. Az ország legkedveltebb üdülő paradicsomai Monastir, Hammamet, Szusz, illetve Portal Cantau. Mindegyik tengerparton számos, jó minőségű szálloda közül választhatunk, a 3, 4 és 5 csillagos hotelek félpanziós, teljes panziós vagy all-inclusive ellátást kínálnak, így mindenki megtalálja az igényeinek leginkább megfelelő szállást. Az ország egyik legismertebb üdülő központja Hammamet, amelyet Tunézia Szent-Tropéjaként is emlegetnek. Kitűnő tengerparti fekvésének, kellemes strandjainak, zegzugos óvárosának köszönheti népszerűségét. A Medinában szűk utcák, mecsetek és bazárok fogadnak bennünket. Az 1500 méter hosszú aranyhomokkal szegélyezett elbűvölő tengerparti sétányon újonnan épült szállodák hívogatnak mindenkit. A városkának egyedülálló hangulatot kölcsönöz az egész évben virágzó változatos növények sokszínűsége. A felhűtlen és nyugodt pihenés minden kellékével rendelkezik, legyen szó akár kávézókról, boltokról, vagy a sportolás különböző eszközeiről. Hammamet déli részén épült az új Jászmin negyed, gyönyörű jachtkikötőjével és elegáns, pálmákkal szegélyezett parti sétányával. A busztranszfer Hammametbe a Monastir repülőtérről körülbelül 30 perc. A repülőről leszállva picit többet, röpke 50 percet kell utaznunk, hogy eljussunk a másik közkedvelt üdülőhelyig. Ez már Szusz, Tunézia harmadik legnagyobb városa és egyben legismertebb idegenforgalmi központja. Szuszban átélhetjük az egykori óváros élénk hangulatát. A kis utcák labirintusában, a Medina lépcsőjén fellejárkálva, az óvárosban található bazárokban kereskedők fogadnak bennünket. Több kilométer hosszú finom homokos tengerpartján megtalálható valamennyi világhírű szállodalánc egy-egy tagja. A sétányon sok-sok üzlet, butik, étterem, bár és kávézó csábítja az utazót. A város nyüzsgő forgataga mindenkit magával ragad. Ha pedig különleges élményre vágynak, ajánlom a vasárnaponkénti tevevásárt, ahol megismerhetik a keleties hangulatú arab városok színes légkörét. Szusztól 5 kilométerre található Portal Cantau. Itt egy komplett várost terveztek és építettek a semmi közepén, jachtkikötővel, golfpályával, eredeti arab stílusban. Bár egy kicsit érezni a városkán, hogy mesterségesen jött létre, mégis csodálatos látványt nyújt. Zöld területekkel és olivaligetekkel övezett, vakítóan fehér apartmanok és szállodák jellemzik Portal Cantaut. Macskaköves partja, mesés hajúi, hangulatos éttermei, kávézói mindenkit ámulatba ejtenek. A kikötő zenélő, világító szökőkútja este a legcsodálatosabb. Fantasztikus szállodáinak, nemzetközi repülőterének és Szusz város közelségének köszönheti népszerűségét Monastir. Történelmi város központ, mauzóleum, Észak-Afrika legrégebbi arab erődítménye, az 1000 éves nagy mecset, illetve hangulatos utcák, kellemes kávézók, pezsgő bazári élet várja azokat, akik Monastirban nyaralnak. A város partja finom homokos és csodálatos látványa pálmákkal díszített parti sétány. Ideális hely azoknak, akik a nyugodt pihenést választják, ugyanakkor közel szeretnének lenni a pezsgővárosi élethez és a történelmi látványosságokhoz.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
0: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Folytatjuk kalandozásunkat a legafrikaibb mediterrán országban, Tunéziában, ahova sokan vágynak, ám néhányan félve indulnak útra, hiszen az európai gyomor számára olykor szokatlan ételek nem egy turista nyaralását megkeserítették már. Valójában némi odafigyeléssel kivíthetjük a bajt. A csapvíz nem fogyasztható, még fogmosáshoz is érdemes palackozott vizet használni. Ajánlatos kerülni a zöld saláták, hámozatlan gyümölcsök és jeges italok fogyasztását. A gyomor problémák többnyire a kimerültség, a szokatlan konyha és a túlságosan hideg italok következménye lehet. Ha utazásunk alatt mégis rosszalkodna a gyomrunk, tanácsos egy napot pihenni, kicsit diétázni és teát, langyos kúlát inni. Bizony, az egyébként egészségtelennek tartott kúla gyomorrontás esetén igazi csodaszernek bizonyul, megelőzés gyanánt pedig legtöbben a házi pálinkára esküsznek. Nos, a megfelelő óvintézkedések betartása mellett jó szívvel ajánlom a tunéziai konyha remekeit. A szállodákban természetesen elsősorban európai ételeket szolgálnak fel, de számos hotelben a helyi ételeket is megkóstolhatják a vendégek. A tunéziaiak rengeteg zöldséget, halat, gyümölcsöt fogyasztanak. Érdemes kipróbálni például a briket, amely leveles tésztába csavart tojásos, zöldséges hús, de ha Tunéziában járnak, nem ulasszák el megkóstolni a kuszkuszt sem. Az egész Észak-Afrikára oly jellemző specialitást gőzfelett főtt búzadarából készítik és paradicsommártással összekeverve zöldséggel, bárány, baromfi vagy halhússal tálalják. Bárányhús az alapja a legtöbb tunéziai húsételnek is. Ezekből az egyik kedvencük a kaucsa, vagyis a sózott lapocka szeletek olívaolajos szószban, jellegzetes arab fűszerekkel ízesítve, mentával, ördögborssal, kurkumával és gyömbérrel szórják meg a húst, majd agyagedényben lassú tűzön sütik át. Mindenkinek ajánlható, ízletes egy tál étel. Tunézia az édesszájúak paradicsoma, hiszen ebből is óriási a választék. Az édességek készítéséhez mézet vagy sűrű szirupot használnak, amit az erős illatú narancsvirágvízzel ízesítenek. Emellett a szállodákban desszertként általában friss gyümölcsöket is felszolgálnak. Tunéziában talán az egykori francia fennhatóságnak is köszönhetően igen széles a borválaszték, és sört is lehet kapni. Az erősebb italok közül a datojalikört, illetve a fügepálinkát érdemes megkóstolni.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
3: Szivárvány.
4: Szivárvány.
3: Szivárvány.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallotta.
2: Hobby Rádió.
5: Az élet.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Tunéziai nyaralásunk egyik legizgalmasabb élménye a vásárlás lehet. Általában az úvárosi részen, a Medinában találjuk a piacot, a bazárt, ahol az árusok hada fogad bennünket, és természetesen mindenki a saját portékáját dicséri. Alkudozzanak bátran, hiszen ez csak egy játék, ami hozzátartozik a tunéziai emberek mentalitásához. Természetesen vannak olyan helyek is, ahol külön táblával és több nyelven kírják, hogy ott fixárak vannak, azaz nem engednek az árból. Azoknak, akik nem szeretnek alkudozni, ezeket az üzleteket ajánlom, ám ha kedvük van a játékos alkudozáshoz, akkor érdemes kipróbálni a vásárlás eme különös és örömteli formáját. Ne lepődjünk meg, hogyha a bazárokban magyarul köszöntenek minket az árusok, vagy pár érdekes magyar szóval kedveskednek, ugyanis a tunéziaiak nagyon jó nyelvérzékkel vannak megáldva, és hallás után megjegyzik a szavakat. Honfitársaink olyan nélkülözhetetlen magyar kifejezéseket tanítottak meg velük, mint a Servus Vizibus, vagy a Servus Fridericus. Tunéziai nyaralásuk alatt a megmosolyogtató szavakat szinte mindenhol hallani fogják, és bizony jóleső érzés lehet az is, hogy az árusok magyar nyelven érdeklődnek, hogy létük felől. Bazározás közben jó tudni, hogy ha a szóba elegyedünk egy árussal, akkor nem menekülhetünk, biztosak lehetünk benne, hogy azonnal beinvitál az üzletbe. Ha komoly érdeklődőnek vél bennünket, hellyel kínál, meghív egy teára, és ilyenkor kellemesen elbeszélgethetünk az árussal, aki persze nagyon bízik a nagy üzletben, lelkesedése szemmel látható, főleg akkor, hogyha próbálunk kifogni rajta. Az alkudozás mindkét fél számára remek játék lehet. A választás a végén úgyis a miénk, vásárolunk-e vázát, vízipipát, szőnyeget, lámpát, nyakláncot, karperecet, esetleg valami egyéb kézzel készített gyönyörűséget, és amíg ez kiderül, legalább szórakozzunk. Ha igazán szemfülesek vagyunk, és a sok csillogó holmi közt meglátjuk az igazán értékeset is, és ehhez még párosítjuk humorérzékünket is, akkor a vásárlás igazi élvezetet nyújthat számunkra. Azzal azonban tisztában kell lennünk, hogy a helyi szokások, az illendő viselkedés elfogadott normái igen eltérőek. Az európai ember számára túlságosan tolakodónak és erőszakosnak tűnhet az árusok viselkedése. Mindig kerüljék a harag, a düh vagy a türelmetlenség kinyilvánítását. Ez igen nagyfokú udvariatlanságnak számít, és ennek megfelelő reakcióban részesül. A barátságos, mosolygó, türelmet és megértést tanúsító turista azonban mindig kellemes fogadtatásra és maximális segítőkészségre számíthat, de azért legyünk észnél. Ne fogadjunk el ajándékvirágot, mert rögtön pénzt kérnek érte. Soha ne engedjük, hogy egy helyi lakos elkísérjen minket vásárolni, vagy ha útbaigazítást kapunk, jobb, ha tudjuk, azonnal várják majd a baksist. Éppen ezért előnyös, ha mindig van nálunk egy kis apró pénz. A baksis, vagyis a borra való Tunéziában a mindennapi élethez hozzátartozik, és el is várják szinte mindenhol. Érdemes ezzel is számolnunk az úti költség tervezésénél. Mindenért mindenhol baksist kérnek. Bár ez a mentalitás messze áll a mi szemléletünktől, ne bosszantsuk fel magunkat ezen, kalkuláljunk ezekkel a kisebb összegekkel, és a nyaralás végén még VIP vendégnek is érezhetjük magunkat.
0: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Tunéziában mindenki megtalálja a kedvére való kikapcsolódási lehetőséget, akkor is, ha aktív pihenésre vágyik, és akkor is, ha egy héten át csak a tengerpart nyújtotta lazításnak szeretne hódolni. Széles, puha homokos partszakaszok és égkék tenger csábít bennünket, a strandokon pedig a bérelhető napágyak, napernyők kényelmes pihenést biztosítanak. Az összeg szállodánként és kategóriánként változó, általában 1-2 dinár közötti díjjal kell számolnunk. A matracokért is többnyire fizetni kell, körülbelül 1 dinárt. A medencéknél azonban általában ingyenesek a napágyak. Mivel Tunézia nem csak nyáron várja a látogatókat, a legtöbb szálloda medencéjét a téli hónapokban fűtik, így az ország még árai révén is nagyon komoly alternatívát jelent egy itthoni wellness szállodával szemben. Az üdülőhelyi szállodák többségének saját bárja, éjszakai klubja, esetleg diszkója van. A nagy szállodák hetente egyszer tunéziai népzenei vagy néptánc bemutatót tartanak, vagy saját program híján kirándulást szerveznek egy ilyen műsorhoz a közeli városok Medinájába. Minden üdülőhelynek megvan a saját helyi attrakciója. Tuniszban, Szuszban és Hamamedben több tucat mozifilmet vetítenek arab és francia nyelven, szimfonikus és kamarazenei, valamint helyi népzenei koncertek egész évben hallhatóak. A tunéziai nyaralás számtalan sportolási lehetőséget is magában rejt. A közkedvelt vízisportok közé tartozik a vízisi, a szörfözés, a motorcsónak után kötött hatalmas banán, vagy akár síklóernyő is várja az izgalmakra vágyó turistát. A buvárkodás szerelmesei Tabarka környékén találnak a sporthoz tökéletes körülményeket, de jól felszerelt buvárbázisokat találunk Mádiában, Hamamedben és Port El Kantaouban is. A legtöbben, akik Tunéziában járnak, semmi pénzért sem hagynák ki a tevegelést, ami igazi élmény. Számos alkalom nyílik arra, hogy rövid időre kipróbáljuk magunkat egy karaván tagjaként. Természeti és kulturális kincsek, a vége láthatatlan Szahara, Kártágó romjai, kalandos jeeptúrák és zöldellő golfpályák várják önöket Tunéziában, ahova a következő műsorban is visszatérünk, és felkutatjuk a csillagok háborújának forgatási helyszínét. Sivatagi túrára invitálom majd önöket, és az is kiderül, milyen gyógykúrákkal frissülhetnek fel tunéziai nyaralásuk során. Én Magyarosi Marianna vagyok, tartsanak velem legközelebb is, fedezzük fel együtt a világot.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, de legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk próbálni? Simán.
1: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látnivalóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyanebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, na csak Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró, egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Lopakban!
1: Hobby Rádió.
0: Fogalkozni menjetek ki a busztába!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
3: Tovább apad a Tiszatú, kábítószert adokolhattak több emberi talába a Sziget rendezvényen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tovább apad a Tiszatú, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első 7 hónapjában rendkívüli csapadékhiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális vízutánpótlás következtében a Tiszatú vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kisköre felső vízmércén mért vízállás a 680 cm-es szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosítható vízkészlet marad. Dunaparti illegális temetések miatt kellett önkormányzati határozatot hozni Dunabogdányban. Júniusban botrány lett abból, hogy a helyi strandnál vízbeszúrásos temetést láttak többen is, azóta pedig egyre több ilyen esemény történt a település Dunaparti szakaszán. A népszerű vévelt búcsúztató, mint kiemelt üzleti tevékenység jelent meg a halotti szertartások között. Budapesten akár 500 000 forintot is elkérnek egy ilyen procedúráért. Liebhardt András polgármester korábban azt mondta, a Duna a kikapcsolódás és a feltöltődés helyszíne. Az ilyen típusú temetkezések provokációnak számítanak, főleg, hogy egyesek ilyen alkalomból a strandon helyeztek el virágokat, továbbá az esemény az elhunytra nézve kegyeletsértő. A képviselőtestület most arról döntött, hogy a 22-es és 23-as folyókilométer között engedélyezi az ilyen szertartást, ez távol van a lakott területektől és a strandtól is. Kábítószert adokolhattak több emberi talába az ismert rádiós műsorvezető Sebestyén Balázs DJ-szettje közben a Sziget rendezvényen. Az egyik szemtanú beszámolója szerint egyszer csak összeesett a helyszínen egy nő, az internetes fórumokon pedig további legalább 3 ember hasonló élményéről írtak. Az eset óriási felháborodással járt, mert egyelőre nem állapítható meg ténylegesen, hogy valóban idegen személy akciójáról van-e szó, vagy önmaguk hibájából keveredtek bajba. A mentők összesen 18 másik esetben is segítséget nyújtottak a helyszínen. Szükségállapotot hirdettek erdőtüzek miatt a kanadai hatóságok. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén Brit Columbia tartományban. Eddig 20 ezer embert evakuáltak az érintett területekről. A lángok néhol állítólag olyan magasak, hogy saját időjárást hoztak létre, ami miatt felhők nélkül is villámlás figyelhető meg. Nem ez az első idén nyáron, hogy Kanadában erdőtüzek pusztítanak. Júliusban Ontarióban égett több

0: hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opustaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
1: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Szép Zoltán, sok mindent el lehet róla mondani. Jó svádájú, kemény kötésű, kissé őszülő, 170-175 cm magas, kellemes orgánumú, régóta ismerem. Ki volt Szép Zoltán gyerekkorában? Honnan indult?
5: Gyerekként nem tartoztam azok közé, akikről azt lehet mondani, hogy nagyon boldog gyerekkoruk volt. Ennek két okát vélem utólag megállapíthatónak. Az egyik a vakság, ami az embert egy sajátos sorsba kényszeríti. A másik pedig, hogy a szüleim azt hiszem a kelleténél jobban szerettek és féltettek. Alkatilag nem voltam alkalmas olyan típusú közösségi életre, ami az intézetben rám vár. Amikor beírattak 1950-ben, 50-ben történt, akkor ott egy olyan társasággal találkoztam, akik többsége számomra idegen viselkedésű gyereknek hatott, hiszen apám kántortanítóként dolgozott Győr-Szent Ivánon, és ennek révén a, mondhatjuk úgy, a falu elitjének a gyerekeit ismertem, tehát azokat véltem a gyerekkel azonosíthatónak. Na itt az intézetben sok mindenért el kellett szenvednem a többieknek a gúnyolódását, vagy lenézését. Például ilyen dolgaim voltak, hogy én fogatmostam reggel, meg este. Azok, akik ezt nem nagyon gyakorolták, azok vidáman kiröhögtek, bár a nevelők mondogatták, hogy kéne csinálni. A másik, hogy letérdeltem az ágyam elé, és imádkoztam. Én ennek semmilyen demonstratív célját nem akartam elérni, egyszerűen így lettem tanítva. Na aztán abba hagytam egy idő, amikor már kellőképpen nevetségessé váltam. Nem akarom ezzel azt mondani, hogy egy üldözött gyerek voltam. Nem voltam üldözött, csak érzékenyebb voltam talán az átlagnál. Jobban a szívemre vettem dolgokat, ahelyett át, hogy én is kinevettem volna másokat, vagy én is mások gyengéit karikíroztam volna, ehelyett hát sokat éjszaka töprengtem, hogy hogy lehetne az intézetből megszökni. Gondoltam még öngyilkosságra is. Mondjuk nem volt nehéz, mert volt egy Pistike nevű gyerek, az öngyilkos lett. Ő általa volt az az élményem, hogy halál. Addig is tudtam, mi az, de a konkrét eltávozást nem éltem meg. Haláleset állt elő, akkor azt előlem elrejtették, és úgy lettem tájékoztatva, hogy elutazott X néni és X bácsi, és majd egyszer visszatérnek. Hát nem nagyon tértek vissza. Az intézetben távolodtam el a vallástól, nem azért, mert ilyen nevelést kaptunk, hanem valamiképpen mesének minősült bennem mindaz, amit addig a vallásos alapismeretekről volt módon megszerezni. Nagybátyám pap volt, ez egy közismert tény volt abban az időben. A legtöbbször ezt vágták a fejem, hogy a klérushoz tartozom. Az irodalom volt talán az első kompenzációs lehetőség.
4: Zoli, mielőtt az irodalomra rátérnénk, az adatokat próbáljuk pontosítani. Tehát születés honnan?
5: 1943. szeptember 2-án születtem Vízkelet nevű községben, amely községet 1945-ben visszacsatoltak Csehszlovákiához, 1918 előtt magyar terület volt mindvégig. Így mai napig se tudom sokszor, hogy mit mondjak, azt kérik, hogy hol születtem, ugyanis a szlovák neve Csernibród, a hivatalos papírjaimban ez szerepel, a rendszerváltás óta viszont azt mondják, hogy dehogy is Csernibród, hiszen Vízkelet. Na mindegy, szóval itt is már egy ilyen magyarázkodásba kényszerülök, ha a születésem pontos helyét és időpontját kérdezik. Apám, mint említettem, kántortanító volt, anyám az Pozsonyban végzett az ottani nővérek iskolájában, és elég fiatal volt, mikor én születtem, 20 éves. Hányattatott sors várt ránk, Viszkeletről ki lettünk telepítve, először apám, anyám meg én, aztán a nagyszüleim 1948-ban, és Tótkomlós közelébe lettek áttelepítve Csanád Albertire, apám pedig Győr-Szentivánra került, ott voltunk 10 évig, ott laktunk, ő volt ott az iskola, először kántor volt, később

0: emiatt nagyon sok bántás érte, hiszen szintén a klérus, és valójában emiatt is jött el Győr-Szentivánról 1956. szeptemberében sikerült Budapesten egy iskolai állást megszereznie a Szentendrei úti általános iskolában. Ez később 12 évfolyamos gimnáziummal vált, és én itt érettségiztem, fölvette Körösi Csoma Sándor nevét. Nagyon szép időszak volt ez a 4 esztendő. Mások 56-ban, 56 október, novemberében, decemberében elindultak nyugatnak, mi pedig nyugat felől jöttünk keletnek, és sem lakásunk nem volt, sem biztos egzisztencia nem volt. Ugyanakkor a szüleim hallani se akartak arról, hogy mi is elhagyjuk az országot. 1957 nyarán, nem is nyarán, még tavaszán felötlött bennem, hogy mi lesz, ha én ezt az intézetet befejezem. Én akkor bizony már 17 éves leszek, amikor innét kiléphetnék. A gimnazistákhoz öreg, az egyetemistákhoz fiatal. Szóval tudtam, hogy a dolgozó gimnáziuma vár rám. Ettől valahogy ma se tudom, miért megrémültem, és rendkívül intenzíven elkezdtem tanulni, mert rájöttem, hogy lehet itt osztályt ugrani. 1957 nyarán megtanultam a rám váró következő év anyagát, szeptemberben vizsgát tettem, tehát már a tanulmányaimat nem hetedikes, hanem nyolcadikasként folytattam 57-től 58-ig, de miután az intézetben volt egy ilyen 9. osztály is, és én szerettem volna azt is kihagyni, ezért 1958 tavaszán apám segítségével felvételiztem a gimnáziumba, anélkül, hogy erről az iskola tudott volna. A gimnázium azonban értesítette az intézetet, tehát majdnem úgy lettem az intézetből kicsapva, mint egy bűnt elkövető diák. Méhes József akkor igazgató valójában az intézetből kicsapott, de aztán vagy apám hatására, vagy a tanárok hatására kiadták a végbizonyítványt, és nem történt semmi. És 1958. szeptemberében már, mint a látók olyan időszakban, tehát annyi éves koromba kezdhettem a gimnáziumot, akkor töltöttem be a 15-öt. A gimnázium után következett az egyetem, a bölcsészettudományi kar magyar történelem szakára felvételiztem, hozzávettem a filozófiát is. Akkor az ösztöndíj miatt, mert a szüleimnek nem volt magas keresete, és úgy tudtam úgynevezett népköztársaság ösztöndíjat elérni, hogyha színkitűnő voltam, hogy ezt az ösztöndíjat elérjem, kénytelen voltam minden tantárgyat jól megtanulni. Nagyon sok időm elment vele. Az 5 éves egyetemet azt végig kitűnő eredménnyel végeztem, és így az ösztöndíjban részesülvén tudtam magamnak felolvasókat fizetni az egyetemisták közül. Ez sokat számított, mai napig is táplálkozom belőle, mert igen sok irodalmi, művészeti, esztétika olvasmányt tudtam így az ő segítségükkel megismerni. Soha se tudtam, nagyon ritkán tudtam teljes könyveket elolvasni. Mindig úgy sikerült, hogy egy-egy értelmesebb évfolyamtárs ismertetett velem egy könyvet, és annak egyes részeit szó szerint felolvasta. Ez nagy fájdalmat okozott, mindig szerettem volna teljes élményhez jutni. Hát ma már a hangos könyvtár révén erre megvolna a lehetőség, most az idő hiányzik.
1: Elvégezted az egyetemet. Jöttek azok az idők, amikor dolgozni kellett, hiszen családot alapítottál.
0: Van némi előzménye, az egyetem elvégzésekor az újkori magyar történelem tanszék professzora Szabad György, aki most a parlament elnöke, fölvetette nekem, hogy írjam meg a doktorátusomat, és ő segít benne, hogy erre az időre vagy ösztöndíjat kapjak, vagy státuszt. Hát valahol a kettő között sikerült egy dolog, mert állást kaptam az egyetemen, mint tudományos segédmunkatárs, havi 1500 forint fizetéssel, kiemelt fizetésem volt a diploma miatt, és megírtam 1971-re a doktori disszertációmat, az volt a tudományos feladatom az első időben, valamint az egyetemnek végül is kiderült, jó jött, hogy én a státusz kaptam, mert elég jól értettem szervezéshez, már a állapotomból következően is egy vakembernek nagyon jó kell tudni szervezni, hogy többet, hogy tudja a lépést tartani a többiekkel, ezért rám bízatott az Ötvös Klubnak a vezetése, nem én voltam az igazgató, az Ötvös Klubnak volt egy jól fizetett igazgatója, és helyette dolgoztam én a magam 1500 forintjáért. Minden esetre szép idő volt, nagyon sok színésszel, íróval, költővel ott megismerkedhettem, és sok olyan barátság alakult ki abban az időben, amely máig tart. 1971-ben volt a kiugrási kísérletem. Ez akkor eredményes volt. A 3. kerületben Óbudán országgyűlési képviselőjelölt lettem. Mégpedig nem a párt, nem a Népfront, hanem az emberek jóvoltából, akik vagy apám révén, vagy nagybátyám révén, vagy saját magam révén jól ismertek. Hát ott laktunk 56 óta. Óbuda akkor elég falusi volt. Úgyhogy képviselőjelölt, majd képviselő lettem, és így én lettem az első országgyűlési képviselő Magyarországon, aki amióta parlamentarizmus van, aki nem lát. Van most is egy, hál' Istennek, egy sorstársunk, de hát egész más az ő minősége és más az enyém, mert én előttem senki se volt. Nekem olyan elfogadási problémákkal is meg kellett küzdeni, túl azon, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt is mindvégig nehezítette a munkámat és az életemet, amelyekkel talán azoknak már kevésbé kell megküzdeni, akik demokratikusabb közegben tudnak a hatalomba bekerülni.
1: Én emlékszem erre az időszakra, ez a vakok között is igen komoly visszhangot váltott ki. Voltak-e sorstársak, akik megkerestek téged különböző ügyeikkel?
0: Eleinte az irigység volt az, amit tapasztaltam, aztán kezdtek sorstársak is megkeresni, sőt maga a nagy szövetség, dr. Vas Tibor és Lukács Géza és Körner György megkerestek. Jó 2 éve, hogy már képviselő voltam, akkor meg is hívtak az egyik szövetségi rendezvényre, de én éreztem mindig a hivatalosok részéről, hogy nagyon nagy fenntartásaik vannak, inkább kényszerből cselekszenek, mint jó szántukból.
1: Ez a beszélgetés tulajdonképpen az irodalomról kellene, hogy szóljon, és mégis egy emberi élet tárulkozik ki. Térjünk vissza az életúthoz.
0: 69-ben megnősültem, Bacsó Erzsébetet vettem feleségül, akit a TV képernyőjéről ismertem meg 65-ben, amikor ő Ki mit tudott nyert. 70-ben már megszületett a fiam, Szép Zoltán Jánosnak hívják. Sajnos vagy szerencsére, sose fogom tudni megítélni, borzasztóan hasonlít rám. Én magam észreveszem a problémáiról, a nehézségeiről, amikkel ő is megküzd, hogy túl sok jutott neki az én génjeimből, úgy tűnik. 1978-ban pedig a leányunk Fruzsina született. Visszatérek 1970-re. A pap nagybátyám, Szép Zoltán biztosított nekünk eleinte lakást. 71-ben sikerült Óbudán kapnunk egyet. Egy minőségi cserével. 75-ben, amikor a párt nyomására az új választásokon már nem vehettem részt, nagyon durván megfenyegettek, hogy mi minden történik velem, ha részt veszek. Nem kívántam hősi halott lenni, nem kívántam börtönökbe kerülni, vagy tárgyalásokra járni. Nem az én műfajom, úgyhogy tudomásul vettem, hogy ez a helyzet nem lehet ellenem itt tenni. Közben elvégeztem a jogot is, tehát ledoktoráltam történelemből a Szabad György témavezető segítségével, úgy értem a segítségét, hogy tanácsai alapján elkészített disszertáció eredményeképpen, majd mivel jogtörténészi státuszt töltöttem be az egyetemen, később a jogot is elvégeztem. Így alakult ki az az általam nem kívánt állapot, hogy 2 diplomás vak lettem. Eleinte beértem az 1 diplomával, sőt a doktorátusra is csak később kezdtem gondolkodni. Hát most van 2 doktorátusom is, amit nem dicsekvésből mondok, inkább némi szomorúsággal, hogy nem kellett volna azért ennyit tanulni, meg ennyit törekedni, jobb lett volna kicsit többet élni, mondom én. Az irodalmi lehetőségeim az intézetben Gábor József tanár jóvoltából kezdtek kibontakozni. Ő szervezett ott egy irodalmi kört, a szövetségben egy homérosz irodalmi kört. Amikor 58-ban elhagytam az intézetet, oda hűségesen jártam továbbra is, és az irodalmi értesítő nevű 2 havonta megjelenő Brej kiadványban elég gyakran megjelentek az írásaim. 1970-től kezdve folyóiratokba és napilapokba is jelentek meg verseim egy darabig, aztán jött a politika és ezt elfújta. Az első hivatalos nyomtatásban megjelent versem pontosan az Alföld című havi folyóiratban jelent meg Debrecenben, Mester Balassi címmel. Nem tudtam sokáig eldönteni, melyik tetszik jobban, a verse vagy a próza. Most se tudom eldönteni, azt hiszem mindig a hangulat kérdése. Volt egy olyan szándékom, hogy író, költő, műfordító, netán drámaíró leszek, nem jött össze. Talán nem is a tehetség hiányzott hozzá, hanem a lehetőség. Az a szomorú hátrányom volt, szemben mondjuk Madáccsal, hogy nekem nem volt semmilyen háttér birtokom, amiből akármilyen szerényen is, de meg lehetett volna élni, tehát mindig dolgoznom kellett, sőt, hogy dolgozhassak, amiatt még külön munkát kellett végeznem, tanulnom kellett, és bizony, amikor elérkeztem oda, hogy a Sasadba lettem jogtanácsos, a magasabb fizetés reményében mentem át az egyetemről a Sasad Termelő Szövetkezetbe, akkorra már az írói képességek meglehetősen elkorcsosultak bennem, visszafejlődtek. Nem jelenti azt, hogy nem telik ki tőlem most is egy-egy vers vagy rövidebb próza, de már nem tekintem élethivatásnak, nem úgy nézek rám, mint az én leendő pályámra. Érdekes is volna, ha az ember 50 éves korában keresne magának új pályát.
1: Miért volna érdekes, Zoli?
0: Mert az embert a társai, a társadalomnak ama része, amelyik őt elkönyvelte, az valahova úgy beskatujázza.
1: És ettől a skatujázottságtól félsz?
0: Kicsit igen. A másik pedig, hogy én nagyjából megtaláltam magamnak azt a helyet, aminek a betöltésére képes vagyok. Én nem vagyok alkalmas vezetőnek. Volt egy időszak, hogy mindig vezető szerettem volna lenni, olyan 20 éves koromban. Sajnos nem kaptam jó tanácsokat, olyanokat sem, amiket én adok már másoknak. És nagyon megszenvedtem a vezetővé válás keserű kenyerét. Nagyon rövid ideig voltam, nem magas beosztású vezető, de vezető. És hát az alatt rájöttem, hogy számomra ez egy pokol, de legalább annyira pokol egy beosztotti státusz is, vagy egy olyan helyzet, ahol én beosztott vagyok. És elkezdtem tájékozódni, azt hittem, hogy a jog az ilyen. Hát kiderült, hogy a jogtanácsos is a főnökök irányítják, az ügyvéd valahol az ügyfeleinek a beosztottja, rabszolgája, és hát az UMK-kban akkor még ügyvédi munkaközösségek voltak, ott is van egy bizonyos hierarchia, tehát rájöttem, hogy ez is egy eléggé kötött valami, és akkor bukkantam rá az újságírásra.
1: Itt álljon meg egy pillanatra, hiszen én tudom, publicista, riportokat készítesz. Ennek az előzményei és a mostani út.
0: Az újságírás megtetszett. Az egyetem adott rá lehetőséget, anélkül, hogy ő tudta volna. Ott megjelent az Egyetemi Lapok című kiadvány, hetente, két hetente, mikor, hogy volt rá pénzük, és elkezdtem abba különböző cikkeket írni, először felhívásokat, tehát a munkámmal összefüggő ötvös klubról már beszéltem, tehát azzal összefüggésben kezdtem ott tájékoztatókat írni, hasonlók. Aztán cikkek lettek belőle, így aztán írtam a Magyar Ifjúság című újságba is, aztán volt egy szintén az ifjúságnak szóló, szórakoztatóbb lap, az Ifjúság magazin. Abba is írtam, és 1967-től, amikor a diplomámat megkaptam, lehetőségem volt a Kossuth Rádióban is egy-egy ifjúsági műsort elkészíteni, vagy abban közreműködni. Itt egy nagyon rendes hölgyet, Kovalik Mártát és Radnóti Lászlót említeném, akik sokat segítettek. Amikor képviselő lettem, és 75-ben ez megszűnt, akkor viszont a rádióból kilettem tiltva, tehát az nem jött össze. Ugyanakkor közben megtanultam rádiózni, és rájöttem, hogy a rádió az nagyon-nagyon nekem van kitalálva, hiszen ott egyenrangúak vagyunk a kollégákkal, mármint a hallgató oldalán. A rádió ugyanis látható, mint készülék. A benne megszólaló személyek nem láthatók. A Kossuth Rádióba igyekeztem visszakerülni, de semmilyen lehetőség nem adódott hozzá. Túlzottan megalázkodni viszont nem kívántam. Hajlandó lettem volna bizonyos kompromisszumokra, de arra, hogy eláruljak mindent, amit addig csináltam, és csak azért, hogy ott 50. riporter leessek, nem vállaltam a dolgot. Csináltam a jogtanácsosi munkámat, majd 1981-ben elköltöztünk Debrecenbe. Ennek technikai okai voltak, vettünk előzőleg Budaörsön egy házat, az autósztráda építése miatt arra terelték a forgalmat, a ház szétrepett. Az engem nagyon megijesztett, hogy mit kezdjek én egy félig romba dőlő házzal, úgyhogy az első adandó lakást cserélni elpasszoltuk ezt a budaörsi házat, és sikerült érte egy meglehetősen kényelmes, tágas debreceni lakást kapni. Termelőszövetkezet ott is van, a feleségem debreceni, a fiam ott született, elmentünk, meg se bántam Debrecent, ma is nagy szeretettel gondolok rá, és akár mikor visszatérnék szívesen, ha ez megoldható lenne. 1985-ben következett be a fordulat, mikor is a feleségem úgy döntött a két gyerekünkkel együtt, hogy itt Magyarországon nincs kibontakozási lehetőség. Látta az én sorsomon is, hagyjuk el az országot. Elhagytuk az országot. Nekem mondjuk bejátszott az is, hogy a 85-ös választásokra több ma már ismert ellenzéki, tehát akkor nem voltak ismertek, csak mi ismertük egymást, több ellenzéki személy fölkért, hogy vegyek részt a választásokon. Valaki közülük besugónak bizonyult, az egészet megtudta a belügyminisztérium, nálam házkutatást tartottak. Egy vakember számára egy házkutatás az fölér majdnem egy kivégzéssel. Szóval azóta is az a házkutatás előttem olyan, mintha jelenlétemben mindenemet elrabolták volna. Ma se tudom, mit vittek el, ma se tudom, hogy mi került vissza, mi nem került vissza. Körülbelül ők is tudták, hogy mit érnek el egy ilyen házkutatással, aszerint is csinálták. Tehát ott mindent szétdobáltak, anélkül, hogy bármit is meg akartak volna találni. Szétzilálták az egész addigi életművemet, tehát azt a millió pontírású jegyzetet, amelyek ha már nem a helyükön vannak, akkor olyan, mintha meg se lennének. Na nem akarok ezen sírni, mert túl vagyok már rajta. Szintén egy pofon volt az én íróságomnak ez a gesztusa a belügyminisztériumnak. Utána én azt mondtam, hogy egy olyan országból, ahol bármikor rácsöngethetnek az emberre is, bármilyen hivatalos ok nélkül civil ruhás nyomozók és egyenruhások fölforgathatják az egész lakást, és azt visznek el, amit akarnak, olyan országból el kell menekülni, olyan országból Németországban nem lehet élni. Kimentünk Münchenbe, még jókor, még akkor nem volt lejáratva a magyar menekült, legalábbis nem annyira, mint most. Sikerült megkapni a politikai menedékjogot, és ott összefutottam Zsile Zoltán barátommal, akivel egy évfolyamra jártunk az egyetemen. Ő már a Szabad Európa Rádió munkatársaként dolgozott Münchenben, meghívott a rádióba. Ott pedig csupa olyan ember volt, akik vagy így, vagy úgy valahonnét már ismerték a nevemet, többnyire a munkásságom révén, főként a politikai munkásságom révén. Így kerültem a Szabad Európa Rádióhoz. Eleinte ott jegyzeteket írtam, később aztán megpróbáltam riportokat készíteni, és megállapították a munkatársaim, hogy ez megy nekem.
1: Az eddig elmondott életed az akkori, tehát a 70-es, 80-as évek rendszerével élesen szembeálló ember lettél volna, gondolkodású ember lettél volna. A Szabad Európa Rádió, hát azért mondjuk meg őszintén, akkor élesen szemben állt az akkori társadalmi renddel, talán egy kicsit szélsőségesen is. Hogy tudtál ebbe beilleszkedni?
0: Nem könnyen, én mindig is a kompromisszumok embere voltam, és nekem nagyon nem tetszett a Szabad Európánál sem, hogy ott egyesek mindenféle jelzőket aggatva itt működő, Magyarországon működő politikusokra és közéleti emberekre, sokszor azokat nem is ismerve, vagy azok törekvéseit sem ismerve ítélkeztek fölöttük. A rádió szempontjából ez érthető, az én szempontomból kevésbé, hiszen én sokukat ismertem, és tudtam, hogy XY nem azért cselekszik így, vagy beszél így, mert ő ilyen, hanem egyszerűen olyan helyzetben van, hogy nem tud másképp felszínen maradni, de a felszín alatt nagyon sokat segít másoknak, sokat tesz. Sikerült viszont itt is egy kompromisszumot csinálni. Beadtam egy műsorjavaslatot. Az volt a javaslat lényege, hogy már a telefonviszonyok elég sokat javultak a 80-as évek vége felé. Bizonyos jelei mutatkoztak a feloldódásnak. Javaslatom tehát az volt, hogy én vállalnám minden héten egy műsor elkészítését, amelynek a lényege, hogy hallgatókkal folytatok telefonbeszélgetéseket, és ezt veszem magnóra, természetesen megvágom, ami nem azt jelenti, hogy kivágom belőle a lényeget, vagy összekeverem, hanem élvezhetővé teszem, hiszen egy telefonbeszélgetésben sok fölösleges, a hallgatókat nem érdeklő beszélgetés rész is van. Ennek az volt a címe, hogy a hallgatói a szó, én nekem pedig az volt benne a szerepem, hogy a hallgatóval beszélgessek, anélkül, hogy provokálni akarnám, anélkül, hogy ki akarnék belőle valamit húzni, hagytam őket, mondják, amit gondolnak, csak mederben tartottam ezt a beszélgetést. Ennek során szinte mindenkivel készítettem telefoninterjút, részint aki vállalta, részint pedig aki már amiatt kényszerült ebbe bele, mert előzőleg olyanokat vállalt, ami erre az útra térítette. Tehát a most hatalmon lévők legtöbbjével, akik azóta már miniszterek, parlamenti elnök, alelnök, bizottsági tag, országgyűlési képviselő, bankelnök, stb. Ezekkel valamilyen minőségükben készítettem interjút, természetesen az úgynevezett átlaghallgatók mellett. Így vettem részt én, Szép Zoltán, a magam rendszerváltásában a Szabad Európa Rádió segítségével, úgy, hogy nem kellett a rádiós normákat, ezek nem leírott normák, hanem egyik munkatárstól a másikra öröklődött normák, nem kellett azokat úgy magamra venni, ahogy nem is óhajtottam.
1: Mikor kezdtetek el azon gondolkodni, hogy újra haza?
0: Én bennem ez teljesen természetesen megvolt kezdettől fogva, hogy abban a pillanatban, ha lehet jönni, akkor jövök, hiszen én úgy tekintettem, hogy vendég vagyok, vagy mondhatjuk úgy is, hogy külföldön vállaltam munkát. Nem szakadtam el senkitől, mindenkivel kapcsolatban maradtam, levélben, telefonon, sokan meglátogattak velük is, tehát külföldi munkavállalóként dolgoztam Münchenben, és az az érdekesség történt, hogy nem csak én jöttem haza, hanem velem együtt hazajött a munkahelyemnek egy része is, és így most már a Szabad Európa Rádió budapesti stúdiójában van egy íróasztalom, soha életemben nem volt íróasztalom. Itt van egy, de hagyománytiszteletből ezt is csak arra használom, hogy rárakom a táskámat, amikor rendet csinálok benne. A munka nagyobbik része a Szabad Európa Rádió megbízásából a riportok készítése. A megbízás annyit jelent, hogy jogosult vagyok általam kiválasztott személlyel, politikussal, magánemberrel, bárkivel gazdasági tartalmú, jogi, közéleti és ehhez hasonló interjúkat készíteni, és ezeket aztán a Szabad Európa Rádió megfelelő műsorblokkba leadja. Én szerkeztem a Hallgatók Fóruma című rovatot, ebben levelekre válaszolunk, telefonmegkeresésekre válaszolunk. Utána szoktam hallgatói bejelentések alapján nézni ügyeknek, összefüggéseknek. Nem törekszem arra, hogy úgynevezett leleplező riporter legyek, nem szeretem a botrányos és fölfújt eseményeket. Én beérem a az utca emberének a magatartásával, tehát körülbelül azon a szinten kívánok kommunikálni állampolgártársaimmal, amelyen magam is vagyok, nem tulajdonítok jelentőséget annak, hogy bizonyos fokig ismertebb vagyok az átlagnál, ez magánügy, és ettől még én lehetek igen rendes, vagy igen rossz ember is. Azt szeretem, ha a munkám révén valakik valamelyest megkönnyebbülnek, valakik valamelyest úgy érzik, hogy mégiscsak figyelt rájuk valaki, és ha segíteni nem is tudok, de közzé teszem az emberek véleményét dolgokról, magukról, összefüggésekről, azzal már valamiképpen hozzájárultam ahhoz, hogy a nyilvánosság elvégezze a többit.
1: Ahogy így mesélsz, eljutottunk a máig. Konkrétan ahhoz a témához, amiről gyakorlatilag majdhogy nem az elején kellett volna beszélgetnünk, ez az irodalom. Buta kérdés még feltenni is, hogy mi az, ami téged elsősorban arra inspirál, hogy verset írjál, prózát írjál, egyáltalán, hogy részt vegyél az irodalomban, hiszen megjelent a Vak és gyengénlátó költők antológiája, az Óda a fényhez, és hát ebben te is, mint költő szerepelsz.
0: A kérdésre olyan választ adok, amit sokáig magam előtt se mertem kimondani. Én tudatos életem első hosszabbik szakaszában mindenképpen szerettem volna elfeledtetni magammal is, másokkal is, hogy én nem látok. Nem vállaltam a vakságot. Vállaltam technikailag, hiszen nem tehettem más. De a technikai vállalásnál is voltak olyan határok, amelyeket nem voltam hajlandó túlépni. Például én láttam egy keveset, most már semmit sem, és ez elég volt ahhoz, hogy tudjak közlekedni. Én gondoltam így, hogy elég volt ahhoz, tudom, hogy kevés volt hozzá, de nem hordtam fehér botot. Az Istennek se akartam hordani, akárhogy könyörögtek. Most, ha nincs nálam, meg vagyok ijedve, vagy hogy fogok hazamenni, vagy taxit vagyok kénytelen ilyenkor rendelni, mert úgy hozzászoktam. Ez volt az irodalomban is, és ismét azt mondom, ha lett volna egy nálamnál idősebb, bölcsebb sorstárs, aki elmondta volna ezt, amit én fölismertem azóta, de nagyon nagy árat fizettem érte. Tehát aki elmondta volna, hogy ha egyszer ebben az állapotban vagy, akkor ezt az állapotot kell vállalni. Nincs más kiút, sőt, ha író akarsz lenni, akkor irodalomban is meg kell jeleníteni. Nem úgy gondolom ezt, hogy én most programverset vagy prózát írjak a vakságról vagy a vakokról, hanem ahogy én azt önmagamon keresztül szűrve érzem. A vakság végül is mindig jelen van az embernek az alkotó munkájában, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy. Vagy ezt kell megjeleníteni, vagy ennek tudatában kell alkotni, és nem szabad az embernek önmagát azzal kirekeszteni mások közül, hogy saját magát sem fogadja el. Van itt még egy összefüggés, ami körülbelül úgy hangzik, hogy a vakok többnyire bizonyítani akarnak. Ismét csak hibáztathatom azt a nem létező tanácsadómat, aki nem létező tanácsaival nem segített. Ugyanis jó lett volna, ha valaki elmondja, amikor én még például középiskolás voltam, nem kell neked bizonyítani. Tanulj nyugodtan ugyanúgy, mint mások, kapjál nyugodtan egyest, ha éppen a tanár felszólít és készületlen vagy. Nem kell mindenben kiugrónak lenni. Én például első gimnazista koromban megnyertem egy olyan tanulmányi versenyt a gimnáziumban, amelyben harmadikosoknak, negyedikeseknek szóló feladatok is voltak. Rettenetes munka volt, megnyertem és örültem a dicsőségnek. Rossz lépés volt, nem kellett volna megnyerni, miképpen az egyetemen se kellett volna nekem kitűnő diplomát szerezni, és nem kellett volna vizsgákon mindig jelesre felelni. Azt a 8-900 forintot meg lehetett volna keresni sokkal egyszerűbb módon is, például bárzongoristaként. A 3 este fölléptem volna, mint volt rá lehetősége. Már megvan ez a különbözet, és nem kellett volna ekkora feladat teljesítésre vállalkozni. Tehát én óvok mindenkit a magam életének példájával attól, hogy bizonyítson.
1: Az irodalom mennyire meghatározó az életedben?
0: Az irodalom mindig meghatározó szerepű volt az életemben. Egy időben annyira meghatározó szerepű, hogy nagyon nehezemre esett külön választani a való életet és az irodalmit. Tehát annyira körül voltam véve irodalmi hősökkel, hogy szinte azokkal társalogtam. Az ifjúsági irodalomnak a jelentősebb alkotásait anyám segítségével megismertem. Az intézetben kezdtem el olvasni pontírású könyveket, nagyon megszerettem. Igen sokáig az volt az ideám, hogy én nekem a további életem aként fog lezajlani, miképpen egy olyan remetéjé, aki visszavonul a világtól, csak én ezt a visszavonulást könyvekkel együtt képzeltem el. Tehát olvasni fogok, és alkalmanként, időnként írni.
1: A verseid egy részét ismerve, nyilván nem az egészet, mert hát erre egyszerűen nincs mód, nincs lehetőség. Én mindig érzek benne egy kis fanyarságot, egy kis kesert. Nem életuntság ez talán, de mindig benne van a látásra való vágy.
0: Igen, a látás vágya az bennem azért erősebb talán, mint sokakban, mert Én nem bírom a kiszolgáltatottságot. Alkatilag nem vagyok képes hosszabb ideig elviselni. Most a vakság az önállótlansággal is együtt jár. Nem azzal az önállótlansággal, amit rólunk hisznek a látók, hanem azzal, amit mi tudunk, hogy ebben nem vagyok önálló. Egy levél elolvasásához már segédeszközre van szükség. Látó segítségre mindenképpen. És az ember valahogy mindig egy alkalmazkodó helyzetbe kerül a nem látása révén. Mondok egy példát. Írok valamit valamiről. Meg kell valamiért szakítanom, nem tudom, hogy hol tartottam, látó segítségre van szükség, szíveskedj vagy légy szíves elolvasni ezt a pár sort. Elolvassa, és akkor jön a kettősség, A variáns. Véleményt alkot a dologról, megkérdi, ez miért így van, ez miért úgy van, miért erről írtad, kinek írtad, mikor írtad, és itt tehát beleavatkozik az életembe. A másik, hogy elolvassa, és nem szól semmit. Ez az utóbbi volna jó, de igazából hosszú távon, ha így viselkedne mindenki, ez se lenne jó, mert hát az ember nem gép, és ha én tudom, hogy szóval szinte az emberbe kialakul, hogy na hát akkor mondd a véleményedet, hiszen megszoktam, hogy a látó valamiképpen mindig kommentálja a saját elképzelése szerint azt, amit én csinálok.
1: Térjünk vissza az irodalomra, és amikor eljutott hozzád az az információ, hogy terveződik a vak és gyengéllátók költők-írók antológiája. Milyen gondolatokkal küldted el azokat a műveket, amelyeknek egy része azért szerepel az antológiában?
0: Az volt a reményem, hogy itt egy régi álom megvalósul, hiszen Gábor József, akire már utaltam a beszélgetésben, régóta tervezte, fontolgatta ezt a kiadványt, de hát 1958 és az ő halála közt 63-ban halt meg, erre nem adódott lehetőség. Tehát ma is örülök, hogy ezt az antológiát sikerült megvalósítani. Szerettük volna akkor is megcsinálni, amilyenné vált, azt lehet mondani, hogy én elégedett vagyok vele. Lehet, hogy a kevesebb több lett volna, lehet, hogy a több kevesebbnek bizonyul, de hát véleményem szerint ezt már megcsinálni is óriási munka volt. Én egy oldalról szemlélem az Óda a fényhez című antológiát, örülök, hogy letettük az asztalra. Hogy én milyen mértékig vagyok benne, nem az oldalszámok alapján ítélem meg a magam jelentőségét. Nekem az a véleményem, hogy az a vers, amit a Vakvezetőhöz címmel az antológia közölt, az egy kulcsvers, nem azért, mert én írtam, hanem mert úgy érzem, hogy sikerült benne egy olyan állapotot kifejezni, ami a vakság nem csak fizikailag, hanem etikailag is. És hogy erre a verse kevéssé figyeltek föl, annak talán az az oka, mert nehezebb a megértése, szóval egy elvontabb gondolati szférában jelent meg. Biztos vagyok benne, hogy egy idő múlva ennek a versnek lesz egy olyan általános elfogadottsága vakok közt, amivel a látónak megüzenhetjük, hogy körülbelül milyenek vagyunk mi. Egy mondat még a versről, mert a VV-ben megjelent egy értelmezés, és az valami egészen rossz felfogással, bár jó szándékkal született. Erre a kislányra gondolok, aki az antológiáról rendszeresen közül a VV-ben. Az én versemről azt írta, hogy el akarom rejteni a vakságot, pont a fordítottja történik. A vakságot nem csak mint fizikai jelenséget akarom megmutatni, ismétlem egy mondata, hogy mi sem látjuk önmagunkat következésképpen, ahogy mi megjelenünk a látók előtt, az egyáltalán nem biztos, hogy olyan megjelenés, amilyenként mi amúgy megjelennénk, ha tudnánk önmagunkat kontrollálni. Nagyon remélem, hogy nem az utolsó olyan antológia, amiben vakköltők művei, vakszerzők művei olvashatók, és remélem, hogy ha lesz egy következő, abban ismét benne leszek. És neked, Rózsa Dezsőnek, aki ezt az antológiát szervezte, szervezted, és aki valójában nekem értesítést küldött, talán akaratlanul is Münchenbe, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy elmondhattam a véleményemet.
1: Köszönöm szépen!
0: Én is.
1: A beszélgetés készült 1993. július 31-én Balatonbogláron.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Kamu reklám.
3: Ügyelj a város tisztaságára. Egyél meg naponta egy galambot.
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Japánban kvanti kamélia és cseresznyevirág kivonatát gyűjti egybe, hogy öné lehessenek friss illat meséstájai. Bocsánat, hülye vagyok.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.

0: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: A miniszterelnöki felszólalás, amely a klímaváltozás, vízhiány, éghajlatváltozás szavakkal kezdődik. Kijelentette, 16, de inkább 36 elvesztegetett év után 3 hónap alatt nem lehet egyszerre minden mulasztást bepótolni, de a mostani aszályhelyzet is azt bizonyítja, hogy ennek a probléma halmaznak a kezelése nem felesleges luxus, nem egy nyugati ideológiai elhajlás, hanem a megváltozott körülményekhez való egyik legfontosabb alkalmazkodás, amivel a korábbi politikai elit szándékosan nem foglalkozott. Szükségesnek tartja a vízmegosztással és atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök, aki ezért napirend előtti felszólalásában a parlamentben azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban definiálják a vízhez, az energiához és a fenntartható környezethez való jogot is. Magyar Péter azzal indokolt, a vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait. Úgy vélte, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni, főleg Bős-Nagymaros úta tabu téma a mesterséges vízmegtartás kérdése. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenésben van. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal olcsóbb lett, és az ár az év eleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári napokra emelkedett, és júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányban indult el. Tavasszal a panellakások átlagos négyzetméter ára már csak 11%-kal maradt el a téglaépítésűekétől. A két piac ekkor került a legközelebb egymáshoz. Júliusra ez a különbség újra közel 21% volt. Országos ellenőrzést tartott játszótereken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együtt az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál állapítottak meg jogsértést, közölte a hatóság. Az országos vizsgálat célja, hogy a gyermekek számára biztonságos környezetet biztosító játszóterek működjenek, és az üzemeltetők maradéktalanul eleget tegyenek a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti ország részben zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Egyre nagyobb területen megélénkül a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 38 fok között várható.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Brian vagyok. Hírműsorunkkal kívánunk jó étvágyat az ebédhez hallgatóinknak. Ma augusztus 11-e kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánk területén 34,6 fok van. Zsuzsanna és Tiborc nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek, egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 11-én Zsuzsanna, valamint Tiborcz nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Zsuzsanna név jelentése, Lilium, ókori egyiptomi eredetű névről van szó, amely olyan karakter kialakulását támogatja, aki folyamatosan igényli a változást, szeret utazni és keresi az új lehetőségeket. Becézése Zsuzsanka, Zsuzsanna, Zsuzsa, Zsuzsi, Zsuzsika, Zúza, valamint Zuzi, jeles viselői a névnek, Csonka Zsuzsanna, operaénekesnő, Kertész Zsuzsanna, tévés, valamint rádiós, Kossuth Zsuzsanna, Kossuth Lajos húga, Lóránfi Zsuzsanna, első Rákóczi György, erdélyi fejedelem felesége, valamint ön, kedves Zsuzsanna. Ugyanezen a napon köszöntjük Tiborcz nevű hallgatóinkat. A latin eredetű név a Tiburcius névből ered, jelentése Tibur városából való férfi. A Tiborcok ünnepelnek még április 14-én és augusztus 11-én is. A név becézése Tiborcka, Tibi, Tibike, Tibcsi, Tibus, valamint Tibuci. Jeles viselője a névnek Katona József, Bang Bang című operájának a szereplője. Valamint ön, kedves Tiborcz. Ezen a napon köszöntjük még Dulcinea, Filoméla, Filomén, Fiona, Ince, Kiara, Klarina, Klarinda, Clarissa, Clarisse, Klára, Klárabella, Lilian, Lilianna, Lilibella, Lilian, Lilium, Liliana, Luisa, Sanna, Tarján, Tibor, Trajanus, Tullio, Tícia, Zsanka, Zsana, Zsazsa, Zsuzsa, Zsuska, valamint Zsuzsanna nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a pusztába!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 11-én. Üdvözlöm Önöket. Lássuk csak már, milyen érdekességekkel készültem. 1456-tal kezdünk augusztus 11-én, Hunyadi János hadvezér meghalt Zimonyban. Nándorfehérvári diadala emlékére hallható a déli harangszó. 1456-ban a Nándorfehérvárt ostromló II. Mehmed szultán seregét győzte le, amellyel megállította a törökök további előrenyomulását Európába. Ez a győzelem a keresztény Európa győzelme is volt, emlékére Kallixtus pápa elrendelte a mindennapi déli harangszót. Nem sokkal a nándorfehérvári diadal után halt meg pestis járványban. Népszerűségét, amelyet a törökök elleni harcokban szerzett, valamint az ország leggazdagabb birtokosaként hatalmas vagyonát fiai örökölték. Folytassuk a 19. századdal, 1860. augusztus 11-ével. Ekkor tatán megszületett Bláthy Otto Titus, a transformátor szülőatya. Bláthy Otto Titus a Bécsi Műegyetemen szerzett diplomát, majd a MÁV-nál, később a GANZ villamossági osztályán dolgozott. Itt ismerte fel a mágneses ohmtörvény gyakorlati alkalmazását, így gépeit már számítások alapján méretezte. 11 évet ugrunk előre, 1871. augusztus 11-ére. Ekkor Budapesten megszületett Heltai Jenő író, költő. Leghíresebb művei a Néma Levente és az Álmok háza. Kossuth Díjas drámaíró, költő, újságíró volt. Az operettek, bohózatok, karcolatok, novellák írásának volt a mestere, aki műveiben könnyedén alkalmazta a humoros, ironikus hangnemet, s a különböző tálaló jellem és helyzetkomikumokat, de vidám alkotásaiban is mindig ott rejlett a társadalmi bírálat, a valós ember ábrázolás igénye. 1877 a következő időpontunk, augusztus 11-én Asaph Hall, amerikai csillagász felfedezte a Mars bolygó két holdját, amelyeket Phobosnak és Démiosnak nevezett el. Ugorjunk a 20. századra, 1919. augusztus 11-én meghalt a jótékonysági akcióiról híres Andrew Carnegie, az amerikai acélbirodalom megalapítója. Továbbra is a 20. század, 1942. augusztus 11-én Pierre Laval nyilvánosan bejelentette, hogy akkor jön el Franciaország szabadságának órája, amikor Németország megnyeri a háborút. És végül, de nem utolsó sorban, 4 évvel később, 1946. augusztus 11-én megszületett Marilyn Vos Savan író, újságíró, akinek a világon a legmagasabb az IQ-ja, mégpedig 228-as. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 11. részéből.
1: Jézus mondja: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.
2: Hobbirádió.hu. A rádiót.
3: 2026. augusztus 11-e, kedd. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Evangélium Szent Máté könyvéből, 18. fejezet 1-től az 5-ig, 10. és 12-től a 14. versig. A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem a kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Mit gondoltok? Ha valakinek 100 juha van, s egy elkóborol közülük, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyoldalon, s nem megye, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül annak, mint az el nem téved 99-nek. Éppen így mennyei atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül. Emélkedés. Ki a legnagyobb a mennyek országában? Kérdezik a tanítványok Jézust. Ez a kérdés árulkodó. Nem azt kérdezik, hogyan lehet valaki hűségesebb, alázatosabb vagy engedelmesebb, hanem ki a legnagyobb? Versengés, önérvényesítés, rangsor vezeti őket, talán abban reménykednek, hogy Jézus majd megnevezi a legjobb tanítványt. De Jézus válasza teljesen váratlanul éri őket. Oda hív egy gyermeket, előjük állítja, és azt mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Ez a kijelentés nem csupán pedagógiai példázat, hanem lelki alapelv. Isten országába nem a hatalom, a siker vagy a tudás vezet, hanem a kicsinység. De mit jelent gyermekké válni? Természetesen nem értelmi vagy érzelmi éretlenséget, nem naivitást vagy tudatlanságot, hanem azt a bizalmat, nyitottságot és önátadást, amely a gyermekben természetes. Egy kisgyermek nem akar uralkodni, nem önmagát helyezi a középpontba, hanem nyitott, elfogadó, tudja, hogy mások segítségére van utalva. Az ilyen magatartás az Istenbe vetett hit alapja. Felismerem, hogy nem vagyok mindenható, és hogy rá vagyok utalva az Atyára mindenben. Az elveszett jó példázata a következő üzenetet hordozza. Isten nem a tömegben gondolkodik, hanem az egyes emberben. Ha egy eltéved, utána megy, nem számít, milyen messzire került, mennyire volt kicsi vagy jelentéktelen mások szemében. Isten számára mindenki egyaránt fontos. Uram Jézus Krisztus, taníts meg a gyermekek egyszerűségével élni, bizalommal, nyitott szívvel, alázattal, engedelmesen. Add, hogy ne a nagyságot keressem, hanem téged. Segíts, hogy ne nézzem le a gyengéket, hanem minden erőmmel segítsem azokat, akik kicsik, elesettek vagy eltévedtek. Add, hogy ne veszítsem el a te látásmódodat, hiszen számodra minden egyes ember fontos. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió! Rádió.

0: program ajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
2: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
1: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
2: Grünwe Stefánia.
1: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
2: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégében nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag, meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdésre fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
1: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
2: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
1: És akkor ki tudja, hogy jövőre mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
2: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő. Tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
1: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
2: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
1: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
2: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
1: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
2: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
1: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
2: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
1: Mi az útvonala a menetnek?
2: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába, a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés?
2: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt? Ami újdonság?
2: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilómi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária történelmi karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a történelmi témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni, de lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos verziója. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
2: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódobáló csapat. Ők lesznek idén?
2: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkül.
2: Igen, nélkülük nincs Szavária történelmi karnevál. A Szavária légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik, mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesz nekik programjaik, de még a hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink, lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízis istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idei évi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
2: Szeretettel várunk mindenkit.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Műsorajánló.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
6: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
7: Tudta ön azt, hogy az ozon réteg vékonyodását a tudósok először a 70-es években vették észre, és azt is tudta, hogy ennek oka összefüggésbe hozható az emberek által gyártott kémiai anyagokkal. Ilyenek például a hűtőberendezésekhez, kozmetikai és háztartási sprék hajtógázához, neoncsövekhez használt gázok.
6: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1944. A magyarok a bajor földre ütöttek be, de Wales mellett oly nagy vereséget szenvedtek, hogy soha azelőtt annyira meg nem gyengítettek. 1956. A sok el nem temetett, vagy rosszul elásott hullának erjedése a nyári hőségben járványt okozott, mely Hunyadi Jánosra is átragadt. A jobb levegőjű Zimonyba vitték, ahol a gyóntató atyának ezt felelte: Uram, kész vagyok én az örök útra. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A héten a paksi atomerőmű kapcsán érkezett rendkívüli bejelentés, miszerint a kettes blokk 11 napon keresztül 50%-os teljesítménnyel folyamatosan üzemelt, bár a teljes leállás lehetősége is felmerült. Ugyanakkor a Duna vízszintjének emelkedése várható a következő napokban, az Ausztriában lehullott csapadék és a Duna vízállásának változása miatt. Mindeközben a forint gyengülését tapasztalhattuk, hétfőn mintegy 0,3%-kal gyengült a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. Ezzel párhuzamosan a költségvetési törlesztési helyzet is változott, az államháztartási hiány 67%-os, és az egy évvel korábbihoz képest 1000 milliárd forinttal magasabb a költségvetési többlet. Ezzel egyidejűleg az afrikai sertéspest is okozta aggodalom is felmerült, mivel a sertés ágazatban nagy károkat okozhat, bár emberre nem veszélyes. A szakemberek megtették a továbbterjedés megakadályozására tett intézkedéseket, és egy vidéki telepet zár alá vettek. Ezek az események együttesen határozzák meg a gazdaság jelenlegi helyzetét. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Ma az ég borult, a hőmérséklet 26 és 36 fok között lesz. A szél északnyugati irányból fúj, sebessége legfeljebb 21 km per óra. A nap 11 óra 45 percig süt, a napsütés összesen 11 fél óra. Az UV-index 6, ami közepesnek számít. A páratartalom 22 és 44% között lesz. Holnap derült ég várható, a hőmérséklet 23 és 31 fok között lesz. A szél északkeleti irányból fúj, sebessége legfeljebb 14 km per óra. A napsütés összesen 13,8 óra. A páratartalom 15 és 51% között lesz. Holnap után is derült ég lesz, a hőmérséklet 21 és 31 fok között lesz. A szél északkeleti irányból fúj, sebessége legfeljebb 14 km per óra. A napsütés összesen 14,9 óra. A páratartalom 15 és 38% között lesz. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 13 órakor a délután című műsorunkkal folytatjuk. Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet, Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik önöktől. Viszont hallásra.
1: Műsorajánló.
2: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
4: Ma meg a szombat délután.
3: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 óra.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
8: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
11: Próza jelenet, előadás hangjáték.
12: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
13: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
11: Műsorajánlót hallottak.
14: Sziasztok!

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Jelentős többlettel zárt júliusban a költségvetés, elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt közölte, az áprilisi 91%-ról 67%-ra, majd 1000 milliárd forinttal csökkent a hiány. Megszüntettük a lopást és a pazarlást, magyarázta az adatokat. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint júliusban 524 milliárd forint többlettel zárt az államháztartást önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere, ami 537 milliárd forint javulást jelent az egy évvel korábbihoz képest. Elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Estétől a második blokk hármas turbinája is termelni fog, írta posztjában Magyar Péter miniszterelnök. Az elmúlt hét elején még úgy nézett ki, hogy 44 év után először teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ez végül azonban elmaradt, a héten végig működésben maradt az egyik turbina, bár egy ponton ennek működése is veszélybe került. A miniszterelnök múlt hét közepén az Orbán kormányok felelősségéről beszélt az energiaválság kapcsán. Elődeink számtalan mulasztása és tudatos rossz döntése vezetett a most kialakult helyzethez. Szándékosan akadályozták a szélerőművek építését is Magyarországon. Eredményesnek értékelték a belügyminisztériumban azt a Budapesten megtartott 30 napos közbiztonsági akciót, amelyet több önkormányzati vezető jelzésére és lakossági bejelentések alapján indított a tárca a rendőrség bevonásával július közepén, közölte a tárca. A hétfői egyeztetésen Pósfai Gábor belügyminiszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Baricska Norbert Budapest rendőrfőkapitánya és Bódis Krisztina nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztos vett részt, tartalmazza a közlemény. Azt írták, hogy az akció során az elmúlt három hétben 154 szemét fogtak el, 118-at pedig előállítottak. A rendészeti intézkedések keretében 80 szabálysértési feljelentés, 72 büntető feljelentés készült, és 154 helyszíni bírságot szabtak ki. Eddig 97 helyszínen 1600 rendőr, 11000 szolgálati órát töltött el a programban. Ismeretlen módon eltűnt egy második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából az előbukkanásáról szóló bejelentés után. Felkutatásához a lakosság segítségét kéri a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy egy férfi hétfőn személyesen jelentette be a 22. kerületi rendőrkapitányságon, hogy a Nagytétényi út és a Tóth József utca közelében a Duna alacsony vízállása miatt láthatóvá vált a meder iszapjában egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy, amelyről fényképet is készített. A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, de már nem találták meg a tárgyat, csupán annak helyét azonosították. Az ügyben a budapesti rendőrfőkapitányság robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés büntet gyanúja miatt indított nyomozást. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti ország részben zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Egyre nagyobb területen megélénkül a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 38 fok között várható.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban.
2: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és

0: Gond.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Magyarországon a hirtelen szívhalál az egyik vezető halálok. 2007-ben 8300 fő hunyt el ennek következtében. A szív azonnali megállása nem csak az idősebb, hanem a fiatal korosztályt is érinti. Gyakran a munkahelyen is előfordulhat rosszul lét. Így nagy jelentőséggel bírhat a munkahelyen kialakított és megfelelően működő elsősegélynyújtó képzés és rendszer. Ez a program 2007. szeptemberében indult útjára az ANTS Tiszti Főorvosi Hivatal és az Országos Környezetegészségügyi Intézet működésével. Az ANTS munkatársai bemutatják, hogyan működik ez a program, mennyire fontos és életmentő a gyors, szakszerű beavatkozás.
4: Ott erre jártak éppen a hölgyek, és azt látták, hogy a földön fekszik valaki, és próbálják megállapítani, hogy légzik-e, vere a szíve, és a másik föld már is segítséget
5: kívül a telefonon.
4: Dolgozó, közvetve riasztási láz meg van szervezve. Egy automata működő defibrillátort vesz elő, aminek a segítségével úgy lehet a szív működését helyreállítani, hogy rossz pillanatban nem lehet elektromos ütést mérni rá, és úgy van kialakítva a berendezés, hogy laikus számára is használható.
6: Senki ne érjen a beteghez, sok következik.
4: És megtörtént az ütés, és látszik, hogy egy ránduláshoz látható a betege. Az áramütés következtében

0: ennek a mozgalomnak az a lényege, hogy minél több ember legyen kiképezve arra, hogy egy újraélesztést el tudjon kezdeni, és merje is tenni azt, amit megtanult.
1: Az elmúlt két évben több mint 100 intézeti elsősegélynyújtót képeztek ki az ANTS-nél. A telephely minden helységében elhelyeztek egy laikusok számára is értelmezhető elsősegélynyújtási és újraélesztési protokollt, amely egészségügyi vészhelyzet esetén elősegíti a hatékony és sikeres segítségnyújtást a mentő megérkezéséig. Ezt a kezdeményezést egészítette ki tavaly az úgynevezett HELP programba való részvétel.
2: A HELP egy olyan civil kezdeményezés, amely elsősorban azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a mentő megérkezéséig a laikusok számára is sürgősségi, életmentő segítséget, illetve túlélési esélyt biztosítson.
1: A HELP pont tartalmaz egy defibrillátort és egy monitor segítségével folyamatos a lakossági tájékoztatás is. Hamarosan pedig működésbe lép egy automata riasztási rendszer, ami az országos mentőszolgálatot értesíti. Ilyen narancssárga doboz jelenleg csak az ANTS épületében található, de ősszel további 50 beltéri és 50 kültéri helyen is elhelyezik ezt a nemzetközi szinten is újdonságnak számító életmentő berendezést.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címe.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Sziasztok, Pol Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
10: 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. A tartósan meleg időjárás következtében jelentősen lecsökkent a Tisza víz szintje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vác országgyűlési képviselője szerint 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. Simon Renáta, a Tisza párt képviselője azt mondta, energiatárolási kapacitások bővítését, áramhálózatok rekonstrukcióját és a geotermikus, valamint a szélenergia hasznosítása is támogatott lehet. Magyarország energetikai rendszerének biztonságossá tétele és a megújuló energiák nagyobb arányú kihasználása lesz előtérben. Korrupciómentes, versenyalapú és átlátható pályáztatást ígért Vác képviselője, amelyet augusztus 31-én indítanak. Simon Renáta szerint mindez új munkahelyek létrehozásával is együtt jár majd, azonban erről részleteket nem osztott meg. A tartósan meleg időjárás következtében jelentősen lecsökkent a Tisza víz szintje, ami miatt a meder korábban rejtve maradt részei is felszínre kerültek. A helyi viszonyok között búvárkodó Hankó Tamás a víz alatti merülés során egy szokatlan, szabályos gullaformájú tárgyat talált az iszapban. A különös lelet formája miatt sokakban kelthetett rejtélyes benyomást, ám a mederben előbukkanó tárgyak hátterében jellemzően korábbi vízi építmények maradványai, nehezékek vagy mederfenéki akadályok állnak. A hasonló geometriai formákat például a betonból vagy fémből készült csonkagullákat és piramis alakú tömböket a folyami szabályozásoknál, építkezéseknél vagy a hajózás biztonsága érdekében szokták elhelyezni a mederben, hogy rögzítsenek valamit, vagy éppen jelezzék a hajósoknak a meder adottságait. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémmen elnevezésű nyílt nemzetközi triatlon versenyen, közölték a szervezők vasárnap az esemény Facebook oldalán. Azt írták, hogy az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul. Hozzátették, a vízimentők gyors beavatkozását követően a parton tartózkodó orvosok és a kihelyezett mentőegység azonnal megkezdte a szakszerű újraélesztést, de a hosszú ideig tartó összehangolt ellátás ellenére az sikertelen volt. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök vasárnap bejelentette, hogy elutasítja a Donald Trump amerikai elnök nevével ellátott gázai béketervet. A 15 pontos anyagot a Trump-féle béketanács és a Hamas dolgozta ki. Július végén Trump áttörésként harangozta be. Netanyahu hivatala fenntartásokkal fogadta azt és jelezte, a részletei nem tükrözik Izrael álláspontját. Az USA támogatását élvező terv lényege az lett volna, hogy a Hamas fokozatosan átadja fegyvereit az új palesztin adminisztrációnak. Miközben az izraeli haderő kivonul a gázai övezet azon feléből, amelyet megszállás alatt tart. Netanyahu vasárnap a hivatala által kiadott közlemény szerint azt mondta egy kormányülésen, erői semmiféle visszavonulást nem hajtanak végre a Hamas teljes lefegyverzése előtt. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti ország részben zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Egyre nagyobb területen megélénkül a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 38 fok között várható.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
0: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival. UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
0: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobbi Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
6: Oh.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hópi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
9: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
10: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
9: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Tovább apad a Tiszató, kábítószert adokolhattak több emberi talába a Sziget rendezvényen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tovább apad a Tiszató, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első 7 hónapjában rendkívüli csapadékhiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális vízutánpótlás következtében a Tiszató vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kisköre felső vízmércén mért vízállás a 680 cm szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosítható vízkészlet marad. Dunaparti illegális temetések miatt kellett önkormányzati határozatot hozni Dunabogdányban. Júniusban botrány lett abból, hogy a helyi strandnál vízbeszúrásos temetést láttak többen is, azóta pedig egyre több ilyen esemény történt a település Dunaparti szakaszán. A népszerűvé vált búcsúztató, mint kiemelt üzleti tevékenység jelent meg a halotti szertartások között. Budapesten akár 500 000 forintot is elkérnek egy ilyen procedúráért. Liebhardt András polgármester korábban azt mondta, a Duna a kikapcsolódás és a feltöltődés helyszíne. Az ilyen típusú temetkezések provokációnak számítanak, főleg, hogy egyesek ilyen alkalomból a strandon helyeztek el virágokat. Továbbá az esemény az elhunytra nézve kegyeletsértő. A képviselőtestület most arról döntött, hogy a 22-es és 23-as folyókilométer között engedélyezi az ilyen szertartást. Ez távol van a lakott területektől és a strandtól is. Kábítószert adokolhattak több emberi talába az ismert rádiós műsorvezető Sebestyén Balázs DJ-szettje közben a Sziget rendezvényen. Az egyik szemtanú beszámolója szerint egyszer csak összeesett a helyszínen egy nő, az internetes fórumokon pedig további legalább 3 ember hasonló élményéről írtak. Az eset óriási felháborodással járt, mert egyelőre nem állapítható meg ténylegesen, hogy valóban idegen személy akciójáról van-e szó, vagy önmaguk hibájából keveredtek bajba. A mentők összesen 18 másik esetben is segítséget nyújtottak a helyszínen. Szükségállapotot hirdettek erdőtüzek miatt a kanadai hatóságok. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén Brit Columbia tartományban. Eddig 20 000 embert evakuáltak az érintett területekről. A lángok néhol állítólag olyan magasak, hogy saját időjárást hoztak létre, ami miatt felhők nélkül is villámlás figyelhető meg. Nem ez az első idén nyáron, hogy Kanadában erdőtüzek pusztítanak. Júliusban Ontarióban égett több száz tűz, és néhány napig Torontóban volt a legrosszabb a levegő minőség a világon. A füst Minnesotáig és New York államig is elért, ami miatt Donald Trump amerikai elnök új vámokkal fenyegetőzött. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti ország részben zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Egyre nagyobb területen megélénkül a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 38 fok között várható.
1: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
5: Nyáron sajnos ugye hiába védekezünk, hiába kenjük magunkat napteljel, tartózkodunk az árnyékban, sajnos előfordul, hogy néha-néha megkap bennünket a nap, kicsit leégünk. Ilyenkor jó, hogyha vannak kéznél olyan termékek, amikkel tudunk enyhíteni ugye az adott tüneteken. Nagyon sok direkt erre készült terméket találtok a piacon, de vannak olyanok is, amik nem erre vannak preferálva, de nagyon hasznosak tudnak lenni, hogyha kéznél vannak. Nézzünk meg előbb párat, ugye vannak kifejezetten napégés elleni készítmények, ezek általában ilyen pantenolós, glicerines, aloe verás keverékek. Ugye az aloe vera nagyon jó gyulladás csökkentő, hűsítés, hidratálja a bőrt, a pantenol pedig képes a bőr felső védőrétegét erősíteni, és ugye segíteni a sebgyógyulást. Amik a termékek pedig nem kifejezetten erre vannak így preferálva, de nagyon-nagyon jó szolgálatot tudnak tenni, ezek a különböző aloe verás termékek például, ugye szintén amiatt, ami miatt belekerülnek a különböző keverékekbe, hogy önmagában nagyon jól hűsítenek, hidratálnak, segítik a sebgyógyulást, illetve még ezen kívül, hogyha nem ilyen hólyagosodással járt például a napégés, akkor nagyon jól tudnak hidratálni, illetve nyugtatni a különböző körönvirágos krémek is.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Magyarországon évente körülbelül 8 000 nőnél diagnosztizálnak mellrákot. Közülük sok 10 000-en vannak azok,

0: akik jelenleg is kezelésekre járnak, valamint nagyon sokan élnek közülük olyanok is, akik a testileg és lelkileg is megterhelő kezelések után mára már meggyógyultak. Ha valakinél kiderül a betegség, az ijegység után rengeteg kérdés fogalmazódik meg benne. Milyen kezelésekre kell járnia? Megmaradhat-e a melle? Hogyan változik meg az élete? Ezeket a kérdéseket szedte össze és szerkesztette egy az interneten megjelenő összefoglalóban a rákgyógyítás.hu betegtájékoztatási portál. A 200 kérdés 200 válasz az emlőrákról összefoglalóról Bépap Lászlóval, a rákgyógyítás.hu főszerkesztőjével Balázs Zsanett beszélgetett.
1: A 200 kérdés 200 válasz összefoglaló a rákgyógyítás.hu portálon jelent meg. A rákgyógyítás.hu több mint 10 éve működik, ez egy betegtájékoztató oldal, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság szakmai partnere, és az alapítvány a daganatos betegek gyógyításáért és rehabilitációjáért szervezett kiadója. Nagyon fontos, hogy egyetlen hirdetés sem tartalmaz az oldal, és az az alapvető célkitűzése, hogy a daganatos betegek, illetve a hozzátartozóik hiteles, szakmailag ellenőrzött információkat kaphassanak, mert azt tapasztaljuk időről időre, hogy egyre többen tájékozódnak az interneten. Sok az olyan információ, ami félrevezető lehet, félreértésre adhat okot, és ezért fontos misszió az, hogy a betegek első kézből kapjanak olyan információkat, amelyek alapján megérthetik, hogy mi történik a kórházakban, miért történik a kórházakban, és ők maguk mit tehetnek az állapot javulásáért. Az emlőrák 200 válasz az úgy állt össze, hogy összegyűjtöttük az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy mik azok a kérdések, amelyek a diagnóziskor, a műtét előtt vagy műtét után, a kemoterápia előtt, közben vagy után felmerülhetnek a betegekben vagy a hozzátartozókban, és ezekre igyekeztünk közérthetően, de elég részletesen választ adni.
2: Milyen tematika alapján állították össze ezt az összefoglalót?
1: Igyekeztünk a betegút elejétől a betegút végéig logikusan felépíteni ezt az összeállítást. Ezen azt értem, hogy a betegség kialakulása, annak háttere, utána a diagnózis, és az, hogy mit találhatnak a betegek a leleteken, ezeknek a közérthető megmagyarázása. A diagnózis után, hogy az orvosok vagy az orvos csapat milyen információk alapján tesz kezelési javaslatot. Utána sorra vesztük a kezeléseket, a műtéteket, azoknak a típusai, a műtétre való felkészülés, a műtét utáni nehézségeket. A betegeknek egy igen jelentős része sugárterápiában is részesül. Miként lehet erre felkészülni? Hogyan lehet kivédeni a mellékhatásokat? Nagyon nagy fejezet foglalkozik a gyógyszeres kezelés, a kemoterápiával, hormonkezelésekkel, célzott onkológiai kezelésekkel, illetve itt is az ehhez kapcsolódó mellékhatásokkal, hogy hogyan lehet ezeket csökkenteni az orvos által, és hogyan lehet ezeket csökkenteni a beteg által, tehát mit tehet ő önmaga. Nagyon fontos fejezetnek tartjuk a rehabilitációt, illetve a pszichológiai részt, hogy ne csak a kimondottan biológiai, fizikai teendőkkel foglalkozzunk, hanem azzal is, hogy milyen lelki állapotot okozhat egy betegség, hogyan lehet a szorongást, a depressziót csökkenteni. Fontos fejezet a fájdalomcsillapításnak a kérdésköre is. És hogy a gyógyulás után, hogyha ez sikerül, és szerencsére egyre többeknek ez sikerül, akkor milyen életmódbeli tanácsokat érdemes megfogadni. Ugyanakkor azzal is foglalkozunk, hiszen azt halljuk, hogy őszintén kell erről a betegségről beszélni, hogy akinek nem sikerül meggyógyulnia, akkor a hospitellátás részeként mi az, amit az adott nehéz élethelyzetben segítségként kaphat az otthoni vagy az intézményi hospitellátás keretében. És még egy fontos fejezet, ez pedig az alternatív terápiáknak a kérdésköre, mert nagyon sok beteget féloznak reklámokkal, hirdetésekkel, nem bizonyított hatékonyságú módszerekkel, és nagyon sok kérdés érkezik a rákgyógyítás.hu-hoz is ezzel kapcsolatban, ezért fontosnak tartottuk, hogy egy útmutatót adjunk ezzel kapcsolatban is, hogy mi az, ami ma tudható, mi az esetleg, amit az orvostudomány is elfogad, és mi az, amitől óvaintjuk a betegeket.
2: Az orvosok hogyan fogadták ennek az internetes összefoglalónak a megjelenését? Van egyáltalán erről tudomásuk? Mit tapasztalnak?
1: Természetesen, hiszen nagyon sok orvos is közreműködött abban, hogy ez létrejöhetett. Ennek már azért volt előzménye. 200 kérdés és 200 válasz címen volt már egy vastagbélrák, végbélrák összeállítás, ez is elérhető a rákgyógyítás.hu, illetve megjelent könyvformátumban, az urológiai daganatokról is 200 kérdés, 200 válasz, tehát ez emlőrák 200 válasz, ennek a sorozatnak már a harmadik része, és időközben is sok szakorvossal álltunk kapcsolatban, akik szakmai lektorálással, a tapasztalataik átadásával segítették ennek az összeállításnak az elkészültét, és utána pedig tájékoztattuk is az orvosokat arról, hogy ne csak a betegek, hanem ők maguk is tudjanak arról, hogy elérhető ez, hiszen azt valljuk, hogy az orvos-beteg kapcsolaton nagyon sokat javíthat az, hogyha a betege hiteles forrásból tájékozódik, és tájékozottabban érkezik a rendelőbe, hiszen aki volt már nem is csak onkológián, hanem bármilyen más egészségügyi intézményben, tudhatja, hogy nagyon nagy az időhiány. És talán, hogyha a betegek felkészültebben érkeznek, akkor érdemben több dolgot át tudnak adott néhány perc alatt beszélni a saját orvosukkal. Tehát az összeállítás annyiban a szakorvosokat is célozza, hogy az ő munkájukat is igyekszünk megkönnyíteni azzal, hogyha azt mondhatják a betegeiknek, hogy a rákgyógyítás.hu per emlőrák 200 címen, vagy később a megjelenő könyvben, mert tervezzük ezt könyvformában is megjelentetni, hiteles válaszokat kaphatnak, és használják ezt a felkészüléshez.
3: Hobby Rádió. Rádió.
4: Műsorajánló.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
10: Nagy generáció! Illés!
11: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
10: Omega!
12: Oh,
10: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
13: I want to break free.
10: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Tízöt címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd el az Arkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.
5: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: A város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.

0: tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Szükségesnek tartja az atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök. Folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megválasztották Baka Andrást köztársasági elnöknek. A titkos szavazásban 146 szavazó vette fel a szavazólapot, ugyanennyi szavazott is. Ebből 140 volt igen, 6 nem szavazat. Ez utóbbi feltehetőleg a Mi Hazánk frakciója, írja a 444.hu. A szavazás tehát érvényes volt, az országgyűlés Baka András köztársasági elnökké választotta. 2026. augusztus 19-én lép hivatalba, mondta az ülés vezetője, mire a Tisza frakciója álló tapsban tört ki. Szándékosan nem foglalkozott a korábbi politikai elit a klímavédelemmel, az éghajlatváltozással, mondta a miniszterelnök napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, idén augusztusban 28%-kal több vizet tartanak meg Magyarországon, mint egy évvel ezelőtt. A kormányfő azt mondta, egyedinek és újszerűnek tűnhet egy olyan miniszterelnöki felszólalás, amely a klímaváltozás, vízhiány, éghajlatváltozás szavakkal kezdődik. Kijelentette, 16, de inkább 36 elvesztegetett év után 3 hónap alatt nem lehet egyszerre minden mulasztást bepótolni, de a mostani aszályhelyzet is azt bizonyítja, hogy ennek a probléma halmaznak a kezelése nem felesleges luxus, nem egy nyugati ideológiai elhajlás, hanem a megváltozott körülményekhez való egyik legfontosabb alkalmazkodás, amivel a korábbi politikai elit szándékosan nem foglalkozott. Szükségesnek tartja a vízmegosztással és atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök, aki ezért napi rendelőti felszólalásában a parlamentben azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban definiálják a vízhez, az energiához és a fenntartható környezethez való jogot is. Magyar Péter azzal indokolt, a vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait. Úgy vélte, kellő politikai bátorság híján a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni, főleg Bős-Nagymaros úta tabu téma a mesterséges vízmegtartás kérdése. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég. Közleményük szerint a panellakások

0: biztonságos környezetet biztosító játszóterek működjenek, és az üzemeltetők maradéktalanul eleget tegyenek a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek. Szerdán derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor megerősödik. Hajnalban általában 16-22 fok várható, ennél hűvösebb a szélvédett helyeken lesz. Délután már újra 28-34 fok valószínű.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: Melyik itt a legrosszabb a veséknek a hőségben? Nem az üdítő a legnagyobb probléma. A nyári hőségben az alkohol a legrosszabb választás, hiszen vízhajtó hatású. A kávé és az energiaitalok a magas koffein tartalmuk miatt szintén vízhajtó hatásúak lehetnek. Ha ezek mellé ráadásul kevés vizet iszol, a vesét sokkal nagyobb terhelést kapnak. Szóval egy nyári fesztiválon vagy egy kerti partim az alkohol és a koffein fogyasztás mellé mindig gondoljatok néhány pohár plusz vízre is.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Kellemes napot kívánok a rádió hallgatóknak. Ez a Life is Life, az Életmód magazin. Ennek az egy órának a műsorvezető szerkesztője Szaká Miki. És következzenek a témák, amelyekkel ma foglalkozunk. A hajhullás, ezzel kezdjük, a hajhullás lassításával. Ahogy öregszünk, testünk velünk együtt öregszik. A férfiaknál megjelenik a sörhas, a fülszőr és persze a kopaszodás. A gyömbér megvédi a vastagbelet. A gyömbér gyökérkivonat csökkenti a vastagbélgyulladást, ami vastagbélrá kialakulásához vezethet. A magas sarkú cipők maradandó lábsérüléseket okoznak, ez a hír természetesen majd a hölgyeknek szól. A legbacisabb munkahelyekről is szó lesz majd. A mai receptem hagymás sütőtök leves recept. Ez tehát az előttünk álló egy óra forgatókönyve, remélem felkeltettem az érdeklődésüket. Következik egy-két nagyszerű muzsika, majd a hajhullás lassításáról lesz szó, úgyhogy tessenek figyelni, kopaszodó férfiak!
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: A hajhullás lassításáról lesz szó, ez a mai Life is Life első témája. Ahogy öregszünk, testünk velünk együtt törekszik. A férfiaknál megjelenik a sörhas, a fülszőr és persze a kopaszodás. A férfiak szeretik azt gondolni, hogy soha nem fognak megkopaszodni, de a valóság más mutat. 35 éves korukra a férfiak körülbelül 2/3-ánál jelentkezik hajhullás, 50 éves korukra pedig 85%-uknak vékonyodik meg a haja. Nem annyira rossz a helyzet, mint amilyennek látszik. Vannak módszerek, amikkel lelassítható a hajhullás. Egyen több halat. Vigyen be elég vasat a szervezetébe. Figyeljen a B-vitamin bevitelre. Olvass el a betegtájékoztatókat, sok gyógyszer okozhat hajhullást. Figyeljen a higiéniára, ne szégyeljen elmenni bőrgyógyászhoz, valamint tornázzon rendszeresen. Ezek tehát azok a praktikák, amelyek lelassíthatják a hajhullást. Remélem tudtam segíteni, a folytatásban pedig a gyömbérről lesz szó, mely megvédi a vastag beleket.
1: Hobbi Rádió.

0: A hajhullás után a gyömbérről lesz szó, mely megvédi a vastagbelet. A gyömbérgyökér kivonat csökkenti a vastagbél gyulladást, ami vastagbélrá kialakulásához vezethet. A kutatók 30 embert toboroztak össze, akiknél normál volt a kockázata a vastagbélrák kialakulásának, és véletlenszerűen kiválasztottak közülük olyanokat, akik napi 2 g gyömbérgyökér kivonatot kaptak, és olyanokat is, akik csak placebót. A kutatás 28 napig tartott, ezután a kutatók megvizsgálták a vastagbél gyulladását szigmoidoszkóp segítségével, a gyulladás jelei csökkentek a gyömbérgyökér kivonatot szedőknél. További kutatásokra van szükség, hogy pontosan hogyan is segít a gyömbér. Minden esetre már ez jó hír volt, remélem mindenkinek, a folytatásban pedig a hölgyekhez szólnék, ugyanis a magas sarkú cipők maradandó lábsérüléseket okoznak.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Kedves hölgyek, képzeljék el, a magas sarkú cipők maradandó lábsérüléseket okoznak. Egy új ausztráliai tanulmány megmutatta, hogy azoknál a nőknél, akik magas sarkú cipőket hordanak, idővel nagy változások alakulnak ki az izmokban és az inszalagokban. Továbbá változások következnek be a járásukban is, ami megmarad akkor is, amikor lapos talpúra cserélik cipőjüket. A vádlizmuk rövidebb lesz, és néhány kutató szerint ez a gyulladás szívbetegségekhez vezethet. Röntgen felvételeken, amelyeket magas sarkúban készítettek, jól látszik, hogy mennyire természetellenes ez a pózalábnak. Ha nem tud elszakadni tőlük, akkor próbálja meg kisebb sarkúra cserélni, és ha van rá lehetőség, hordjon lapos talpút is néha. Ez egy jó tanács volt azon hölgyek számára, akik szeretik a magas sarkú cipőket. A folytatásban pedig a legbacisabb munkahelyek listája következik.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Ez még mindig a Life is Life, a Rádió Életmód magazinja, és most a legbacisabb munkahelyek listája következik. Karrierváltáson gondolkozik? Gondolja meg kétszer, mielőtt új pályát választ. Bizonyos munkák végzése során több baktériumnak vagyunk kitéve. Szakértők szerint a következő állások azok, amik a legtöbb baktériumnak teszik ki a dolgozót. 8. helyen a bankpénztáros. Gondolom azért, mert itt ugye pénzzel dolgozik az ember, és a pénz rengeteg koszt tartalmaz. 7. helyen a vízvezetékszerelő. 6. helyen az orvos, gondolom én, mert sok beteggel találkozik. 5. helyen tetthely takarító. 4. helyen állatorvos. 3. helyen hentes. 2. helyen ruhatisztító. 1. pedig kigondolná? A tanár. Ez tehát 8 olyan foglalkozás vagy munkahely volt, amely a legpiszkosabb, hogyha a baktériumokat nézzük. A folytatásban viszont egy nagyon finom recepttel zárom majd soraim, ez nem más, mint a hagymás sütőtök leves recept.
1: Hobbirádió.hu
2: A rádiót!

0: this and do this some serious justice.
1: Lassacskán véget ér a mai Life is Life, de természetesen még egy recept belefér. Hagymás sütő tökleves recept, ez a mai ajánlatom, hozzávalók 6 főre. 60 dekagram megpucolt kockázott sütőtök, 6 szál új hagyma, 4 evőkanál olívaolaj, 3 dekagram vaj, 2 liter húsleves kockából, só, bors és majoranna. És az elkészítés? A sütőtököt meghámozzuk, felkockázzuk, a hagymát felkarikázzuk. Az olaj és a vaj keverékét felforrósítjuk, majd erre dobjuk rá az előkészített zöldségeket. Fedő alatt magas lángon 5-6 percig pároljuk, majd felöntjük a levessel. Sózzuk, borsozzuk, majoránnázzuk ízlés szerint. Lefedve alacsony lángon 20-30 perc alatt addig főzzük, amíg a tök meg nem puhul. A költsége 600 forint, egy főre levetítve, ez 100 forint. Mindenkinek jó étvágyat kívánok hozzá, már csak azért is, mert egy nagyon finom késő őszi finomság. Jó étvágyat kívánok hozzá mindenkinek. Ennyi lett volna már a Life is Life az elmúlt egy órában, a mikrofonnál Szakámikét hallhatták. Kezit csókolom, viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Tízöt címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
11: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
10: Nem lehet, hogy vírusos?
11: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
10: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
11: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
10: Majd ők megoldják.
11: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
10: Ők távolról is megoldják.
11: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
10: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
12: Hirdessen a Hobby Rádióval!
13: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
12: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
13: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
12: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Nehéz szó. Útelágazoláshoz érkeztünk, de nem nehéz a választás.
1: Jó, akkor mondod, bám meg.
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Jelentős többlettel zárt júliusban a költségvetés. Elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés. Hívta fel a figyelmet a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt közölte, az áprilisi 91%-ról 67%-ra, majd 1000 milliárd forinttal csökkent a hiány. Megszüntettük a lopást és a pazarlást, magyarázta az adatokat. A pénzügyminisztérium tájékoztatója szerint júliusban 524 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere, ami 537 milliárd forint javulást jelent az egy évvel korábbihoz képest. Elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Estétől a második blokk hármas turbinája is termelni fog, írta posztjában Magyar Péter miniszterelnök. Az elmúlt hét elején még úgy nézett ki, hogy 44 év után először teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ez végül azonban elmaradt, a héten végig működésben maradt az egyik turbina, bár egy ponton ennek működése is veszélybe került. A miniszterelnök múlt hét közepén az Orbán kormányok felelősségéről beszélt az energiaválság kapcsán. Elődeink számtalan mulasztása és tudatos rossz döntése vezetett a most kialakult helyzethez. Szándékosan akadályozták a szélerőművek építését is Magyarországon. Eredményesnek értékelték a belügyminisztériumban azt a Budapesten megtartott 30 napos közbiztonsági akciót, amelyet több önkormányzati vezető jelzésére és lakossági bejelentések alapján indított a tárca a rendőrség bevonásával július közepén, közölte a tárca. A hétfői egyeztetésen Pósfai Gábor belügyminiszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Baricska Norbert, Budapest rendőrfőkapitánya és Bódis Krisztina nemzeti társadalom politikai stratégiáért felelős kormánybiztos vett részt, tartalmazza a közlemény. Azt írták, hogy az akció során az elmúlt három hétben 154 személyt fogtak el, 118-at pedig előállítottak. A rendészeti intézkedések keretében 80 szabálysértési feljelentés, 72 büntető feljelentés készült, és 154 helyszíni bírságot szabtak ki. Eddig 97 helyszínen 1600 rendőr, 11000 szolgálati órát töltött el a programban. Ismeretlen módon eltűnt egy második világháborús robbanótest az Apadó Dunából az előbukkanásáról szóló bejelentés után. Felkutatásához a lakosság segítségét kéri a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy egy férfi hétfőn személyesen jelentette be a 22. kerületi rendőrkapitányságon, hogy a Nagytétényi út és a Tóth József utca közelében a Duna alacsony vízállása miatt láthatóvá vált a meder iszapjában egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy, amelyről fényképet is készített. A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, de már nem találták meg a tárgyat, csupán annak helyét azonosították. Az ügyben a budapesti rendőrfőkapitányság robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés büntet gyanúja miatt indított nyomozást. Szerdán derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor megerősödik. Hajnalban általában 16-22 fok várható, ennél hűvösebb a szélvédett helyeken lesz. Délután már újra 28-34 fok valószínű.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra! A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehérbottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
7: A nagy melegben fontos, hogy eleget igyunk, de nem mindegy, hogy kinek mennyi az elegendő mennyiség. A kisgyerekek és az idősek számára különösen veszélyes a kiszáradás. Időskorban csökken a szomjúság érzet. Ezért nagyon fontos, hogy akkor is igyunk, ha nem vagyunk szomjasak, kortyolgassunk el naponta legalább 1,5-2 liter vizet. Aki aktívan dolgozik, mozog, annak legalább 2-2,5 liter vízre van naponta szüksége, az aktív sportolóknak még akár ennél jóval többre is. Kisgyerekekre nagyon figyeljünk, hogy elég vizet igyanak, legalább 1,5 literre van szüksége egy kisgyereknek is. Az anyateljes csecsemőket ilyenkor gyakrabban szoktassuk, a tápszeres csecsemőknek, illetve a 6 hónapnál idősebbeknek pedig kínáljunk rendszeresen vizet. A testhőmérséklet megfelelő szabályozásához az izzadsággal elveszett folyadékot mindenképpen pótolni kell. Megfelelő vízbevitel segíti a veseműködést, az emésztést, és magunk is hamar észrevesszük, hogyha nem ittunk elegendő vizet, hiszen megfájdul a fejünk, nem tudunk koncentrálni, esetleg fáradékonyabbnak érezzük magunkat. De erre van segítség, ígyunk megfelelő mennyiségű vizet, erre a csapvíz tökéletesen megfelelő.
6: Hobbi Rádió.
8: És most óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live! World Live!
9: Hölgyeim, csók, uraim, pacsi, én Blaskovics Dávid vagyok. Európában maradunk, kérem szépen, és Lengyelország felé vesszük az irányt, mégpedig Katowicébe. 1999-ben egy szuper koncertet adott Mike Oldfield. Teljes neve egyébként az úriembernek, Michael Gordon Oldfield. Ő 1953. május 15-én született Reading városában, mégpedig Angliában, és egy több hangszeres zenészről, főleg gitározásban jártas úriemberről van szó, de akinek most hirtelen nem ugrana be a neve alapján a muzsikáját, ahogy meghallja, be fog ugrani, hogy igen, milyen szuperemberről van szó. Nagyon sokszor halljuk ugye, hogy kiemelkedő zenészeknél, énekeseknél elmondhatjuk, hogy mindkét szülő, legalább az egyik szülő zenész volt. Hát róla ez bizony nem mondható el, de érdekes módon 3 testvérével együtt hazzávált. A zenéhez orvos apjának annyi köze volt, hogy akusztikus gitáron minden karácsonykor eljátszott egy-egy dalt. Oldfield 7 éves korában a televízióban hallotta játszani Bert Whedon-t, gitárvirtuózt, és ekkor kérte meg apját, hogy vegyen neki egy gitár.

0: crystal clear.
1: Bird Life.

Hölgyeim és uraim, ez volt Mike Oldfieldtől a Summit Day. 1999-et írunk, és Lengyelországban, mégpedig Katowicében vagyunk. Igazán nagy előadóról van szó, és ahogy az lenni szokott általában, egy önéletrajzi könyv is megjelent, mégpedig 2007-ben angol nyelven Changeling címmel. Ez főleg a gyermekkorát taglalja, illetve zenei karrierjének előzményével foglalkozik, és Oldfield bizony a műben személyes életéről, problémáiról, valamint zenei munkásságáról egyaránt beszél. Nos, hogy tetszett ez a koncert? A kedvenc rádiójának küldje el a visszajelzést, kérem szépen. Egy 1-től 5-ös skálán mondjuk, hanyasra értékeli Mike Oldfield koncertjét. Én magam részéről, hangsúlyozom, hogy kizárólag a magam részéről, az 5-öst megszavazom az úriembernek. És ön? Blaskovics Dávidot hallották 1999-ben Lengyelországban. Katowicében jártunk. Mike Oldfield koncertjén. Hölgyeim, csók! Uraim, pacsi!

was ever heard from him again, except for this sound.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. A tartósan meleg időjárás következtében jelentősen lecsökkent a Tisza víz szintje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vác országgyűlési képviselője szerint 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. Simon Renáta, a Tisza párt képviselője azt mondta, energiatárolási kapacitások bővítését, áramhálózatok rekonstrukcióját és a geotermikus, valamint a szélenergia hasznosítása is támogatott lehet. Magyarország energetikai rendszerének biztonságossá tétele és a megújuló energiák nagyobb arányú kihasználása lesz előtérben. Korrupciómentes, versenyalapú és átlátható pályáztatást ígért Vác képviselője, amelyet augusztus 31-én indítanak. Simon Renáta szerint mindez új munkahelyek létrehozásával is együtt jár majd, azonban erről részleteket nem osztott meg. A tartósan meleg időjárás következtében jelentősen lecsökkent a Tisza víz szintje, ami miatt a meder korábban rejtve maradt részei is felszínre kerültek. A helyi viszonyok között búvárkodó Hankó Tamás a víz alatti merülés során egy szokatlan, szabályos gulla formájú tárgyat talált az iszapban. A különös lelet formája miatt sokakban kelthetett rejtélyes benyomást, ám a mederben előbukkanó tárgyak hátterében jellemzően korábbi vízi építmények maradványai, nehezékek vagy mederfenéki akadályok állnak. A hasonló geometriai formákat például a betonból vagy fémből készült csonkagúlákat és piramis alakú tömböket a folyami szabályozásoknál, építkezéseknél vagy a hajózás biztonsága érdekében szokták elhelyezni a mederben, hogy rögzítsenek valamit, vagy éppen jelezzék a hajósoknak a meder adottságait. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extreme Man elnevezésű nyílt nemzetközi triatlon versenyen, közölték a szervezők vasárnap az esemény Facebook oldalán. Azt írták, hogy az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul. Hozzátették, a vízimentők gyors beavatkozását követően a parton tartózkodó orvosok és a kihelyezett mentőegység azonnal megkezdte a szakszerű újraélesztést, de a hosszú ideig tartó összehangolt ellátás ellenére az sikertelen volt. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök vasárnap bejelentette, hogy elutasítja a Donald Trump amerikai elnök nevével ellátott gázai béketervet. A 15 pontos anyagot a Trump-féle béketanács és a Hamas dolgozta ki. Július végén Trump áttörésként harangozta be. Netanyahu hivatala fenntartásokkal fogadta azt és jelezte, a részletei nem tükrözik Izrael álláspontját. Az USA támogatását élvező terv lényege az lett volna, hogy a Hamas fokozatosan átadja fegyvereit az új palesztin adminisztrációnak. Miközben az izraeli haderő kivonul a gázai övezet azon feléből, amelyet megszállás alatt tart. Netanyahu vasárnap a hivatala által kiadott közlemény szerint azt mondta egy kormányülésen, erői semmiféle visszavonulást nem hajtanak végre a Hamas teljes lefegyverzése előtt. Szerdán derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északi-északkeleti szél több felé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor megerősödik. Hajnalban általában 16-22 fok várható, ennél hűvösebb a szélvédett helyeken lesz. Délután már újra 28-34 fok valószínű.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Most kezdődik 2 órás esti műsorunk. Ma augusztus 11-e kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Magyarországon 34,9 fok van. Zsuzsanna és Tiborc nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
3: a Hobby Rádióban.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
7: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 11-én Zsuzsanna, valamint Tiborcz nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Zsuzsa

0: Anna név jelentése, Lilium, ókori egyiptomi eredetű névről van szó, amely olyan karakter kialakulását támogatja, aki folyamatosan igényli a változást, szeret utazni és keresi az új lehetőségeket. Becézése Zsuzsanka, Zsuzsánna, Zsuzsa, Zsuzsi, Zsuzsika, Zúza, valamint Zuzi, jeles viselői a névnek, Csonka Zsuzsanna, operaénekesnő, Kertész Zsuzsanna, tévés, valamint rádiós, Kossuth Zsuzsanna, Kossuth Lajos húga, Lóránfi Zsuzsanna, első Rákóczi György, erdélyi fejedelem felesége, valamint ön, kedves Zsuzsanna. Ugyanezen a napon köszöntjük Tiborcz nevű hallgatóinkat. A latin eredetű név a Tiburcius névből ered, jelentése Tibur városából való férfi. A Tiborcok ünnepelnek még április 14-én és augusztus 11-én is. A név becézése Tiborcka, Tibi, Tibike, Tibcsi, Tibus, valamint Tibuci. Jeles viselője a névnek Katona József, Bang Bang című operájának a szereplője, valamint ön, kedves Tiborcz. Ezen a napon köszöntjük még Dulcinea, Filoméla, Filomén, Fiona, Ince, Kiara, Klarina, Klarinda, Clarissa, Clarisz, Klára, Klárabella, Lilian, Lilianna, Lilibella, Lilian, Lilium, Liliana, Luisa, Sanna, Tarján, Tibor, Trajanus, Tullió, Tícia, Zsanka, Zsana, Zsazsa, Zsuzsa, Zsuska, valamint Zsuzsanna nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.hu
3: A rádiót!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 11-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak mára, milyen érdekességekkel készültem! 1456-tal kezdünk augusztus 11-én, Hunyadi János hadvezér meghalt Zimonyban. Nándorfehérvári diadala emlékére hallható a déli harangszó. 1456-ban a Nándorfehérvárt ostromló II. Mehmed szultán seregét győzte le, amellyel megállította a törökök további előrenyomulását Európába. Ez a győzelem a keresztény Európa győzelme is volt, emlékére Kallixtusz pápa elrendelte a mindennapi déli harangszót. Nem sokkal a nándorfehérvári diadal után halt meg pestis járványban. Népszerűségét, amelyet a törökök elleni harcokban szerzett, valamint az ország leggazdagabb birtokosaként hatalmas vagyonát fiai örökölték. Folytassuk a 19. századdal, 1860. augusztus 11-ével. Ekkor tatán megszületett Bláthy Otto Titus, a transformátor szülőatya. Bláthy Otto Titus a Bécsi Műegyetemen szerzett diplomát, majd a MÁV-nál, később a GANZ villamossági osztályán dolgozott. Itt ismerte fel a mágneses ohm-törvény gyakorlati alkalmazását, így gépeit már számítások alapján méretezte. 11 évet ugrunk előre, 1871. augusztus 11-ére. Ekkor Budapesten megszületett Heltai Jenő író, költő. Leghíresebb művei a Néma Levente és az Álmok háza. Kossuth Díjas drámaíró, költő, újságíró volt. Az operettek, bohózatok, karcolatok, novellák írásának volt a mestere, aki műveiben könnyedén alkalmazta a humoros, ironikus hangnemet, s a különböző tálaló jellem és helyzetkomikumokat, de vidám alkotásaiban is mindig ott rejlett a társadalmi bírálat, a valós ember ábrázolás igénye. 1877 a következő időpontunk, augusztus 11-én Asaph Hall, amerikai csillagász felfedezte a Mars bolygó két holdját, amelyeket Phobosnak és Démiosnak nevezett el. Ugorjunk a 20. századra, 1919. augusztus 11-én meghalt a jótékonysági akcióiról híres Andrew Carnegie, az amerikai acélbirodalom megalapítója. Továbbra is a 20. század, 1942. augusztus 11-én Pierre Laval nyilvánosan bejelentette, hogy akkor jön el Franciaország szabadságának órája, amikor Németország megnyeri a háborút. És végül, de nem utolsó sorban, 4 évvel később, 1946. augusztus 11-én megszületett Marilyn Vos Savan író, újságíró, akinek a világon a legmagasabb az IQ-ja, mégpedig 228-as. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 11. részéből.
1: Jézus mondja: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: 2026. augusztus 11-e, kedd. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Evangélium Szent Máté könyvéből, 18. fejezet 1-től az 5-ig, 10. és 12-től a 14. versig. A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt: Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem a kicsinyék közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Mit gondoltok? Ha valakinek 100 juha van, s egy elkóborol közülük, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyoldalon, s nem megye, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül annak, mint az el nem téved 99-nek. Éppen így mennyei atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül. Emélkedés. Ki a legnagyobb a mennyek országában? Kérdezik a tanítványok Jézust. Ez a kérdés árulkodó. Nem azt kérdezik, hogyan lehet valaki hűségesebb, alázatosabb vagy engedelmesebb, hanem ki a legnagyobb? Versengés, önérvényesítés, rangsor vezeti őket, talán abban reménykednek, hogy Jézus majd megnevezi a legjobb tanítványt. De Jézus válasza teljesen váratlanul éri őket. Oda hív egy gyermeket, előjük állítja, és azt mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Ez a kijelentés nem csupán pedagógiai példázat, hanem lelki alapelv. Isten országába nem a hatalom, a siker vagy a tudás vezet, hanem a kicsinség. De mit jelent gyermekké válni? Természetesen nem értelmi vagy érzelmi éretlenséget, nem naivitást vagy tudatlanságot, hanem azt a bizalmat, nyitottságot és önátadást, amely a gyermekben természetes. Egy kisgyermek nem akar uralkodni, nem önmagát helyezi a középpontba, hanem nyitott, elfogadó, tudja, hogy mások segítségére van utalva. Az ilyen magatartás az Istenbe vetett hit alapja. Felismerem, hogy nem vagyok mindenható, és hogy rá vagyok utalva az Atyára mindenben. Az elveszett jó példázata a következő üzenetet hordozza. Isten nem a tömegben gondolkodik, hanem az egyes emberben. Ha egy eltéved, utána megy, nem számít, milyen messzire került, mennyire volt kicsi vagy jelentéktelen mások szemében. Isten számára mindenki egyaránt fontos. Uram Jézus Krisztus, taníts meg a gyermekek egyszerűségével élni, bizalommal, nyitott szívvel, alázattal, engedelmesen. Add, hogy ne a nagyságot keressem, hanem téged. Segíts, hogy ne nézzem le a gyengéket, hanem minden erőmmel segítsem azokat, akik kicsik, elesettek vagy eltévedtek. Add, hogy ne veszítsem el a te látásmódodat, hiszen számodra minden egyes ember fontos. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: programajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak.
2: Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
3: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
2: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
3: Grünwald Stefánia.
2: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az Egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
3: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégén nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdésre fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
2: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
3: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
2: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
3: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
2: És akkor ki tudja a jövőre, mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
3: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő. Tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
2: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
3: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
2: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
3: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. 2 év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
2: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
3: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilom alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
2: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
3: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
2: Mi az útvonala a menetnek?
3: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába, a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
2: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért. Ugye jó pár lépés?
3: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
2: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt, ami újdonság?
3: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilómi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária történelmi karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 000 kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a történelmi témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni, de lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos verziója. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
2: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
3: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
2: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódobáló csapat. Ők lesznek idén?
3: Római katonáink lesznek.
2: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkül.
3: Igen, nélkülük nincs Szavária történelmi karnevál. A Szavária légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik, de még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink, lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje, Szent Márton is részt fog venni az idejévi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
2: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
3: Szeretettel várunk mindenkit.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az ozon réteg vékonyodását a tudósok először a 70-es években vették észre, és azt is tudta, hogy ennek oka összefüggésbe hozható az emberek által gyártott kémiai anyagokkal. Ilyenek például a hűtőberendezésekhez, kozmetikai és háztartási sprék hajtógázához, neoncsövekhez használt gázok.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Jaman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladányben a 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regizenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: kifekszel napozni a jó időbe, hogy szívj magadba egy kis D-vitamint, és közben mondjuk lepirul a vállad, de hát mi baj lehet? Elég sok. A napozás ugyanis nem csak egy-két napig tartó bőrpírt, meg kellemetlenséget, vagy égési sérülést tud okozni, hanem hosszú távú károsodást is a bőrödben. Amikor kifekszel a napra, akkor kétféle UV-sugárzás éri a bőrödet, az UVA és az UVB. Ezek különbözőképpen hatnak a bőrödre eleinte, az egyiktől most leégsz, a másiktól meg pár év múlva ráncos leszel, de mind a kettőre igaz, hogy hosszú távon elég súlyos károkat okoz a bőrödnek a mélyebb rétegeiben. A kutatások szerint már 5 leégés is megduplázza a bőrrel kialakulásának a kockázatát, és ezt a rizikót csak emeli, hogyha gyerekként vagy fiatalon égtél le. A sorozatos leégés ráadásul a melanóma egyik kiváltó oka is lehet, ami az egyik leggyakoribb rákos megbetegedés a fiatalok körében. A melanómáról azt kell tudni, hogy korai stádiumban elég jól gyógyítható, később viszont nagyon agresszív betegség. Jó, akkor majd lassan fogok lebarnulni, vagy elmegyek szolizni nyaralás előtt, hogy ne égjek le. Na most az van, hogy ezek se lesznek megoldások a problémára, ugyanis mind a kettő, a lassú barnulás vagy a szoláriumozás ugyanúgy DNS károsodást okoz a bőrödben, és éppen ezért a bőrgyógyászok megegyeznek abban, hogy biztonságos barnulás nincs. Nyilván nem fogod tudni négy fal között leélni az életedet, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogy elővigyázatos legyél, amikor napra mész. Ez azt jelenti, hogy naponta többször kent fel a fényvédőt a bőrödre, illetve ha strandra mész, akkor hagyj egy kis időt a naptejnek, hogy beszívja a bőröd, mert különben egyből lemossa rólad a víz. Viszont a legfontosabb, hogy pár évente menj el bőrgyógyászati szűrésre. Ez egy tök gyors és fájdalommentes vizsgálat, ami viszont életet ment.
1: Hobby Rádió.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
3: Továbbapadott iszatú kábítószert adokolhattak több ember italába a Sziget rendezvényen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Továbbapadott iszatú, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első 7 hónapjában rendkívüli csapadékhiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális víz utánpótlás következtében a Tiszatú vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kisköre felső vízmércén mért vízállás a 680 cm-es szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosítható vízkészlet marad. Dunaparti illegális temetések miatt kellett önkormányzati határozatot hozni Dunabogdányban. Júniusban botrány lett abból, hogy a helyi strandnál vízbeszúrásos temetést láttak többen is, azóta pedig egyre több ilyen esemény történt a település Dunaparti szakaszán. A népszerűvé vált búcsúztató, mint kiemelt üzleti tevékenység jelent meg a halotti szertartások között. Budapesten akár 500 000 forintot is elkérnek egy ilyen procedúráért. Liebhardt András polgármester korábban azt mondta, a Duna a kikapcsolódás és a feltöltődés helyszíne. Az ilyen típusú temetkezések provokációnak számítanak, főleg, hogy egyesek ilyen alkalomból a strandon helyeztek el virágokat, továbbá az esemény az elhunytra nézve kegyeletsértő. A képviselőtestület most arról döntött, hogy a 22-es és 23-as folyókilométer között engedélyezi az ilyen szertartást, ez távol van a lakott területektől és a strandtól is. Kábítószert adokolhattak több ember italába az ismert rádiós műsorvezető Sebestyén Balázs DJ-szettje közben a Sziget rendezvényen. Az egyik szemtanú beszámolója szerint egyszer csak összeesett a helyszínen egy nő, az internetes fórumokon pedig további legalább 3 ember hasonló élményéről írtak. Az eset óriási felháborodással járt, mert egyelőre nem állapítható meg ténylegesen, hogy valóban idegen személy akciójáról van-e szó, vagy önmaguk hibájából keveredtek bajba. A mentők összesen 18 másik esetben is segítséget nyújtottak a helyszínen. Szükségállapotot hirdettek erdőtüzek miatt a kanadai hatóságok. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén Brit Columbia tartományban. Eddig 20 000 embert evakuáltak az érintett területekről. A lángok néhol állítólag olyan magasak, hogy saját időjárást hoztak létre, ami miatt felhők nélkül is villámlás figyelhető meg. Nem ez az első idén nyáron, hogy Kanadában erdőtüzek pusztítanak. Júliusban Ontarióban égett több száz tűz, és néhány napig Torontóban volt a legrosszabb a levegő minőség a világon. A füst Minnesotáig és New York államig is elért, ami miatt Donald Trump amerikai elnök új vámokkal fenyegetőzött. Szerdán derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor megerősödik. Hajnalban általában 16-22 fok várható, ennél hűvösebb a szélvédett helyeken lesz. Délután már újra 28-34 fok valószínű.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem, látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobbyradio.hu.

0: ásta könyvtárba. Vigyék! S nevetve hulltak könnyei, milyen jól égnek Lenin könyvei. Budapest, 1990.
1: Hobbi Rádió!

Úgy rémlik, meséltem már a szomszédomról. A Fehér Lófia utca 13-ban lakik közvetlenül mellettem. Nyugdíjas borz. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy csak addig volt borz, amíg dolgozott, és most már nem az. Erről szó sincs. Borznak lenni ugyanis nem egyszerűen foglalkozás, nem. Borznak lenni állapot, sőt, életforma. Olyasmi, ami percről percre kitölti az ember, akarom mondani, a borz életét. De azért ne higgyük, hogy a borz pusztán azért, mert borznak született, semmit tevéssel tölti a napjait, és kizárólag borságában tetszeleg. Ellenkezőleg. Szűcs Sebestyén például, mit tegyünk, ha egyszer szomszédom így írja a nevét, szorgalmasan gyűjtötte a bélyegeket. Gyermekkorában szenvedélyes lepkegyűjtő volt, a nagybátyja kedvéért azonban áttért a bélyegekre. Kezdetben kizárólag lepkés bélyeget gyűjtött, de lassanként letett egykori szívügyéről. Gyakran látom az udvarban.

0: Aron a Sámlián üldögél, és a kameruni orszarvú vagy a hollandi űrhajó sorozatot rendezgeti. A minap éppen annak örvendezett, hogy sikeresen elcserélt két marokkói hadvezért, egy belga királyt, meg egy német kancellárt egy teljes ausztráliai kacsacsőrű emlősorozatra. Hanem, hogy a szót ne szaporítsam, egy napon lomtalanítás volt a Fehérlófia utcában. A lakók egy halomba hordtak limlomot, kacatot, vacakot, hegyben állt a törött, szakadt, romlott, kopott, kiszolgált és színehagyott, elaggott, mojrágta holmi. Mikor mindent összehordtak, a lakók izgatottan várták az estét. Mert amint leszállt az est, kisettenkedtek a ház elé, és válogatni kezdtek. Az emeleti bácsi hóna alá kapta a kibelezett rádiót, amit a földszinti néni alig egy órája dobott ki. Minek az magának? Kérdezte a földszinti néni. Jó lesz az még valamire, morogta sejtelmesen az emeleti bácsi, és a földszinti néni nyomban sajnálni kezdte, hogy kidobta a kibelezett rádiót. De már nem tehetett semmit. Gondolt egyet, és bosszúból előhalászta a halomból a szakadt lámpaernyőt, amit az emeleti bácsi dobott oda délelőtt. Minek az magának? Kérdezte gyanakodva a bácsi. Jó lesz az még valamire, vihogott a földszinti néni. A bácsi nyomban megsajnálta, hogy kidobta a lámpaernyőt. Szomorúan baktattak vissza a lakásukba. Minek az neked? Kérdezte a szőke kisfiú a negyedikről, mikor a lépcsőházi fekete kislány kiemelte a romhalmazból az ő lyukas gumilabdáját. Jó lesz az még valamire, sejpített a kislány, mert hiányzott a két metszőfoga. A kisfiú erre lecsapott a kislány szakadt ugrókötelére. Minek az neked? Kérdezte a kislány. Jó lesz az még valamivel, ha megvalvom, mondta a kisfiú, mert ő megracsolt. Irigykedve méregették egymást. Így megy ez nálunk a Fehérlófia utca 13-ban. Minden lomtalanításkor. Hiába. Az egyik ember szemetje, a másik kincse, tartja a mondás. Ha jól emlékszem. A kacat egy fél óra alatt eltűnt, mintha sosem lett volna. Egyetlen ócskaság maradt a járdán, egy fél tálca. Egy kopott, kettétört tálca fele. Az senkinek sem kellett. Egyszerre csak előballagott a kapu alól, szűk sebestjén, felemelte a tálcát, nézte jobbról, nézte balról, és a hóna alá csapta. Minek az magának? Kérdezték többen is. Nem lehet azt már használni semmire. Még én is megkérdeztem, mire használja majd, kedves szomszéd? Mert mondanom se kell, hogy én is ott álltam, és éppen azon töprengtem, tudom-e használni valamire a szemközt lakó holdvilágképű villanyszerelő kihajított, nyeletlen csavarhúzóját. Borzasztó! Dörmögte maga elé szűcsebestén. Mindig ezt hajtogatják. Használni így, meg használni úgy. És azzal elballagott. Másnap szokása szerint a Sámlin sütkérezett. Én meg szokásom szerint mellé telepettem a küszöbre. Hallgattunk. Ő azért, mert igen jól érezte magát, ha csöndben elnézegethette udvarunk tikkat Leanderét, én meg azért, mert szörnyen fáradt voltam. Ugyanis egész éjjel azon töprengtem, mire használhatnám a holdvilágképű, nyeletlen csavarhúzóját. De semmi nem jutott eszembe. Mire tudja használni a fél tálcát, kedves szomszéd? Szólaltam meg végül. Semmire. Nem kell mindent használni. Szűcsebessén ravaszkásan hunyorgott. Akkor mit csinál vele? Felakasztottam a falra. A konyhába. A falra? Ámultam el. Mit keres egy fél tálca a falon? Nagy pettyes bakócák vannak rajta, mondta szűcsebessén, mint aki ezzel mindent megmagyarázott. Tessék, micsodák üledeztem? Nem ismeri a nagypettyes bakócákat? Pislogott meg rovon a szomszédom. A nagypettyes bakócák, ugye, igyekeztem leplezni tájékozatlanságomat. Lepkék, világosított föl szűcsebestjén némi lenézéssel. Mit lepkék? Pillangók. A pillangók királynői. Ugye? Észre se vette, mi van a tálcán. Mi tagadás, mondtam zavartan. 3,5 nagy pettyes bakóca, lelkesedett szűcsebestjén. Ez az, amire mindig vágytam, ám de szigorú lelkű nagybátyám rászorított a bélyeggyűjtésre. És most ott vannak a falon, mondtam csak, hogy tisztázzam a helyzetet. Ott. A konyhában. És meg ne kérdezze, mire használom őket. Gyönyörűek. Csodaszépek. Nem akarja megnézni? Majd elájultam, mert bár barátságunkat most már régi keletűnek nevezhetem, de arra még nem volt példa, hogy Szűcs Sebestyén a lakásába hívott volna. Dehogy nem pattattam föl. Na, keszmergette szomszédom a sámliáról. Kinyitotta a lakás ajtaját, és a konyhába kísért. Tisztaság, rend mindenütt. A falon meg ott lógott a fél tálca, rajta a 3,5 nagypettyes bakóca. Sárgák voltak, nagy lila és vörös pöttyökkel a szárnyukon, és olyan szépségesek, hogy majd fölröppentek. Én pedig egyszerre éreztem, hogy oda a komorságom, oda az álmosságom, a szívem könnyű lett, és már tudtam, hogy a nyeletlen csavarhúzót ki kell dobni, hirtelen minden egyszerűvé és örömtelivé vált. Nagyon köszönöm, kedves Szűcs Sebestyén, kezdtem volna, de a borz leintett, és kitessékelt a konyhából. Másnak is meg kellene mutatnia, kockáztattam meg. Nem érdemlik, szigorodott meg Szűcs Sebestyén. Csak azt kérdik, mire lehet használni. Ezt pedig használni semmire sem lehet. Akkor ne is nézzék. Roppant határozott volt. A lépcsőházi kislány baktatott a folyósó felé. Az, akinek hiányzott elől a két foga. Olyan bánatos volt, hogy még a copfja is kókadozott. Te meg miért vagy olyan szomorú, kérdeztem. Ne is tesszék mondani, sóhajtott a kislány. Szereztem egy lyukasz labdát, de semmire se lehet használni.
1: Borzasztó, rémült el Szűcs Sebestyén. Már a gyerekek is.
0: Kérőn néztem szomszédomra, és ő megértett.
1: Végül is gyerek még, győzködte magát, és szigorúan a kislányra pillantott. Akarsz látni nagy pettyes bakócát?
0: Hát persze, hogy akarok, derült fel a copfos. Én pedig elszégyeltem magam, hogy lám mindenki ismeri a nagypettyes bakócát, csak én vagyok ilyen tudatlan. Szűcs Sebestyén beengedte a kislányt. Csak állt, nézte a falon a féltálcát, és olyan vidám lett, hogy a copfja már-már az égre merett. Köszönöm szépen, Szűcs Sebestyén bácsi, ilyen szép nagypettyes bakócát még nem láttam, mondta a kislány, és elnyargalt.
1: A gyerekek mások, mondta a borz, amíg végleg el nem rontják őket.
0: Ekkor a racsoló kisfiú termett előttünk, aki tegnap a szakadt ugrókötélre tett szert. Nyűgös volt, rossz kedvű.
2: Kérem szépen, Szűcs Sebestyén bácsi kezdte, Mavi azt mondta, hogy van itt 3,5 nagypettyes bakóca, és én nagyon szeretném megnézni, mert...
0: Szűcs Sebestyén bólintott, és kinyitotta a konyhaajtót.

0: Békés Pál meséjét Huszti Péter mondta el. A hangfelvétel 1983-ban készült.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: A rendszerváltás előtti időkben rengeteg munkát adott a humoristáknak a magyar munkamorál. Sik volt a munkakerülés, és a körzeti orvosok néha hosszú hónapokra is kiírták a dolgozókat betegállományba, ha éppen építkezés vagy más családi ügyek miatt szükség volt egy kis illegális, de fizetett szabadságra. De nem minden házi orvos volt kapható hasonló trükkökre, és akkor a dolgozó hoppon maradt. Egyszer fültanúja voltam két valószínűleg építkezésen dolgozó melós beszélgetésének a villamoson. Egyik megkérdezte a másiktól, hogy
1: te, jövő héten mit építünk?
0: Azt mondja a másik, járdaszigetet kell csinálni a körúton.
1: Az nem jó. Onnan nem lehet leesni.
0: Kovács András Péter Vissza a munka világába című jelenetében két hasonló hozzáállású dolgozó próbál meg a munkavégzés veszélyes vizeire evezni. A szereposztás István Hadházi László, Lajos Vida Péter, ügyintéző Lengyel Tamás.
2: Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
4: Reggelt? Uraim, dél van.
2: Bocsánat, én már 4 éve nem állítottam át az aurát.
3: Kicsit felhalmozódott.
4: Miben segíthetek?
2: Kabost! Önök hirdetik azt a programot, hogy... visszavezetés a...
4: munka.
2: Na az az.
4: Munka. Visszavezetés a munka világába.
3: Jaj, Lajos, hogy ez milyen idegen szavakat tud.
2: Bezonyesván hallom ám.
4: Egész pontosan mi érdekelné az urakat?
3: Hát egész pontosan... a Lajos például a csapos gizi, de pucéron.
4: Úgy értem, miért jöttek el hozzánk?
2: Hát én gondolkodtam.
3: Jaj, ne vágjál már fel, gondolkodott. Elaludt a presszóba.
2: Hát de könyökölve.
3: Na mondjuk ez igaz.
2: Na.
4: Na, szóval mire gondolt?
2: Mit csináltam?
3: Azt kérdi, miről álmodtál a presszóban?
2: Jó, igen. Szóval arra gondoltunk, hogy valamivel ki kellene egészíteni a segélyt.
4: És maga is erre gondolt?
3: Én nem. Én gondolkodás ügybe a Lajost hatalmaztam meg.
4: És a munkára gondoltak?
2: Igen, de nem szívesen.
4: Értem. Tudnak valamit a mi programunkról?
3: Nem, de legalább már a címéből néhány szót értünk.
4: Milyen munkahelyeik voltak idáig?
3: Hát mire gondol?
4: Olyan hely, ahová rendszeresen bejárnak.
2: Ibolya Presszó.
4: Volt valami komolyabb munkájuk?
3: No, ez az. Mondj mi? Munka?
4: Munka?
3: Én fél napig voltam sírásó.
4: Az magának komoly?
3: Hát, nem volt szabad röhögni.

0: Lehet.
1: És most mit szeretnének?
2: Noha Esváb barátom nem volt elég világos, már jó értelemben, akkor én ugye a csapos gizit mesztelenül és hátulról.
1: Mi munkalehetőséget biztosítunk azoknak, akik dolgozni szeretnének.
0: Uh-huh. És milyen munkát ajánl? Jól ejtem? Amúgy.
1: Jól. Nézzük csak. Például lehet kaszálni az út mellett.
0: Jaj, hát miért nem az úton?
1: Mert ott nincs gaz.
2: Viszont gyorsabban is végezni.
1: Vagy van virágültetés a főtéren. Kapnak ültetőlapátot.
0: Hogy is ne, hogy mindenki lássa, hogy dolgozunk.
2: Jó, ezt a szégyen.
1: Pedig ennél már csak rosszabbak vannak.
2: No.
1: Árokásás.
0: Ültetőlapáttal.
2: Jó, ezt a szégyen.
1: Kapnának rendes lapátot.
0: Rendes lapáttal.
2: Jó, ezt a szégyen.
1: Akkor mivel ásnának?
0: Há, brigáddal.
1: Nézzük csak, jogosítványuk van?
0: Tőlem elvették.
2: Én megtaláltam.
1: Akkor építkezéshez keresnek segédmunkásokat?
2: Hányat?
1: Legalább hatot.
0: Ó, de kár. Hát mi csak ketten vagyunk.
1: Ki kéne meszelni az általános iskolát?
2: Ó, az nem jó.
1: Miért?
0: Hát a Lajos még oda járt. Képesek lennének diákokat dolgoztatni?
2: Jó, ezt a szégyen!
1: Le kellene szedni a templomkertben a bodza virágot.
0: Na, a bodzát mi már a múlt héten leszedtük.
2: Vettünk belőle X5-öst.
3: Jó, ezt a szégyen!
1: Na, komolyra fordítva a szót, le kellene mosni a közlekedési táblákat.
2: Ma azokat is leszedtük.
1: Mondják, tulajdonképpen milyen munka érdekelni önöket?
2: Olyas, amelyiknél nem kell dolgozni.
1: Ahhoz későn jöttek, több száz ilyen hely volt, de erről most jó pár évre lekéstek.
0: Ó, hogy?
1: Áprilisban voltak az országgyűlési választások.
2: Jó, ezt a szégyen!
4: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: programajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
2: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
1: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
2: Grünwald Stefánia.
1: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
2: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégében nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag, meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskolakezdésre fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
1: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
2: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
1: És akkor ki tudja, hogy jövőre mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
2: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő, tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
1: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
2: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
1: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
2: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
1: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
2: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
1: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
2: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
1: Mi az útvonala a menetnek?
2: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés.
2: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt, ami újdonság?
2: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a Történelmi Témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilómi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária Történelmi Karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a Történelmi Témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni. De lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált, méretarányos egy verziója. Makettje. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
2: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódóváló csapat. Ők lesznek idén?
2: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkül.
2: Igen, nélkülük nincs Szavária Történelmi Karnevál. A Szavária Légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik. De még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízis istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje, Szent Márton is részt fog venni az idejévi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
2: Szeretettel várunk mindenkit.
0: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

Így tudsz könnyen aludni a brutális kánikulákban klíma nélkül. Ezt a technikát egyiptomi módszernek hívják, és teljesen ingyen van. Nem kell más tenned, mint fogni egy nagyobb törölközőt vagy egy lepedőt, és beáztatni hideg vízbe. Ezután alaposan csavart ki, hogy ne csöpögjön, csak kellemesen nyírkos és jéghideg maradjon. Mielőtt lefekszel, teríts magad alá egy száraz törölközőt, hogy ne ázzon el az ágyad, és takarodsz be ezzel a hűvös, nyírkos lepedővel. Ahogy a víz elkezd párologni róla, folyamatosan hűt von el a testettől, és olyan hűvös levegőt nyújt, mintha légkondi lenne a szobádban. Te kipróbálnád ezt a módszert a hűvös alvásért, vagy inkább maradsz a megszokott takarónál?

0: Hobby Rádió.
1: Reklám.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: Szükségesnek tartja az atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök. Folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megválasztották Baka Andrást köztársasági elnöknek. A titkos szavazásban 146 szavazó vette fel a szavazólapot, ugyanennyi szavazott is. Ebből 140 volt igen, 6 nem szavazat. Ez utóbbi feltehetőleg a Mi Hazánk frakciója, írja a 444.hu. A szavazás tehát érvényes volt, az országgyűlés Baka Andrást köztársasági elnökké választotta. 2026. augusztus 19-én lép hivatalba, mondta az ülés vezetője, mire a Tisza frakciója álló tapsban tört ki. Szándékosan nem foglalkozott a korábbi politikai elit a klímavédelemmel, az éghajlatváltozással, mondta a miniszterelnök napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, idén augusztusban 28%-kal több vizet tartanak meg Magyarországon, mint egy évvel ezelőtt. A kormányfő azt mondta, egyedinek és újszerűnek tűnhet egy olyan miniszterelnöki felszólalás, amely a klímaváltozás, vízhiány, éghajlatváltozás szavakkal kezdődik. Kijelentette, 16, de inkább 36 elvesztegetett év után 3 hónap alatt nem lehet egyszerre minden mulasztást bepótolni, de a mostani aszályhelyzet is azt bizonyítja, hogy ennek a probléma halmaznak a kezelése nem felesleges luxus, nem egy nyugati ideológiai elhajlás, hanem a megváltozott körülményekhez való egyik legfontosabb alkalmazkodás, amivel a korábbi politikai elit szándékosan nem foglalkozott. Szükségesnek tartja a vízmegosztással és atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök, aki ezért napi rendelőti felszólalásában a parlamentben azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban definiálják a vízhez, az energiához és a fenntartható környezethez való jogot is. Magyar Péter azzal indokolt, a vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait. Úgy vélte, kellő politikai bátorság híján a témát ahhoz kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni, főleg Bős Nagymaros úta tabu téma a mesterséges vízmegtartás kérdése. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenésben van. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal olcsóbb lett, és az ár az év eleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, és júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. Országos ellenőrzést tartott játszótereken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együtt. Az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál állapítottak meg jogsértést, közölte a hatóság. Az országos vizsgálat célja, hogy a gyermekek számára biztonságos környezetet biztosító játszóterek működjenek, és az üzemeltetők maradéktalanul eleget tegyenek a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek. Szerdán derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északi-északkeleti szél több felé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor megerősödik. Hajnalban általában 16-22 fok várható, ennél hűvösebb a szélvédett helyeken lesz. Délután már újra 28-34 fok valószínű.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: kamu reklám.
1: Ez ám a napfogyatkozás!
2: Eltöltént, betöltöm, de nem rálam.
1: Nem tudtam ellenállni neki.
2: Azt meghiszem.
1: De szerencsére több is van belőle.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám.
2: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
9: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
9: vagy telefonon 30 913 80 80.
11: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
12: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
11: Nem lehet, hogy vírusos?
12: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
11: Hát akkor hívd fel az Arkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
12: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
11: Majd ők megoldják.
12: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
11: Ők távolról is megoldják.
12: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
11: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
13: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
9: Reklámot hallottak.
14: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
4: Jelentős többlettel zárt júliusban a költségvetés, elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt közölte, az áprilisi 91%-ról 67%-ra, majd 1000 milliárd forinttal csökkent a hiány. Megszüntettük a lopást és a pazarlást, magyarázta az adatokat. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint júliusban 524 milliárd forint többlettel zárt az államháztartást önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere, ami 537 milliárd forint javulást jelent az egy évvel korábbihoz képest. Elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fog, írta posztjában Magyar Péter miniszterelnök. Az elmúlt hét elején még úgy nézett ki, hogy 44 év után először teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ez végül azonban elmaradt, a héten végig működésben maradt az egyik turbina, bár egy ponton ennek működése is veszélybe került. A miniszterelnök múlt hét közepén az Orbán kormányok felelősségéről beszélt az energiaválság kapcsán. Elődeink számtalan mulasztása és tudatos rossz döntése vezetett a most kialakult helyzethez. Szándékosan akadályozták a szélerőművek építését is Magyarországon. Eredményesnek értékelték a belügyminisztériumban azt a Budapesten megtartott 30 napos közbiztonsági akciót, amelyet több önkormányzati vezető jelzésére és lakossági bejelentések alapján indított a tárca a rendőrség bevonásával július közepén, közölte a tárca. A hétfői egyeztetésen Pósfai Gábor belügyminiszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Baricska Norbert Budapest rendőrfőkapitánya és Bódis Krisztina nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztos vett részt, tartalmazza a közlemény. Azt írták, hogy az akció során az elmúlt három hétben 154 személyt fogtak el, 118-at pedig előállítottak. A rendészeti intézkedések keretében 80 szabálysértési feljelentés, 72 büntető feljelentés készült, és 154 helyszíni bírságot szabtak ki. Eddig 97 helyszínen 1600 rendőr, 11000 szolgálati órát töltött el a programban. Ismeretlen módon eltűnt egy második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából az előbukkanásáról szóló bejelentés után. Felkutatásához a lakosság segítségét kéri a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy egy férfi hétfőn személyesen jelentette be a 22. kerületi rendőrkapitányságon, hogy a Nagytétényi út és a Tóth József utca közelében a Duna alacsony vízállása miatt láthatóvá vált a meder iszapjában egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy, amelyről fényképet is készített. A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, de már nem találták meg a tárgyat, csupán annak helyét azonosították. Az ügyben a budapesti rendőrfőkapitányság robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés büntet gyanúja miatt indított nyomozást. Szerdán derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északi-északkeleti szél több felé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor megerősödik. Hajnalban általában 16-22 fok várható, ennél hűvösebb a szélvédett helyeken lesz. Délután már újra 28-34 fok valószínű.
5: Hobby Rádió. Rádió.
6: Reklám.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
8: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai műsorban többek között arról hallhatnak, hogy új elnöke van a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége Braille Bizottságának. Aztán azt is megtudhatják, annak részleteit, hogy Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot a Heidelbergi Paradzsúdó Európa bajnokságon. Aztán arról is hallhatnak, hogy a Sinosz nyílt levelet írt Magyarország kormányának. És akkor egy rövid zenét követően várom vissza Önöket a részletekkel. Tartsanak velem!
6: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
9: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Új elnök a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége Braille bizottsága élén. Magyar Csaba a Vakok iskolájának zongora tanára, látássérült tanárként látássérült gyerekeket és fiatal felnőtteket tanít. Szívügye a Braille

0: 201 éves Braille-írás nemzetközi környezetben betöltött szerepéről. Nemes nagy tünde bemutatta a Matej Hebrenda szlovák vakok könyvtára tevékenységeit, majd körbeadott egy Braille ABC-s könyvet, amelyből a Szlovákiában élő látássérült emberek tudják elsajátítani a pontírást. Bíber Mária elmondta, fontosnak tartja, hogy a Braille Bizottság munkáját a jövőben előre meghatározott irányelvek és célkitűzések mentén végezze. Legyen jelen a pontírást olvasó látássérült emberek életében, valamint reagáljon a technikai újdonságokra, és szorosabban működjön együtt az NVGOS-szel és azokkal a partnerszervezetekkel, amelyek közösségi programokkal támogatják a Braille kultúrát. Magyar Csaba tájékoztatta a bizottsági tagokat arról, hogy 2026-ban már a harmadik Braille maraton valósult meg együttműködésben a Vakok és Gyengéllátók Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egyesületével, a Vakok iskolájával, valamint az Összhang alapítvánnyal. A Braille Bizottság tagjai egyébként Magyar Csaba, aki tehát újonnan megválasztott elnök, Berta Edina, Bíber Mária, Dr. Gombás Judit, Lepcetterné, Vejland Orsolya, Nemes Nagy Tünde, Péter Zsigmond és Rosenberski Zoltán. Agyahírül a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége. Kedves hallgatóink, önök pedig továbbra is az Esélyegyenlőségi Magazin című műsort hallják, annak is a 2026. augusztusi első adását. Egy rövid zeneszünetet követően jövünk vissza, és arról hallhatnak majd, hogy Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot a heidelbergi Parajudo Európa bajnokságon. Tartsanak velünk, várom vissza önöket.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. Azokat is nagy szeretettel köszöntöm, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Földesi Bendegúz képviseli tehát Magyarországot a heidelbergi paradzsúdó Európa-bajnokságon. Az Ippon Judo Tatabánya SE fiatal sportolója már több nemzetközi versenyen is bizonyított. Élete első nemzetközi megmérettetésén a 2024-es bahreini gimnezidén aranyérmet szerzett, 2025-ben pedig bronzérmes lett az isztambuli Európa Para ifjúsági játékokon. A paradzsúdó a látássérült sportolók versenysportja, szabályai pedig nagy részt megegyeznek az épp sportolókéval. A legfontosabb különbség, hogy a küzdelem a két versenyző által felvett fogásból indul, így a sportolók elsősorban a tapintásukra, az egyensúlyérzékükre és ellenfelük mozgásának érzékelésére támaszkodnak. A judósok a látássérülés mértéke alapján két kategóriában versenyeznek. A E1-es kategóriában a vak, a E2-esben pedig a gyengénlátó sportolók. A heidelbergi Európa-bajnokságon több mint 120 sportoló részvételére számítanak, akik mintegy 20 országból érkeznek a verseny helyszínére, amely több mint 4000 néző befogadására alkalmas, és mindemellett akadálymentes, ez pedig az SNP Dóm lesz. Heidelbergben 2024-ben már sikeresen rendeztek Judo Grand Prix versenyt. Európa bajnokságnak azonban most először ad otthont Németország. Földesi Bendegúz augusztus 14-én pénteken lép tatamira a férfi J1-es kategória 81 kg-os súlycsoportjában. A heidelbergi kontinens viadalon az Európa bajnoki helyezések mellett világranglista pontokért is küzdenek a résztvevők. Sok sikert kívánunk tehát Bendegúznak, valamint a felkészülését segítő edzőknek és sportszakembereknek. Erről is olvashatnak a hparalimpia.hu című weboldalon. Kedves hallgatóinkat pedig buzdítom arra, hogy tartsanak velem továbbra is, ugyanis még néhány percig az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi első adását hallják, és arról szólunk a műsor utolsó harmadában, hogy a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége nyílt levelet írt Magyarország kormányának. Tartsanak velünk, velem, egy rövid zenét követően jövök vissza.
2: Hobbi Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket. Ruzsa Viktor vagyok. Önök még néhány percig az Esélyegyenlőségi magazin 2026 augusztusi első adását hallják. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége nyílt levele Magyarország kormányához. 2026. augusztus 3-án a Sándor palotában tartott egyeztetést Magyar Péter miniszterelnök a parlamenti pártok frakcióvezetőivel. Az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására tartott találkozó célja az volt, hogy a frakcióknak parlamenti ülés hiányában is legyen lehetőségük tájékozódni a kialakult energiakrízis kezeléséről és a kormány intézkedéseiről. Az egyeztetést sajtótájékoztató követte a helyszínen, a kormányfő beszámolt annak eredményeiről, majd válaszolt a sajtó képviselői által feltett kérdésekre. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a sajtóesemény kommunikációs akadálymentesítés jelnyelvi tolmácsolás nélkül zajlott, így a jelnyelvhasználó személyek egyenlő esélyű hozzáférése sem az élő közvetítéshez, sem annak felvételéhez nem volt biztosított. A videófelvétel feliratozással történő akadálymentesítése szintén nem történt meg, emiatt sem a Siket, sem a Nagyothalló nézők számára nem hozzáférhető. Egyes médiafelületeken bekapcsolható ugyan az automatikusan létrehozott feliratozás ehhez a videóhoz, azonban az általunk évek óta tapasztalt tévhit eloszlatása érdekében is, ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beszédfelismerő szoftverek által magyar nyelvű automatikus feliratozás általában nagyon sok tartalmi hibával készül, ezért alkalmatlan a hallássérült emberek megfelelő tájékoztatására. A hazánkat sújtó hőség, a száj, vízhiány és energiaválság, illetve annak következményei, a lakosságot célzó intézkedések a Siket és Nagyothalló állampolgárokat épp úgy érintik, mint a nem hallássérült embereket. Ezért a jelenlegi válsághelyzetben, de annak megszüntével szintén elengedhetetlen a kormányzati tájékoztatásokhoz és más közérdekű tudnivalókhoz történő akadálymentes, egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hallássérült személyek számára is. Korábbi hasonló eseteket észlelve, szövetségünk már a választást követően írásos megkereséssel fordult a kormány felé a kormányzati sajtótájékoztató kommunikációs akadálymentesítésének teljes körű és minden alkalomra kiterjedő biztosítása érdekében, mint erről hírt is adtunk 2026 májusában. Továbbra is lobbizik a SINOS a kormányzati tájékoztatók akadálymentesítéséért. Mivel a hallássérült állampolgárok számára történő akadálymentesítés ennek ellenére ezúttal sem valósult meg, a nyilvánosság erejében bízva ismételten jelen nyílt levelünkben felszólítjuk és kérjük a magyar kormányt arra, hogy a Siket és Nagyothalló személyeket a kormányzati kommunikáció vonatkozásában is tekintsék az épp hallású társaikkal egyenrangú állampolgároknak, és gondoskodjanak a közérdekű tájékoztatók jelnyelvi és írótolmácsolással történő akadálymentesítéséről, illetve a megjelent filmes tartalmak megfelelő minőségű feliratozásának biztosításáról. olvasható a sinosz.hu weboldalon. Kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi első adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található weboldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, így az Apple Podcasten és a Spotify-on. Ruzsa Viktor vagyok. Köszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket. Vigyázzanak magukra ebben a hőségben. És hallgassák továbbra is kedvenc rádiójukat. További tartalmas, kulturált időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!

sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
1: Szivárvány. Maga színműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
10: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: jó di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobbi rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Rádió. 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. A tartósan meleg időjárás következtében jelentősen lecsökkent a Tisza vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vác országgyűlési képviselője szerint 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. Simon Renáta, a Tisza párt képviselője azt mondta, energiatárolási kapacitások bővítését, áramhálózatok rekonstrukcióját és a geotermikus, valamint a szélenergia hasznosítása is támogatott lehet. Magyarország energetikai rendszerének biztonságossá tétele és a megújuló energiák nagyobb arányú kihasználása lesz előtérben. Korrupciómentes, versenyalapú és átlátható pályáztatást ígért Vác képviselője, amelyet augusztus 31-én indítanak. Simon Renáta szerint mindez új munkahelyek létrehozásával is együtt jár majd, azonban erről részleteket nem osztott meg. A tartósan meleg időjárás következtében jelentősen lecsökkent a Tisza vízszintje, ami miatt a meder korábban rejtve maradt részei is felszínre kerültek. A helyi viszonyok között búvárkodó Hankó Tamás a víz alatti merülés során egy szokatlan, szabályos gullaformájú tárgyat talált az iszapban. A különös lelet formája miatt sokakban kelthetett rejtélyes benyomást, ám a mederben előbukkanó tárgyak hátterében jellemzően korábbi vízi építmények maradványai, nehezékek vagy mederfenéki akadályok állnak. A hasonló geometriai formákat például a betonból vagy fémből készült csonkagullákat és piramis alakú tömböket a folyami szabályozásoknál, építkezéseknél vagy a hajózás biztonsága érdekében szokták elhelyezni a mederben, hogy rögzítsenek valamit, vagy éppen jelezzék a hajósoknak a meder adottságait. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extreme Man elnevezésű nyílt nemzetközi triatlon versenyen, közölték a szervezők vasárnap az esemény Facebook oldalán. Azt írták, hogy az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul. Hozzátették, a vízimentők gyors beavatkozását követően a parton tartózkodó orvosok és a kihelyezett mentőegység azonnal megkezdte a szakszerű újraélesztést, de a hosszú ideig tartó összehangolt ellátás ellenére az sikertelen volt. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök vasárnap bejelentette, hogy elutasítja a Donald Trump amerikai elnök nevével ellátott gázai béketervet. A 15 pontos anyagot a Trump-féle béketanács és a Hamas dolgozta ki. Július végén Trump áttörésként harangozta be. Netanyahu hivatala fenntartásokkal fogadta azt és jelezte, a részletei nem tükrözik Izrael álláspontját. Az USA támogatását élvező terv lényege az lett volna, hogy a Hamas fokozatosan átadja fegyvereit az új palesztin adminisztrációnak. Miközben az izraeli haderő kivonul a gázai övezet azon feléből, amelyet megszállás alatt tart. Netanyahu vasárnap a hivatala által kiadott közlemény szerint azt mondta egy kormányülésen, erői semmiféle visszavonulást nem hajtanak végre a Hamas teljes lefegyverzése előtt. Szerdán derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északi-északkeleti szél többfelé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor megerősödik. Hajnalban általában 16-22 fok várható, ennél hűvösebb a szélvédett helyeken lesz. Délután már újra 28-34 fok valószínű.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Világjáró. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál
5: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket, kalandozzanak velem a világ és hazánk legszebb és legizgalmasabb tájain. Ma egy forró hangulatú, hatalmas mennyiségű élményt kínáló kis afrikai országba, Tunéziába invitálom Önöket. A lényegesen nagyobb Algíria és Líbia között szerényen meghúzódó Tunéziában mindenki megkapja, amit keres, hiszen vannak itt fehér homokos tengerpartok, csodálatos látnivalók, finom ételek és egy olyan egyedi légkör, ami csak erre az országra jellemző. Kedvező klímájának köszönhetően Tunézia egész évben vonzó célpontot jelent a turisták számára, hiszen a nyarak forrók, míg a telek kellemesen enyhék. Tavasszal és ősszel színpompás vadvirág bemutató tárul az utazó szem elé, a hazai téli hidegből a melegbe kívánkozó turistáknak is ideális célpont lehet Tunézia. Vitorlázás, szörf, búvárkodás, golf, sivatagi túrák, megpihenés az oázisokban mind-mind élvezetesek lehetnek, akár októbertől májusig is, amikor az átlag hőmérséklet 12-28 fok között van. Az igazi nyár júniustól szeptemberig tart, a forróság pedig augusztusban tetőzik. A nyári hónapokban akár 35-40 fok is lehet. Ilyenkor a földközi tengervize kellemes, sokszor a 26 fokos hőmérsékletet is meghaladja. Aki a sok napsütést részesíti előnyben, annak elsősorban a nyári hónapokban érdemes Tunéziába utaznia, de télen is kellemes az ország klímája. Ezt az időszakot azoknak ajánlom, akik nem csak fürdeni szeretnének, de az ország turista látványosságait, kulturális emlékeit is szeretnék megnézni. Az ország vége láthatatlan, finom homokos tengerpartjait Afrika legszebbjei között tartják számon, még építészete az arab hagyományokból ugyanúgy merít, mint a francia fennhatóság rejtőjen ült idéző gyarmati stílusából. Tunéziába a legtöbben repülőgéppel érkeznek, az út kicsit több, mint 2 órás. Ha valamivel kalandosabb utazásra vágynak, akkor Franciaországból vagy Olaszországból hajóval juthatnak el az afrikai országba, ám ez a mód hazánkból meglehetősen nehézkes. A magyar állampolgárok érvényes útlevéllel 30 napig vízummentesen utazhatnak Tunéziába, arra azonban figyelni kell, hogy az útlevélnek a belépéstől számítva még 6 hónapig érvényesnek kell lennie. Az ország hivatalos pénzneme a tunéziai dinár. Ennek ki- és bevitele tilos, a forintot így nem tudjuk közvetlenül dinárra átváltani, sem itthon, sem ott, így a költőpénzről dollárban vagy euróban érdemes gondoskodni, és ezt a bankokban, valamint a szállodákban átváltani. A megmaradt dinárt a beváltásról szóló bizonylat felmutatásával a repülőtéren lehet visszaváltani, de csak a beváltott mennyiség 30%-át, maximum 100 dinárt. Hitel és bankkártyáinkat minden további nélkül használhatjuk Tunéziában, ahol a hivatalos nyelv az arab, az elsődleges idegen nyelv a francia, de a legtöbb szállodában angolul és németül is beszélnek.
4: Hobby Rádió.

0: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Szikrázó napsütés, kristálytiszta víz, csodás tengerpart, csupán két órányi repülőútra. Ez Tunézia, a népszerű nyaralóhely, amely a hazánkhoz legközelebb eső exotikum. Az afrikai ország továbbra is az egyik legolcsóbb célállomás, jó minőségű szolgáltatásokkal, remek szállodákkal, mosolygós helyiekkel. Az ország legkedveltebb üdülő paradicsomai Monastir, Hammamet, Szusz, illetve Portel Cantau. Mindegyik tengerparton számos, jó minőségű szálloda közül választhatunk, a 3, 4 és 5 csillagos hotelek fél panziós, teljes panziós vagy all-inclusive ellátást kínálnak, így mindenki megtalálja az igényeinek leginkább megfelelő szállást. Az ország egyik legismertebb üdülő központja Hammamet, amelyet Tunézia Szent-Tropéjaként is emlegetnek. Kitűnő tengerparti fekvésének, kellemes strandjainak, zegzugos óvárosának köszönheti népszerűségét. A Medinában szűk utcák, mecsetek és bazárok fogadnak bennünket. Az 1500 méter hosszú aranyhomokkal szegélyezett elbűvölő tengerparti sétányon újonnan épült szállodák hívogatnak mindenkit. A városkának egyedülálló hangulatot kölcsönöz az egész évben virágzó változatos növények sokszínűsége. A felhűtlen és nyugodt pihenés minden kellékével rendelkezik, legyen szó akár kávézókról, boltokról, vagy a sportolás különböző eszközeiről. Hammamet déli részén épült az új Jászmin negyed, gyönyörű jachtkikötőjével és elegáns, pálmákkal szegélyezett parti sétányával. A busztranszfer Hammametbe a Monastir repülőtérről körülbelül 30 perc. A repülőről leszállva picit többet, röpke 50 percet kell utaznunk, hogy eljussunk a másik közkedvelt üdülőhelyig. Ez már Szusz, Tunézia harmadik legnagyobb városa és egyben legismertebb idegenforgalmi központja. Szuszban átélhetjük az egykori óváros élénk hangulatát. A kis utcák labirintusában, a Medina lépcsőjén fellejárkálva, az óvárosban található bazárokban kereskedők fogadnak bennünket. Több kilométer hosszú finom homokos tengerpartján megtalálható valamennyi világhírű szállodalánc egy-egy tagja. A sétányon sok-sok üzlet, butik, étterem, bár és kávézó csábítja az utazót. A város nyüzsgő forgataga mindenkit magával ragad, ha pedig különleges élményre vágynak, ajánlom a vasárnaponkénti tevevásárt, ahol megismerhetik a keleties hangulatú arab városok színes légkörét. Szusztól 5 kilométerre található Portel Cantau. Itt egy komplett várost terveztek és építettek a semmi közepén, jachtkikötővel, golfpályával, eredeti arab stílusban. Bár egy kicsit érezni a városkán, hogy mesterségesen jött létre, mégis csodálatos látványt nyújt. Zöld területekkel és olivaligetekkel övezett, vakítóan fehér apartmanok és szállodák jellemzik Portel Cantaut. Macskaköves partja, mesés hajúi, hangulatos éttermei, kávézói mindenkit ámulatba ejtenek. A kikötő zenélő világító szökőkútja este a legcsodálatosabb. Fantasztikus szállodáinak, nemzetközi repülőterének és Szusz város közelségének köszönheti népszerűségét Monastir. Történelmi város központ, mauzóleum, Észak-Afrika legrégebbi arab erődítménye, az ezer éves

0: Nagy mecset, illetve hangulatos utcák, kellemes kávézók, pezsgő bazári élet várja azokat, akik Monasztírban nyaralnak. A város partja finom homokos és csodálatos látványa pálmákkal díszített parti sétány. Ideális hely azoknak, akik a nyugodt pihenést választják, ugyanakkor közel szeretnének lenni a pezsgő városi élethez és a történelmi látványosságokhoz.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Folytatjuk kalandozásunkat a legafrikaibb mediterrán országban, Tunéziában, ahova sokan vágynak, ám néhányan félve indulnak útra, hiszen az európai gyomor számára olykor szokatlan ételek nem egy turista nyaralását megkeserítették már. Valójában némi odafigyeléssel kivíthetjük a bajt. A csapvíz nem fogyasztható, még fogmosáshoz is érdemes palackozott vizet használni. Ajánlatos kerülni a zöld saláták, hámozatlan gyümölcsök és jeges italok fogyasztását. A gyomor problémák többnyire a kimerültség, a szokatlan konyha és a túlságosan hideg italok következménye lehet. Ha utazásunk alatt mégis rosszalkodna a gyomrunk, tanácsos egy napot pihenni, kicsit diétázni és teát, langyos kúlát inni. Bizony, az egyébként egészségtelennek tartott kúla gyomorrontás esetén igazi csodaszernek bizonyul, megelőzés gyanánt pedig legtöbben a házi pálinkára esküsznek. Nos, a megfelelő óvintézkedések betartása mellett jó szívvel ajánlom a tunéziai konyha remekeit. A szállodákban természetesen elsősorban európai ételeket szolgálnak fel, de számos hotelben a helyi ételeket is megkóstolhatják a vendégek. A tunéziaiak rengeteg zöldséget, halat, gyümölcsöt fogyasztanak. Érdemes kipróbálni például a briket, amely leveles tésztába csavart tojásos, zöldséges hús, de ha Tunéziában járnak, nem ulasszák el megkóstolni a kuszkuszt sem. Az egész Észak-Afrikára oly jellemző specialitást gőzfelett főtt búzadarából készítik és paradicsommártással összekeverve zöldséggel, bárány, baromfi vagy halhússal tálalják. Bárányhús az alapja a legtöbb tunéziai húsételnek is. Ezekből az egyik kedvencük a koucsa, vagyis a sózott lapocka szeletek olívaolajos szószban, jellegzetes arab fűszerekkel ízesítve, mentával, ördögborssal, kurkumával és gyömbérrel szórják meg a húst, majd agyagedényben lassú tűzön sütik át. Mindenkinek ajánlható ízletes egytálétel. Tunézia az édesszájúak paradicsoma, hiszen ebből is óriási a választék. Az édességek készítéséhez mézet vagy sűrű szirupot használnak, amit az erős illatú narancsvirágvízzel ízesítenek. Emellett a szállodákban desszertként általában friss gyümölcsöket is felszolgálnak. Tunéziában talán az egykori francia fennhatóságnak is köszönhetően igen széles a borválaszték, és sört is lehet kapni. Az erősebb italok közül a datojalikört, illetve a fügepálinkát érdemes megkóstolni.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Tunéziai nyaralásunk egyik legizgalmasabb élménye a vásárlás lehet. Általában az úvárosi részen, a Medinában találjuk a piacot, a bazárt, ahol az árusok hadafogad bennünket, és természetesen mindenki a saját portékáját dicséri. Alkudozzanak bátran, hiszen ez csak egy játék, ami hozzátartozik a tunéziai emberek mentalitásához. Természetesen vannak olyan helyek is, ahol külön táblával és több nyelven kírják, hogy ott fixárak vannak, azaz nem engednek az árból. Azoknak, akik nem szeretnek alkudozni, ezeket az üzleteket ajánlom, ám ha kedvük van a játékos alkudozáshoz, akkor érdemes kipróbálni a vásárlás eme különös és örömteli formáját. Ne lepődjünk meg, hogyha a bazárokban magyarul köszöntenek minket az árusok, vagy pár érdekes magyar szóval kedveskednek, ugyanis a tunéziaiak nagyon jó nyelvérzékkel vannak megáldva, és hallás után megjegyzik a szavakat. Honfitársaink olyan nélkülözhetetlen magyar kifejezéseket tanítottak meg velük, mint a Servus Visibus, vagy a Servus Fridericus. Tunéziai nyaralásuk alatt a megmosolyogtató szavakat szinte mindenhol hallani fogják, és bizony jó leső érzés lehet az is, hogy az árusok magyar nyelven érdeklődnek, hogy létük felől. Bazározás közben jó tudni, hogy ha a szóba elegyedünk egy árussal, akkor nem menekülhetünk, biztosak lehetünk benne, hogy azonnal beinvitál az üzletbe. Ha komoly érdeklődőnek vél bennünket, helyjel kínál, meghív egy teára, és ilyenkor kellemesen elbeszélgethetünk az árussal, aki persze nagyon bízik a nagy üzletben, lelkesedése szemmel látható, főleg akkor, hogyha próbálunk kifogni rajta. Az alkudozás mindkét fél számára remek játék lehet. A választás a végén úgy is a miénk, vásárolunk-e vázát, vízipipát, szőnyeget, lámpát, nyakláncot, karperecet, esetleg valami egyéb kézzel készített gyönyörűséget, és amíg ez kiderül, legalább szórakozzunk. Ha igazán szemfülesek vagyunk, és a sok csillogó holmi közt meglátjuk az igazán értékeset is, és ehhez még párosítjuk humorérzékünket is, akkor a vásárlás igazi élvezetet nyújthat számunkra. Azzal azonban tisztában kell lennünk, hogy a helyi szokások, az illendő viselkedés elfogadott normái igen eltérőek. Az európai ember számára túlságosan tolakodónak és erőszakosnak tűnhet az árusok viselkedése, mindig kerüljék a harag, a düh vagy a türelmetlenség kinyilvánítását. Ez igen nagyfokú udvariatlanságnak számít, és ennek megfelelő reakcióban részesül. A barátságos, mosolygó, türelmet és megértést tanúsító turista azonban mindig kellemes fogadtatásra és maximális segítőkészségre számíthat, de azért legyünk észnél. Ne fogadjunk el ajándékvirágot, mert rögtön pénzt kérnek érte. Soha ne engedjük, hogy egy helyi lakos elkísérjen minket vásárolni, vagy ha útbaigazítást kapunk, jobb, ha tudjuk, azonnal várják majd a baksist. Éppen ezért előnyös, ha mindig van nálunk egy kis apró pénz. A baksis, vagyis a borra való Tunéziában a mindennapi élethez hozzátartozik, és el is várják szinte mindenhol. Érdemes ezzel is számolnunk az úti költség tervezésénél. Mindenért mindenhol baksist kérnek. Bár ez a mentalitás messze áll a mi szemléletünktől, ne bosszantsuk fel magunkat ezen, kalkuláljunk ezekkel a kisebb szegekkel, és a nyaralás végén még VIP vendégnek is érezhetjük magunkat.
2: Hobbi Rádió!

0: világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Tunéziában mindenki megtalálja a kedvére való kikapcsolódási lehetőséget, akkor is, ha aktív pihenésre vágyik, és akkor is, ha egy héten át csak a tengerpart nyújtott a lazításnak szeretne hódolni. Széles, puha homokos partszakaszok és égkék tenger csábít bennünket, a strandokon pedig a bérelhető napágyak, napernyők kényelmes pihenést biztosítanak. Az összeg szállodánként és kategóriánként változó, általában 1-2 dinár közötti díjjal kell számolnunk. A matracokért is többnyire fizetni kell, körülbelül 1 dinárt. A medencéknél azonban általában ingyenesek a napágyak. Mivel Tunézia nem csak nyáron várja a látogatókat, a legtöbb szálloda medencéjét a téli hónapokban fűtik, így az ország még árai révén is nagyon komoly alternatívát jelent egy itthoni wellness szállodával szemben. Az üdülőhelyi szállodák többségének saját bárja, éjszakai klubja, esetleg diszkója van. A nagy szállodák hetente egyszer tunéziai népzenei vagy néptánc bemutatót tartanak, vagy saját program híján kirándulást szerveznek egy ilyen műsorhoz a közeli városok Medinájába. Minden üdülőhelynek megvan a saját helyi attrakciója. Tuniszban, Szuszban és Hamamedben több tucat mozifilmet vetítenek arab és francia nyelven, szimfonikus és kamarazenei, valamint helyi népzenei koncertek egész évben hallhatóak. A tunéziai nyaralás számtalan sportolási lehetőséget is magában rejt. A közkedvelt vízisportok közé tartozik a vízisi, a szörfözés, a motorcsónak után kötött hatalmas banán, vagy akár síklóernyő is várja az izgalmakra vágyó turistát. A búvárkodás szerelmesei Tabarka környékén találnak a sporthoz tökéletes körülményeket, de jól felszerelt búvárbázisokat találunk Mádiában, Hamamedben és Port El Kantaouban is. A legtöbben, akik Tunéziában járnak, semmi pénzért sem hagynák ki a tevegelést, ami igazi élmény. Számos alkalom nyílik arra, hogy rövid időre kipróbáljuk magunkat egy karaván tagjaként. Természeti és kulturális kincsek, a vége láthatatlan Szahara, Kártágó romjai, kalandos jeeptúrák és zöldellő golfpályák várják önöket Tunéziában, ahova a következő műsorban is visszatérünk, és felkutatjuk a csillagok háborújának forgatási helyszínét. Sivatagi túrára invitálom majd önöket, és az is kiderül, milyen gyógykúrákkal frissülhetnek fel tunéziai nyaralásuk során. Én Magyarosi Marianna vagyok, tartsanak velem legközelebb is, fedezzük fel együtt a világot.
2: Hobbi Rádió.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, de legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélünkben aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítok, nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk próbálni? Simán.
1: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látnivalóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni, no, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre, úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyanebben az időben, akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, na csak Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazó, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk, búcsúzik önöktől a Világjáró, egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
2: Továbbapadat iszható kábítószert adokolhattak több emberi talába a Sziget rendezvényen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Továbbapadat iszható, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első 7 hónapjában rendkívüli csapadékhiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális vízutánpótlás következtében a Tiszató vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kisköre felső vízmércén mért vízállás a 680 cm-es szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosítható vízkészlet marad. Dunaparti illegális temetések miatt kellett önkormányzati határozatot hozni Dunabogdányban. Júniusban botrány lett abból, hogy a helyi strandnál vízbeszúrásos temetést láttak többen is, azóta pedig egyre több ilyen esemény történt a település Dunaparti szakaszán. A népszerű vévelt búcsúztató, mint kiemelt üzleti tevékenység jelent meg a halotti szertartások között. Budapesten akár 500 000 forintot is elkérnek egy ilyen procedúráért. Liebhardt András polgármester korábban azt mondta, a Duna a kikapcsolódás és a feltöltődés helyszíne. Az ilyen típusú temetkezések provokációnak számítanak, főleg, hogy egyesek ilyen alkalomból a strandon helyeztek el virágokat, továbbá az esemény az elhunytra nézve kegyelet sértő. A képviselőtestület most arról döntött, hogy a 22-es és 23-as folyókilométer között engedélyezi az ilyen szertartást, ez távol van a lakott területektől és a strandtól is. Kábítószert adokolhattak több emberi találva az ismert rádiós műsorvezető Sebestyén Balázs DJ-szettje közben a Sziget rendezvényen. Az egyik szemtanú beszámolója szerint egyszer csak összeesett a helyszínen egy nő, az internetes fórumokon pedig további legalább 3 ember hasonló élményéről írtak. Az eset óriási felháborodással járt, mert egyelőre nem állapítható meg ténylegesen, hogy valóban idegen személy akciójáról van-e szó, vagy önmaguk hibájából keveredtek bajba. A mentők összesen 18 másik esetben is segítséget nyújtottak a helyszínen. Szükségállapotot hirdettek erdőtüzek miatt a kanadai hatóságok. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén Brit Columbia tartományban. Eddig 20 000 embert evakuáltak az érintett területekről. A lángok néhol állítólag olyan magasak, hogy saját időjárást hoztak létre, ami miatt felhők nélkül is villámlás figyelhető meg. Nem ez az első idén nyáron, hogy Kanadában erdőtüzek pusztítanak. Júliusban Ontarióban égett több száz tűz, és néhány napig Torontóban volt a legrosszabb a levegő minőség a világon. A füst Minnesotáig és New York államig is elért, ami miatt Donald Trump amerikai elnök új vámokkal fenyegetőzött. Szerdán derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor megerősödik. Hajnalban általában 16-22 fok várható, ennél hűvösebb a szélvédett helyeken lesz. Délután már újra 28-34 fok valószínű.
1: Hobby Rádió.
0: Reklám.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Elizabeth!

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Új alapokon az idegtudományi képzés. Most egy olyan riport következik, amelyet Kéki Kira egészségügyi szakújságíró készített dr. Komol Sámuellel, a PTKK neurológiai klinika igazgatójával arról, hogy teljesen új alapokra helyezik az idegtudományi képzést.
2: Emberi életfolyamatok idegi szabályozása a neurontól a viselkedésig címmel fejlesztett tananyagot a Pécsi Tudományegyetem, és ezzel még közelebb került az idegtudományok nemzetközi élvonalához. A több mint 20 millió karakternyi magyar, angol és német idegtudományi tananyag megalkotásában majdnem 100 szerző, 150 lektor és szinte a teljes magyar idegtudományi közösség részt vett. A munkáról és annak eredményéről Komol Sámuel professzor, a Pécsi Tudományegyetem neurológiai klinikájának igazgatója beszél. Professzor úr, mondhatjuk, hogy ezzel a tananyaggal új alapokra helyezhetjük az orvostudományi képzés neurológiai területét?
3: Részben igen, ez egy más típusú képzés, mint a hagyományos. Ez a tananyag úgynevezett vertikális tananyag, ami a legalapvetőbb információktól, tehát például egy egyetlen idegsejt működésétől végigviszi az egész klinikai idegtudományt egészen mondjuk a gyászreakcióig. Tehát a legmagasabb, a legbonyolultabb élettani funkciókon, pszichológiai funkciókon, kognitív funkciókon, tehát tudati funkciókon keresztül a strukturális idegkárosodásokig.
2: Ez a fajta tudás, ez másképpen hasznosítható, mint amit eddig hagyományosan elsajátítottak a képzésben a diákok?
3: Igen, ez részben, ennek részben technikai oka van, mert ez egy elektronikus tananyag, tehát nagyon könnyű benne keresni. Egy ötödéves, vagy egy hatodéves, vagy akár egy orvos. Egy beteg kapcsán például fölmerül benne, hogy

0: tervezés az körülbelül egy negyed évet vett igénybe, és maga a megvalósítás az 2,5 évet.
1: Ennek a programnak csak magyar nyelvű változata létezik?
0: Nem, ez angolul és németül is meg fog jelenni az interneten.
1: Mi ennek a célja?
0: A magyar egyetemeken nagyon sok külföldi hallgató tanul. Tehát, ha jól tudom, Debrecenre is igaz, Bécsre is igaz, azt hiszem Szegedre is, talán a Semmelweisre is, hogy ma már a német program és az angol program, amit a magyar programmal párhuzamosan futtatunk, több hallgatót számol, mint a magyar program. Ez a tananyag 9 nagy fejezetből áll, minden nagy fejezetben belül 10 vagy annál több a fejezet található, meg ez több mint 6500 oldal, mindez 3 nyelven, csak talán érdekességként a magyar karakterek száma több mint 6 millió, az angol karakterek száma szintén 6 millió, a német az bonyolultabban fogalmaz, az 7 millió, és összesen több mint 20 millió karakter van ebben, most tessenek elképzelni, ez mekkora munka volt ezt összeadni. Minden fejezethez tartozik 15 tesztkérdés, ezen kívül még 4 ábra és néhány animáció is, hogy jobban és könnyebben meg tudja érteni az olvasó a fejezetben leírt tényeket.
1: Ez a hatalmas oktatóanyag nem készülhetett volna el a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karának pályázati irodája, különösen annak vezetője, dr. Kiefer Éva odaadó tevékenysége nélkül, tette hozzá dr. Komoly Sámuel.
2: Kéki Kira riportját hallottuk dr. Komoly Sámuellel, a PTKK neurológiai klinika igazgatójával.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live. Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában. Nem csak szösziknek.
6: Redikül. Szerdán 16 órától.
3: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
9: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
9: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a hűtés táncra fel.
2: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
4: Ma meg a szombat délután.
2: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Afterless Duplano. Csákatillával.
1: Hogy erre fel nem táncolj, mi?
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: De voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugdíj. A szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
0: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Továbbapadott iszatú kábítószert adokolhattak több emberi talába a Sziget rendezvényen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Továbbapadott iszatú, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első 7 hónapjában rendkívüli csapadékhiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális vízutánpótlás következtében a Tiszatú vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kisköre felső vízmércén mért vízállás a 680 centiméteres szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosítható vízkészlet marad. Dunaparti illegális temetések miatt kellett önkormányzati határozatot hozni Dunabogdányban. Júniusban botrány lett abból, hogy a helyi strandnál vízbeszúrásos temetést láttak többen is, azóta pedig egyre több ilyen esemény történt a település Dunaparti szakaszán. A népszerű vévelt búcsúztató, mint kiemelt üzleti tevékenység jelent meg a halotti szertartások között. Budapesten akár 500 000 forintot is elkérnek egy ilyen procedúráért. Liebhardt András polgármester korábban azt mondta, a Duna a kikapcsolódás és a feltöltődés helyszíne. Az ilyen típusú temetkezések provokációnak számítanak, főleg, hogy egyesek ilyen alkalomból a strandon helyeztek el virágokat, továbbá az esemény az elhunytra nézve kegyelet sértő. A képviselőtestület most arról döntött, hogy a 22-es és 23-as folyókilométer között engedélyezi az ilyen szertartást, ez távol van a lakott területektől és a strandtól is. Kábítószert adokolhattak több emberi talába az ismert rádiós műsorvezető Sebestyén Balázs DJ szettje közben a Sziget rendezvényen. Az egyik szemtanú beszámolója szerint egyszer csak összeesett a helyszínen egy nő, az internetes fórumokon pedig további legalább 3 ember hasonló élményéről írtak. Az eset óriási felháborodással járt, mert egyelőre nem állapítható meg ténylegesen, hogy valóban idegen személy akciójáról van-e szó, vagy önmaguk hibájából keveredtek bajba. A mentők összesen 18 másik esetben is segítséget nyújtottak a helyszínen. Szükségállapotot hirdettek erdőtüzek miatt a kanadai hatóságok. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén Brit Columbia tartományban. Eddig 20 ezer embert evakuáltak az érintett területekről. A lángok néhol állítólag olyan magasak, hogy saját időjárást hoztak létre, ami miatt felhők nélkül is villámlás figyelhető meg. Nem ez az első idén nyáron, hogy Kanadában erdőtüzek pusztítanak. Júliusban Ontarióban égett több száz tűz, és néhány napig Torontóban volt a legrosszabb a levegő minőség a világon. A füst Minnesotáig és New York államig is elért, ami miatt Donald Trump amerikai elnök új vámokkal fenyegetőzött. Szerdán derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északi-északkeleti szél többfelé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor megerősödik. Hajnalban általában 16-22 fok várható, ennél hűvösebb a szélvédett helyeken lesz. Délután már újra 28-34 fok valószínű.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 12-én köszöntjük Klára nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A név jelentése virágos, tiszta, fényes és ragyogó. A latin eredetű név álmodozó, de alkotóképességgel megáldott személyiség kialakulását támogatja. Ezen név viselői szeretik magukat kifejezni az irodalom vagy egyéb művészeti ágak nyelvén. Becézése Klári, Klárika, Klárácska és Klárica jeles viselői a névnek. Balázs Klári énekesnő, Katona Klári énekesnő, Tolnai Klári színésznő, valamint önkedves Klára. Ezen a napon köszöntjük még Dina, Hilda, Hildelita, Hilár, Hilária, Hilárion, Hilárius, Kiara, Klarina, Klarinda, Clarissa, Clarisse, Klárabella, Larina, Letícia, Létó, Orália, Sugár, Sugárka, valamint Tícia nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 12-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek a történelem során ezen a napon. 1687-tel kezdünk, augusztus 12-én megvívták a második mohácsi csatát, ahol Károly herceg katonái megverték Szulajmán nagyvezér hadait. Még ezen a napon megvívták a nagy harsányi csatát, és melynek győzelme visszafordíthatatlan tényé tette Buda visszakerülését. A 18. század végével folytatjuk. 1793. augusztus 12-én meghalt Jean Becu Dubarry, 15. Lajos francia király szeretője. Ugorjunk a 19. századra. 1831. augusztus 12-én született Helena Petrovna Blavatsky, orosz írónő, fordító, teozófus, aki társalapítója volt a Teozófiai Társaságnak. Az 1875-ben New Yorkban Henry Steele Olcott és Helena Petrovna Blavatsky vezetésével alapított társaság a teozófiát, egy panteisztikus filozófiai vallási rendszer támogatta, amely az egész világot behálózó vallásos egyesülésért szállt síkra. A teozófusok céljukat humánus cselekedetekben, a legmagasabb erkölcsben és tökéletességben látják, és egy 5 pontból álló világtörvényt vallanak a magukénak. Az egység, az ismétlődő visszatérés, a fejlődés, az okság és az azonosság törvényét minden lélekben az Istennel együtt. Folytassuk 1867-tel, augusztus 12-én megszületett Edith Hamilton, amerikai írónő, pedagógus, aki a mitológia szakértőjeként ismert. 9 évet lépünk előre, 1876. augusztus 12-én született Mary Roberts Reinhardt, amerikai regény- és drámaírónő, aki Miss Pinkertonról szóló misztikus történeteiről a legismertebb. A 20. századdal folytatjuk. 1924. augusztus 12-én halt meg Bródy Sándor író, drámaíró, publicista. Ugorjunk 1941-re, augusztus 12-én Roosevelt amerikai elnök és Winston Churchill angol miniszterelnök aláírták az Atlanti chartát. És végül, de nem utolsó sorban, 1945. augusztus 12-én alakult a Magyar Újságírók Szövetsége. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet Józsué könyve 6. fejezetéből.
1: Mindazáltal ti óvjátok meg magatokat a teljesen Istennek szentelt dolgoktól, hogy miután néki szenteltétek, el ne vegyetek a teljesen néki szentelt dolgokból, hogy Izrael táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek azt. Hanem mivel minden ezüst és arany, meg réz és vasedény az Úrnak van szentelve, az Úrnak kincse közé jusson.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: 2026. augusztus 12-e, szerda. Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Evangélium Szent Máté könyvéből 18. fejezet 15-től a 20. versig. Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait. Ha testvéred vétkezik ellened, menj, és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha a ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Emélkedés. Jézus a keresztény közösségi élet egyik legnehezebb, mégis fontos területéről tanít a mai evangéliumban. Mit tegyünk, ha valaki hibázik, vétkezik ellenünk, eltér az igaz úttól? A válasz, ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Aztán pedig a fokozatosságot megtartva kell őt figyelmeztetni. A helyes testvéri figyelmeztetés művészet és felelősségteljes szeretetből fakad. A másik személy háta mögötti pletyka, a haragtartás, a közöny, a jóindulatúnak nevezett félrenézés vagy a hibák takargatása alig ha fog eredményt hozni. Az első lépés négy szem közti, nem megszégyenítő, hanem testvéri, diszkrét. Nem a leleplezés a cél, hanem a gyógyulás elősegítése. Jézus nem az igazság kimondását hangsúlyozza minden áron, hanem azt, hogy keltsük fel a jó indulatot a fele barátban, hogy ő akarjon megváltozni. Ha ez nem sikerül, Jézus újabb lépéseket javasol, tanúk bevonását, majd a közösség elé fordulást. Ez fokozatosságot és türelmet feltételez. Ugyanakkor emlékeztet arra is, hogy a közösség nem zárhatja ki az igazság keresését a szeretet nevében, és a szeretet sem lehet közömbös az igazság iránt. A bűn nem csak egyéni ügy, hanem az egész test szenved miatta. Jézus nem csak tanít, hanem példát is mutat. Ő maga is szelíden, de határozottan szólítja meg a bűnöst, és közben mindig nyitva hagyja a lehetőséget a megtérésre. Uram Jézus Krisztus, taníts engem szeretettel szólni akkor is, ha testvérem hibázik. Adj bölcsességet, hogy ne megszégyenítsek, hanem felemeljek, ne ítélkezzek, hanem gyógyítsak. Segíts, hogy mindig igazságban és szeretetben éljek, és legyek eszközöd a kiengesztelődés szolgálatában. Kérlek, légy jelen minden emberi kapcsolatomban, hogy hozzád hasonlóan én is irgalmas és türelmes legyek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi rádió.
2: Hogy akkor én menjek ki a busztába?

0: Belle. Programajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak.
2: Egy csendes, kellemes levegői irodában vagyok most, Szombathelyen.
3: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
2: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
3: Grünwald Stefánia.
2: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az Egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
3: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégében nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdésre fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
2: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
3: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
2: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
3: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
2: És akkor ki tudja a jövőre, mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
3: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő. Tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
2: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
3: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
2: Hány éve van egy Szombathelyen a Szavária karnevál?
3: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
2: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
3: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
2: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
3: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
2: Mi az útvonala a menetnek?
3: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth-Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába, a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
2: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés?
3: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
2: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt, ami újdonság?
3: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilómi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária történelmi karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a történelmi témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni. De lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos
2: egy
3: verziója.
2: Makettje.
3: Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
2: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
3: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
2: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódobáló csapat. Ők lesznek idén?
3: Római katonáink lesznek.
2: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkülük.
3: Igen, nélkülük nincs Szavária történelmi karnevál. A Szavária légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen 2 csapat is érkezik. Mind a 2 a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik. De még hadd hívjam föl 2 különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még 2 vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idei évi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, a hozzákapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
2: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
3: Szeretettel várunk mindenkit.
0: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön, hogy a legfalánkabb állat az észak-amerikai selyemlepke? Hernyója születési súlyának 86 ezerszeresét falja fel életének első 56 napja alatt. Egy ilyen étvágyú 3,2 kg-os csecsemő életének első hete során 273 tonna élelmet fogyasztaná el.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma bifszteket fogunk készíteni pirított zöldségekkel, édes burgonyapudinggal és mézes zöld mentamártással. Az elkészítése a következő. A bészint befűszerezzük és 40-60 percig pácolni hagyjuk. A bészin elkészítéséhez sütés előtt akár 1-2 nappal is elkezdhetjük. Törött borssal befűszerezzük, mustárral bekenjük, hozzáadunk 2-3 babérlevelet és étolajba fektetve, fóliával letakarva hűtőszekrényben tároljuk. Ehhez a zöldségekkel, édes burgonyapudinggal, mézes zöld mentamártásnál el lehet felejteni a bészin 1-2 nappal előbbi bepácolását, elég, hogyha 40-60 perccel az étel elkészítés előtt pácoljuk. Szóval az édes főtt burgonyát meghámozzuk, összetörjük, sózzuk, borsozzuk, örölt szerecsendióval fűszerezzük. A tojások sárgáját hozzákeverjük, a fehérjét kemény habbá verjük, és ezt is az édes burgonyához adjuk. A puding formákat kivajazzuk, lisztezzük, ezt betartsuk, mert különben a pudingok nem fognak kijönni a formából, és egyenként betöltjük a burgonyamasszát, majd vízfürdőbe helyezve a sütőben 15-20 perc alatt készre sütjük. Közben az zöldségeket feldaraboljuk és leforrázzuk, majd lecsöpögtetve vajban megpároljuk. A bészineket pedig közepesre, médiumra sütjük. A sütléből angol mustárral, mézzel és mentalevéllel mártást készítünk. Mártás elkészítésénél óvakodjunk attól, hogy a mentát már az elején belehelyezzük, ugyanis különben keserű lesz a mártásunk. Először az angol mustár, méz, majd a végén a mentát adjuk a mártáshoz. A húst burgonya pudinggal és pirított zöldségekkel a mártás alá öntve forrón előmelegített tányérra tálaljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
6: Ma éjjel táncolni, ez a táncos szép, a táncra fel.
7: Egy műsor.
8: I could have spread my wings and done a thousand things.
7: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
9: Ma meg a szombat délután.
7: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órát.

0: Ettől lesz
1: duplán jó. Csák Attilával. Gyere fel, nem táncolj, mi...
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Szögenek, szengek, vakerok.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
2: Jelentős többlettel zárt júliusban a költségvetés, elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt közölte, az áprilisi 91%-ról 67%-ra, majd 1000 milliárd forinttal csökkent a hiány. Megszüntettük a lopást és a pazarlást, magyarázta az adatokat. A pénzügyminisztérium gyorsnál tájékoztatója szerint júliusban 524 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere, ami 537 milliárd forint javulást jelent az egy évvel korábbihoz képest. Elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fog, írta posztjában Magyar Péter miniszterelnök. Az elmúlt hét elején még úgy nézett ki, hogy 44 év után először teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ez végül azonban elmaradt, a héten végig működésben maradt az egyik turbina, bár egy ponton ennek működése is veszélybe került. A miniszterelnök múlt hét közepén az Orbán kormányok felelősségéről beszélt az energiaválság kapcsán. Elődeink számtalan mulasztása és tudatos rossz döntése vezetett a most kialakult helyzethez. Szándékosan akadályozták a szélerőművek építését is Magyarországon. Eredményesnek értékelték a belügyminisztériumban azt a Budapesten megtartott 30 napos közbiztonsági akciót, amelyet több önkormányzati vezető jelzésére és lakossági bejelentések alapján indított a tárca a rendőrség bevonásával július közepén, közölte a tárca. A hétfői egyeztetésen Pósfai Gábor belügyminiszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Baricska Norbert, Budapest rendőrfőkapitánya és Bódis Krisztina nemzeti társadalom politikai stratégiáért felelős kormánybiztos vett részt, tartalmazza a közlemény. Azt írták, hogy az akció során az elmúlt 3 hétben 154 személyt fogtak el, 118-at pedig előállítottak. A rendészeti intézkedések keretében 80 szabálysértési feljelentés, 72 büntető feljelentés készült, és 154 helyszíni bírságot szabtak ki. Eddig 97 helyszínen 1600 rendőr, 11000 szolgálati órát töltött el a programban. Ismeretlen módon eltűnt egy második világháborús robbanótest az Apadó Dunából az előbukkanásáról szóló bejelentés után. Felkutatásához a lakosság segítségét kéri a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy egy férfi hétfőn személyesen jelentette be a 22. kerületi rendőrkapitányságon, hogy a Nagytétényi út és a Tóth József utca közelében a Duna alacsony vízállása miatt láthatóvá vált a mederi szapjában egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy, amelyről fényképet is készített. A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, de már nem találták meg a tárgyat, csupán annak helyét azonosították. Az ügyben a budapesti rendőrfőkapitányság robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés büntet gyanúja miatt indított nyomozást. Szerdán derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északi-északkeleti szél több felé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor megerősödik. Hajnalban általában 16-22 fok várható, ennél hűvösebb a szélvédett helyeken lesz. Délután már újra 28-34 fok valószínű.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: hobbyradio.hu
0: A rádiót!

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
11: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
12: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!